0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Alszik a város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe. Ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Velhello.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Csak jó zene. Nekünk ez szerelem.
2: Ez a Sunshine.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Nem mondta az integritás hatóság elnöke, a vádemelés után szükség esetén emelkedhetnek a nyaralások részvételi díjai. A Fidesz-KDNP határozatban utasítatná el az uniós migrációs paktumot. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Itt a hétvége igen erős a forgalom a Vármegye területén, az országhatár állomások fele vezető főútvonalakon. Le van terhelve a 41-es, 4-es számú főútvonal Záhony közelébe, de sűrű forgalom pillanatnyilag már az M3-as autópályán. A látásviszonyok kedvezőek, viszont nagyon sok helyen az útépítési munkaterületekkel szembesülnek a közlekedők, Nyíregyháza közelében, Nagykálló, Nyírjasztanyánál, illetve dolgoznak Nagyszállásnál is majd egész nap, ugyanis ott a kialakítási munkálatok idejére további forgalom és sebességkorlátozás. Városon belül sűrű a forgalom, a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa irányításával kell számolni hétvégén is, a nap 24 órában irányonként engedi a forgalmat, a reggeli csúcsforgalom idején akár torlódás is kialakul. Köszönjük a figyelmüket, további jó utat!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Nem kíván lemondani Bíró Ferenc Pál, az integritás hatóság elnöke, aki ellen hivatali visszaélés, közökirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt emelt vádat a központi nyomozó főügyészség. Az M1-nek nyilatkozva azt mondta, bízik a független igazságszolgáltatásban, és nem követette semmi rosszat. Hozzátette, megfordult a fejében a lemondás, de szerint ez rossz üzenet lenne, mert a jövőben is könnyen ellehetetlenítenék a hatóság vezetőjét egy hasonló eljárással. Az állami számvevőszék elnöke közben jelezte, mérlegeli bíró elmozdítását. Az integritás hatóság vezetője szerint a vádemelés időzítése különösen beszédes, mivel nemrég több interjúban is állami korrupcióról beszélt. A kormánypártok ezt szánalmas előre menekülési kísérletnek nevezték. Legfeljebb 8%-kal emelhetik meg az utazási irodák a már befizetett részvételi díjakat, ha azt az utazási szerződés lehetővé teszi, és például a repülőgép üzemanyag árának jelentős növekedése indokolja. Erről Kis Róbert Richárd turisztikai szakértő beszélt. A szabály szerint az áremeléssel legkésőbb az indulás előtt 20 nappal kerülhet sor. A szakértő szerint a jelenlegi közel-keleti konfliktus és a kerozinpiac bizonytalanságai miatt ugyan egyelőre nem jellemzőek az ilyen lépések, de teljesen kizárni sem lehet őket. Hozzátette, a magyarok utazási kedve továbbra is erős, ugyanakkor az utazások a geopolitikai helyzet miatt ma már jóval megfontoltabban döntenek a nyaralásokról. A Fidesz és a KDNP azt kezdeményezi, hogy az országgyűlés határozatában utasítsa el az Európai Unió új migrációs paktumát, amely június 12-én lép hatályba. A volt kormánypártok szerint a szabályozás túllép az uniós hatáskörökön, sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát és biztonsági, társadalmi, valamint gazdasági kockázatokat jelent. A képviselők felszólítanák a Tisza kormányt, hogy ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktumhoz, és minden jogi, valamint politikai eszközzel álljon ellen annak alkalmazásának. Magyar Péter korábban azt közölte, hogy a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. A miniszterelnök ugyanakkor a parlamentben arról beszélt, hogy titkos kormányhatározatok bizonyítják, az Orbán kormány korábban Vitnyéden menekült tábort tervezett, hogy megfeleljen az uniós migrációs szabályoknak. Ünnepélyes állománygyűlésen vette át megbízását Mecser Tamás, az országos rendőrfőkapitányság új vezetője. Az új országos rendőrfőkapitány Budapesten a rendőrségi igazgatási központban iktatták be, ahol Pósvai Gábor belügyminiszter adta át neki a munkáltatói okmányt, Balogh János leköszönő főkapitány pedig a csapatzászlót. Mecser Tamás beszédében azt mondta, számára a tisztesség, az emberség és a jogszabályok betartása jelenti a zsinór mértéket. Hangsúlyozta, nem akar távolról 14 emelet magasra ránézni a rendőrség mindennapjaira, hanem olyan szervezetet szeretne építeni, amely képes alkalmazkodni a változó világhoz. Célja, hogy a rendőrséghez tartozni presztízst és státuszt jelentsen. teljesen leégett a Transit Food Kft. Nyírbátori ipari csarnoka június 10-én hajnalban. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják, személyi sérülés azonban nem történt. A becslések szerint akár több 10 milliárd forint az üzemben, mint 1200 tonna hús semmisült meg. A környéken élőket egy 600 méteres körzetben elővigyázatosságból kitelepítették. A polgármesteri hivatal ideiglenesen elhelyezést biztosított azoknak, akik nem tudtak rokonokhoz vagy ismerősökhöz menni. A leégett telephelyen mintegy 500 ember dolgozott, a cég a munkavállalók áthelyezését megkezdte más üzembe, és jelezte, hogy a nyírbátori gyár újjáépítését is tervezi. A katasztrófavédelem mérései az üzem területén belül határérték feletti veszélyes anyagkoncentrációt mutattak ki, köztük ammóniát, a lakóövezetben azonban nem észleltek egészségre káros értékeket. A tűz oltása a délutáni órákban is tartott. Átadták Magyarország eddigi legnagyobb akkumulátoros energiatároló rendszerét a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei Bújban. A fejlesztés részeként két egyenként 49,9 megawatt névleges teljesítményű és több mint 144 megawattóra kapacitású energiatároló épült. A két egység együttesen közel 100 megawatt teljesítményt és csaknem 289 megawattóra tároló kapacitás biztosít. A beruházást a Búj Energy Storage Kft. És a Búj Battery Kft. Valósította meg. Több mint 11,3 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatással. A létesítménye megtermelt, de azonnal fel nem használt villamos energiát tárolja, majd csúcs időszakban visszatáplálhatja a hálózatba. Emellett segíti a frekvencia és feszültség szabályozást, valamint a megújuló energiaforrások hatékonyabb felhasználását. Nagyszabású műzikelekkel, vígjátékokkal, ismert színművészekkel és szabadtéri filmvetítésekkel készül a nyári szezonra a Nyíregyházi Rózsakert szabadtéri színpad. Június elején teltház előtt mutatták be a Móricz Zsigmond Színház kiemelt saját produkcióját, a Riviera vadorzóit, amely a nyár folyamán további előadásokkal tér vissza. A darabban 18 fős zenekar, kórus, tánckar és a színház társulata is szerepel. Júniusban a színház saját előadásai, köztük a Padlás és az Alul semmi is látható lesz, a hónap végén pedig a Nagyváradi Szigligeti Színház érkezik a Csárdás királynővel. Júliusban vendégprodukciók Csányi Sándor önálló estje, valamint Csonka András, Szerednyei Béla, Hujber Ferenc és Gangsta Zoli is színpadra lép. A családokat öt alkalommal szabadtéri mesefilmvetítésekkel várják. Kreatív építésen, játékos kihívásokkal és természetvédelmi élményekkel várták a családokat a Nyíregyházi Állatparkban a Játék Világnapja alkalmából. A Nyíregyházi LEGO gyárral közösen szervezett hétvégi programon a gyerekek pecsétgyűjtő füzetekkel járhatták végig az állatpark öt tematikus állomását. A zöld piramisnál, a szumátriai tigriseknél, az afrikai elefántok közelében és az orszarvú téren is LEGO kockás feladatok és építési lehetőségek várták őket. A résztvevők játék közben veszélyeztetett állatfajokról, a környezetvédelemről és a fenntarthatóság fontosságáról is tanulhattak. Akik mind az öt állomáson teljesítették a kihívásokat, LEGO ajándékot kaptak. Debrecenben is demonstráltak a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. Dolgozója magasabb béremelésért. A szerdai akciót az infokommunikációs szakszervezet szervezte Budapesten, Pécsen, Debrecenben és Szegeden, összesen csak nem 80 munkavállaló vett részt rajta még a munkakezdés előtt. A szakszervezet szerint a német tulajdonos által ajánlott béremelés elmarad attól a 6-7%-os mértéktől, amelyet a dolgozók kérnek. Az érintett munkavállalók száma mintegy 2300. A demonstrációról a munkáltató tudott, az akciókat pedig a rendőrségen is bejelentették. A szakszervezet jelezte, ha a tulajdonos nem változtat ajánlatán, előbb 2 órás figyelmeztető sztrájk, majd akár egész napos munkabeszüntetés is következhet. Augusztus 7 és 9 között rendezik meg Hajdúböszönményben a hajdúsági expót, a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó versenyt és a Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokságot. A szervezők szerint a rendezvény 26 éves hagyományt ápol és célja, hogy a hajdúság mezőgazdasági történelmi és gazdasági értékeit is bemutassa. Magyarország egyetlen traktorhúzó verseny pályáján hazai és nemzetközi futamokat is tartanak, az idei versenyre mintegy 19 külföldi indulót várnak. A program része lesz a Traktor Karnevál mezőgazdasági gépkiállítás, családi programok és véradás is. A szakmai napon kelet-magyarországi agrárfórumot rendeznek, ahol a tejágazat, a sertés és baromfi tenyésztés, valamint a növénytermesztés aktuális kérdéseiről tanácskoznak. Külső szolgáltató berendezésének meghibásodása miatt zuhant le egy kamera a keddi Magyarország-Kazasztán labdarúgó mérkőzésen Debrecenben. Az MTV közlése szerint a pályára esett 2D Cable Cam rendszer nem a közmédia tulajdonában vagy üzemeltetésében volt, azt a Reap Hungary Kft. Biztosította. A szolgáltató tájékoztatása alapján a kamera mozgató rendszer egyik motorja az első fél időben kigyulladt, a tűz pedig megrongálta a tartó szerkezetet és a biztonsági kötérzetet. Emiatt a teljes rendszer a kamerával együtt lezuhant az oldalvonal közelébe. A berendezés mintegy 20 méteres magasságból esett le, alig 1 méterre az operatőrtől. Személy sérülés nem történt, az eset kivizsgálása folyamatban van. Játékos feladatokkal és látványos bemutatókkal hívták fel a középiskolások figyelmét a szenvedélybetegségek veszélyeire Debrecenben. A szenvedélyes juniális programsorozat részeként prevenciós vetélkedőt rendeznek, ahol a fiatalokat 11 állomáson ügyességi, logikai és csapatmunkára épülő feladatok várják. Az egyik helyszínen a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei speciális szemüveggel mutatták be, hogyan torzul az érzékelés alkohol vagy kábítószer hatása alatt. A programon önsegítő csoportok is részt vettek, a vetélkedőn pedig 11 csapat indult Debrecenből és a vármegye más településeiről. Újabb részletet közöltek a Debreceni Gourmet Fesztivál szervezői a június 12 és 14-e között rendezendő jubileumi eseményről. A tavalyi évhez hasonlóan idén is ingyenesen látogathatják a fesztivált a 12 év alatti gyermekek, valamint a nyugdíjasok, akik érvényes nyugdíjas igazolvánnyal vehetik igénybe a kedvezményt. A 10. Debreceni Gourmet Fesztivál a világ ízei tematikával várja a látogatókat a Nagyerdőn, ahol 3 napon át 10 nemzet gasztronómiája mutatkozik be. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szerint Györfi Pál leváltása nem pusztán szóvivő váltás az országos mentőszolgálatnál. A miniszter úgy fogalmazott, Györfi hosszú éveken át nem csak a mentők ismert arca volt, hanem kommunikációs igazgatóként felelőssége volt abban is, milyen hangon beszélt az intézmény a nyilvánossághoz. Hegedű szerint a mentőszolgálat kommunikációjának nem az a feladata, hogy automatikusan védje az intézményt, hanem hogy erősítse a bizalmat, a szakmaiságot és a tanulás kultúráját. A miniszter azt írta, nem egy celeb arcokra és PR mondatokra van szükség, hanem őszinte, emberséges és betegség biztonságot védő kommunikációra. Györfi Pál jelenállása szerint marad a mentőknél, a szóvivői feladatokat pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt vette át. Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő kedre Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A cél az, hogy még az őszi ülésszak előtt tárgyalják meg és fogadják el azokat a törvényjavaslatokat, amelyek több fontos jogalkotási ügyet érintenek. A napirenden szerepelne a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása, pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs módosítás, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénycsomag is. Ruf Bálint szerint utóbbi esetében különösen fontos a döntés, mert az elfogadás csúszása a szigorú határidők miatt veszélyeztethetné az uniós pénzek hazahozatalát. A miniszter azzal indokolta a rendkívüli ülést, hogy a döntések őszrehalasztása késedelmet és jogalkalmazási problémákat okozhatna. Sőjök Tamás szerint a köztársasági elnök hivatalból történő eltávolítására irányuló politikai törekvések jogállami aggályokat vetnek fel. Az államfő egy svájci lapnak adott interjújában azt mondta, a miniszterelnök korábbi lemondása felszólítása után már alkotmányjogilag sem teheti meg, hogy önként távozik hivatalából. Úgy véli, személyre szabott jogalkotással próbálnák eltávolítani, ami szerinte veszélyezteti a fékek és az ellensúlyok rendszerét. Sőjök Tamás arról is beszélt, hogy titkos alkotmányozás zajlik és politikai megfontolások alapján alakítanák át az alkotmányos rendet. Az államfő szerint a kormányváltás nem jelentett rendszerváltást, a hatalom átadása pedig zökkenőmentesen zajlott. Magyar Péter korábban jelezte, hogy új alkotmányt szeretne széles társadalmi egyeztetéssel és az emberek bevonásával. Tovább gyarapodott a Fidesz közeli alapítványok vagyona a NER utolsó teljes évében. A 2025-ös mérlegek alapján az érintett szervezetek egy év alatt 77 milliárd forinttal növelték eszközállományukat, így összesen már 694 milliárd forintnyi vagyon felett rendelkeznek. A legnagyobb növekedést a Matthias Corvinus kollégium ért el, amely mintegy 60 milliárd forinttal gazdagodott, főként az államtól korábban kapott részvénypakettek osztalékainak köszönhetően. Jelentős bevételhez jutott egy újonnan létrejött alapítvány is, amely a digitális polgári körök és háború ellenes gyűlések szervezésében vett részt. A Tisza kormány közben már benyújtotta a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolását célzó javaslatát. Június 30-ig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a NAV. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június végéig kérhetik a részletfizetést, melynek elbírálása automatikus és nem kell indokolni sem.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Nincs megállás, a Mozdú Nyíregyháza idén nem tart nyári szünetet, azaz folytatódnak a programok a következő hónapokban is. Marad a gerinctorna, a jóga és számos olyan mozgásforma, mely évek óta népszerű. 10 héten keresztül várják a nyíregyháziakat foglalkozásokkal. Új dolog lesz, hogy a volánpályán minden kedden délután gerinctornát tartanak szép környezetben. Szombaton délelőttönként a Bújtosi Városligetben szabadtéri jóga várja a városlakókat. Nyáron számos nagy sportrendezvényt tartanak Nyíregyházán. Elkezdődött a Marsó tenisztorna, július 19-én pedig a Jóga Világnapja alkalmával a Continental Arénában rendeznek egy eseményt az indiai nagykövetséggel közösen. Másnap ismét lesz streetball a főtéren, a hónap végén pedig Hübner Strand röplabda fesztivál. Szombatonként marad a vízitorna, a családi teke és a családi lövészet. Ezek regisztrációhoz kötöttek. A szervezők bíznak abban, hogy a fiatalabb generáció is rendszeresen vesz majd részt az ingyenes foglalkozásokon. A DVRC 3 évre szerződtette az izraeli, de magyar állampolgársággal is rendelkező Rotem Kellert. A 23 éves balhátvédként és középső védőként is bevethető játékos az izraeli első osztályú Maccabi Netanya együtteséből érkezik Debrecenbe. Az előző idényben 26 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, 2 gólt és 3 gólpasszt is jegyezhet. 2022-ben megfordult a Diósgyőr csapatánál is, tehát játszott már Magyarországon. Összességében pedig 130 mérkőzésen szerepelt az izraeli első osztályban, fiatal kora ellenére tehát megfelelő tapasztalattal is rendelkezik. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Térségünkben az átvonuló front hátoldalára kerülünk, így hidegfronti tünetekre készülhetünk. Erősítsük immunrendszerünket, keringési problémák, rosszulét is felléphet. A maximumok a következő napokban 22-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A csúcs az megint csak Romániát tudom most felhozni. Olyan körforgalmon mentem át, ami gyakorlatilag akkora volt, mint ez a stúdió. A közepére lerakva egy bója, és kinevezték körforgalomnak a kereszteződést. És innentől a körforgalom szabályai működnek. Budapesten ezt bevezették. A napokban kerültek ki a videók. Egy ilyen nagyobb... hát nem is tudom mi az, mint egy dézsa, tulajdonképpen egy virágcserépszerű, egy olyan hengert
2: raktak ki. Leandert.
1: Igen, hát majdnem, és akkor, hogy azt kell megkerülni, és innentől körforgalom. És akkor nem értették, hogy minden nap neki megy valaki. Hogy megy neki, miért megy neki, tehát hogy hihetetlen, hogy elviszik azt az. Most már beletettek egy ilyen nagyobb, ilyen pálmafaszerű növényt, és hát, ha így észreveszik az autósok, nem bírják megemészteni, hogy ott van egy körforgalom, és nem értik, hogy miért, és azt mondják, hogy azért, mert ugye van ez az embernek a szeme meg az agya, hogy össze van kapcsolva, hogy ahova nézel, oda fogsz menni. Tehát ezt tanítják egyébként a motoros iskolában, hogy ne a kátyút nézd, amikor látod az úton, hanem azt nézd, hogy hol fogod kikerülni, mert ha kátyút nézed, garantáltan belemész. A pilótáknál is ez van, hogy mindig ahova nézel, oda fogsz majd menni. Tehát, hogy ez legyen. És ők nézik, hogy mi ez itt? Hát egy ilyen nagy bója itt a körforgalom közé, és akkor már neki is megy.
2: És akkor a katonáknak is azt tanítják, hogy ahova nézel, oda lősz. De ne nézz rám, na ne nézz rám.
1: Hát igen. Józsikám, ne forgass már a fejed itt. Nyilván nem, de hogy arra mész, és ez tényleg működik egyébként, én kipróbáltam meg, hát tényleg aki motorozik, ez pontosan tudja, hogy a kanyar ívet kell nézni, mert akkor oda mész, de ha kifelé nézel, akkor vagy a tájat nézed, akkor mész a táj felé.
2: De szép szakadék.
1: Milyen szép a kilátás.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a friss sporthírek, de hogy melyek ezek, derítsük ki együtt.
3: Gyorsan kezdjük egy kis tenisszel, mert hogy javában zajlik Nyíregyházán az ITF tenisz torna, hát most az eső azért közbeszól, ilyenkor azért nem lehet játszani. Egy-egy ilyen zápor, ami volt például a tegnapi napon, az nem volt rossz, mert a pályát felfrissíti egy picit, nem kell locsolni, legalább nem szállas alak, de minden esetre zajlik a tenisz torna. Fucsovics Márton pedig Hollandiában játszik, és hát egy lengyel srác ellen végletekig végig játszották a mérkőzést, amit csak lehet, tehát a maximumot kihozták belőle, végül Marci nyert, tovább jutott. Hát apró szépségkép, hogy a következő körben az első kiemelt lesz a világranglista negyedik helyezettje az ellenfele, de egyszer sikerült már legyőzni ezt a srácot is, úgyhogy miért ne sikerülne akár most is. Hetinyi Zoltán marad a Deac jégkorong csapatánál. Nagyon érdekes írás jelent meg vele egyébként a debreceniek honlapján, a klub honlapján, és mondta, hogy sok motiváció van még benne, szeretne még bajnokságot nyerni, szeretne még kupát nyerni, és miután három fél év választja el attól, hogy doktor legyen, szeretné, hogy az legyen majd a hátára írva, amikor kikorcsolyázik a jégre, hogy doktor Hetényi. Úgyhogy aranyos történet, és azt gondolom, hogy fontos a tanulás is a sport mellett, és az, hogy tervezi a jövőjét is, és nem csak a jégkorong élvez prioritást nála. Nem tudom, láttad-e azt a videó felvételt, hát bejárta az egész országot, ami történt Debrecenben a válogatott mérkőzésén, lezuhant a pók kamera.
2: Persze, hát az én összes kamerállásban láttam már azóta, mert az TikTok,
3: mindenki felvette.
2: Hát TikTok ezzel van tele, és hát az első néhány nap azzal volt tele, hogy különböző szögekből, de nagyjából ugyanabból a nézőpontból láttad, ahogy először ugye veszik, hogy füstöl, lángol, elszakad a kábel, lezuhan. Uh-huh. De végre most már láttam olyat is, hogy akik a nézőtéren azon a részen ültek, ahol a kábel elszakadt, és a nyakukba esett a kábel.
3: Na most az az érdekes a történetben, hogy ez egy, most már vizsgálódik egyébként a Hajdú-Bihar megyei rendőrkapitányság is, tehát a rendőrség is nyomozást indított, meg megszólalt a működtető is, nyilván technikai hiba volt, ők észlelték ezt a hibát, de nem tudtak mit kezdeni, mikor meglátták, hogy kigyulladt az a motor, ami mozgatja ezt a kamerát, és arra azért senki nem számított, és hát nyilván a nyomozás majd ez deríti ki, hogy mitől olvadt meg a kábel. Tehát rendben van, hogy ott tűz volt, hogy a motor leégett, de ettől még ennek a fém kötélnek nem kellett volna elszakadnia. Normál esetben 12 tonnás súlyt kellene elbírnia ennek a kötélnek. Tehát annyira túl van biztosítva. Na most ehhez képest mégis elszakadt, megolvadt ott a láng hatására, azért ahhoz kellett hő. Tehát én is ezt furcsáltam, és tegnap mi azért találgattuk operatőrökkel is, beszélgettem, hogy mi történhetett, és mondták, hogy lehet, hogy az a guruló szerkezet, hogy az műanyagból van. Senki nem gondolt arra, hogy a fém kötél az el tud szakadni. És mint kiderült, nem ez volt az első eset. Volt már olyan Amerikában, egyetemi bajnokságban, kosárlabda mérkőzésen, több helyen, ahol ezek a pókkamerák elszakadtak, és volt, ahol sajnos heten meg is sérültek, ahogy lezuhant. Azért ez egy nagyon nehéz cucc, tehát amikor a nyakadba esik, egyébként is egy olyan vállkamera, amit az operatőröknél lát az ember, uh-huh. amit csak a vállán cipel, az 10 kiló. Na most az, ha magasról leesik, már az is egy óriási súly. Amiket lent látunk a pályaszélén, azok meg sok 10 kilók. Tehát abban a régi szép időkben volt olyan, ami ilyen 60-80 kiló is volt, ezek a nagy hatalmas kamerák, amiket decipeltek. Hát most már azért változott a technika, picit könnyültek, de azért így is egy hatalmas súly, hogyha az leesik, úgyhogy azt gondolná az ember, hogy ez talán a legbiztonságosabb, hiszen egy olyan drótkötélen van, ami kicsi az esély, hogy elszakadjon. Hát nyilván,
2: ami egy teherautó.
3: Ami elszakadhat, az el is szakad.
2: Hát de igen, és akkor arról nem is tudok, hogy sérültek-e meg azáltal, hogy a nyakukba zuhant, mert nyilván azon a nyomvonalon rengeteg
3: ültek. Én úgy tudom, hogy nincs sérült. Persze meglepődött mindenki, igen, de...
2: Kiborult a söröm?
3: Igen, maximum ez lehetett a probléma. Na hát foci vb-zzünk egy picit, hiszen most már tényleg itt van a nyakunk,
2: nem sokára kezdődik. És nem tudtam megtenni a fogadást, hát és nem találtam meg
3: ezt
2: olyan
3: akartam,
2: oldalt.
3: Gabi egy napja próbálja megtenni a Mexikó-Portugália döntőt, csak olyanokat tudott eddig, hogy mik lesznek az eredmények, a csoport eredmény, a csoportból tovább jut, vagy nem jut.
2: Nem
3: tovább.
2: Hagyják egyszerűen, hogy megfogadjam azt, hogy Mexikó-Portugál döntő lesz,
3: és ma rászánom a napomat, és megkeresem, hát, hogy hol tud tudsz ilyenre fogadni. Volt olyan oldal, ahol lehetett volna, de az meg Magyarországon nem elérhető, tehát vannak ilyen fogadási portálok. Angliában biztos, hogy mindenre lehet fogadni, még arra is, hogy milyen színű cipőbe rúgják majd az első gólt, de hát ezek szerint arra, hogy kijátsza a döntőt, arra még nem lehet. Az még nem jutott eszükbe.
2: Vagy ilyenekre lehetne, hogy ezen és ezen a mérkőzésen a bírónak lesz-e haja, vagy a bíró szettjére, vagy valamire.
3: Hogy... Igen, tehát ez egy érdekes. Meg például ilyenekre, hogy a németek visznek-e magukkal kertészt a foci VB-re, mert hogy vittek. Először nem értettem, minek? Hát nincs Amerikában egy olyan, aki egy füves ember? Miért csak így hívjuk egyébként szakmában?
2: Hát de van, vagy Jamaica környékén.
3: Tehát aki karban tartja a gyepet. Tehát, hogy biztos, hogy kell egy saját gyepmester? Hát kellett, és ők úgy gondolták, hogy visznek egyet, mert azt hiszem Winston-Salemben vannak, tehát egy olyan helyen, ahol elég sok kritika érte a pályát, ahol edzenek, és ők úgy gondolták, az a legjobb, ha van egy saját kertészük, és ő majd karban tartja. Kérlek szépen, csodát varázsolt pár hét alatt a gyeppel, elment, mondta, hogy esetleg egy kicsit többet kéne öntözni, mert elég száraz, olyan az időszak is, meg még egy kis ez, meg az. De őt kellett volna megkérdeznem a műtrágyázás ügyben, mikor kell műtrágyázni, és vannak ilyen szakemberek, akik pikpak rendbe raknak pályákat. Emlékszem, hogy Magyarországon is volt, meg nem mondom melyik pályad, lehet, hogy az MTK-é, hogy gombás fertőzés Kisvárda. Miatt Kisvárdán is volt, igen, újra kellett telepíteni, és volt olyan szakember, aki odament, és pár hét alatt meg tudta csinálni, anélkül, hogy a gyepet ki kellene cserélni, tehát vannak már erre is módszerek, de van az a szint, amikor már ez sem segít, amikor azt mondja, hogy ahhoz, hogy ne fertőződjön tovább az egész, esetleg ki kell cserélni.
2: Milyen szép kifejezés az, ahogyha valaki marihuanát árul, hogy gyepmester.
3: Igen, nálunk is van gyepmester, csak ő a kutyákat gyűjti össze.
2: Ja,
3: a
2: gyepmester
3: terepen, az egy másik fajta rész. Képzeld el, hogy 1966-ban, ha már VB-zünk egy picit, ellopták a trófeát, tehát a világbajnoki trófeát. Londonban kiállították,
2: hogy még mielőtt megkapták volna.
3: Még mielőtt megkapták volna, kiállították, és mondták, hogy akkor itt ez lesz a VB trófea, ezért fogunk harcolni. És hát ezt kihasználta néhány tolvaj, aki egyébként ellopta, majd utána megpróbálták zsarolni a szervezőket, hogy 15 ezer fontért, vagy már most nem emlékszem az összegre, ezért az összegért ők visszaadják. Hát nyilván ment a találgatás, nem akarták kifizetni, ment a nyomozás, meg mindenféle, hogy akkor most mi lesz a serleggel, a kupával, meg lesz, nem lesz. És volt egy angol úriember, aki este sétált a kutyájával a parkban, és hát sztár lett, nem az úriemberből, a kutyából, Picklesből, aki odament, hogy a bokorba érezott valamit, és azon odament, és szimatolt, stb. Na most talált egy nagy köteg újságpapírt, és az újságpapírban ott volt becsomagolva a VB trófea.
2: De valaki elhagyta, miközben menekült vele?
3: Hát szerintem úgy voltak vele, hogy miután az egész világ keresi, meg nagy mindenféle díjat tűztek ki a
2: megtalálóra.
3: Így van, nem kell senkinek, mert úgy voltak vele, hogy hát azért ezt utána feldarabolni nem lehet, mit csinálsz vele, úgyhogy megtalálta a kutya, és óriási sztár lett akkor a kutyusból, egy border collie volt az egyébként,
2: ahogy megtalálta.
3: Nagyon okos, úgyhogy ha valakinek elveszik valami, csak szóljon egy border collie-s tulajnak, és akkor megtalálja. Hozzáteszem, hogy akkor az angolok meg is nyerték a világbajnokságot, és azóta se nyertek VB-t, tehát hogyha most eltűnne a trófea, akkor az angolok annak nagyon örülnének, mert az egy jó előjel. Na most, ugye beszélgettünk a fociról, meg a különböző dolgokról, azért itt az elmúlt időszakban, kis hazánkban történtek olyan érdekességek, hogy hogyan lehet mondjuk bújtatva egy sportolót elrejteni és munkaviszonynak álcázni különböző helyszíneken. Nem egyszerű a történet, leigazol egy csapat egy játékost, de hát kellene neki valami hivatalos munkát adni, mert sportszerződést mégsem akartak vele kötni, hanem ilyen-olyan falállásokként jelentik, és tegnap hallottam érdekes történeteket. Volt olyan játékos, illetve sportoló, aki különböző kluboknál különböző munkaállásokat kapott. Volt olyan, hogy megérkezett a helyszínre, mint friss sportoló, és mondták, hogy holnap jelentkezned kellene, mert horgászverseny van. És mondta, hogy horgászverseny? Mit csináljak én a horgászverseny? Ja, elfelejtettük mondani, hogy bejelentettünk halőrként. Tehát te vagy a település halőre. Azt mondja, én pesti gyerekként életemben nem jártam még horgásztó környékén, és semmi probléma. Reggel kijössz, körbesétálod majd a tavat, megmutatod, hogy ott voltál, mint friss halőr, mert az önkormányzatnak az embere ott lesz legalább legalább látja, hogy igen, tényleg dolgozott, meg a végén a mérlegelésem majd gyere ki. Na, ez meg is történt, 2 hónapig halőr volt. Kérem, de ez az állás megszűnt, eltelt nekint, 2 hónap hívták, figyelj már, tudjál már róla, változtattuk a munkabeosztáson, nádvágó lettél. Ez hihetetlen is.
2: És mondta, ő egy sportoló.
3: Ő egy sportoló. És mondta, jó, hát akkor nádvágó. Mondta, hogy a csapattársa, ami ő közmunkás. De hát neki már nem találtak semmit. És hát, hogy jöttek ezek a különböző állások, ez 80-as években is már divat volt egyébként, amikor mindenkit elrejtettek valamelyik nagy mezőgazdasági TS-nél, vagy valahol ilyen sportállást, csak úgy hívták idézőjelesen, és kapták ezeket a lehetőségeket.
2: De ezzel milyen kiskaput akartak?
3: Az, hogy van egy bejelentett munkaviszonyod, de egyébként a fizetésedet meg borítékban kapod. És hát így innentől kezdve, akkor az úgy egyszerűbb volt nekik elszámolni.
2: Nagyon cseles.
3: Igen, ám az eddig volt cseles, amíg például be nem vezették, hogy a megyei első osztályban, vagy talán még az MB3-ban, és a megyei nem az MB3-ban már nem, de a megyei első osztályban biztos, hogy nem lehet profi játékost igazolni. Tehát nem írhatsz alá szerződést, hogy te fizetést kapsz azért a futball tevékenységet.
2: Így leszel halőr.
3: És így lettél halőr, meg így lettél fogorvos, mert arra is emlékszem, volt olyan falu, ahol például azt mondták, hogy hú, van egy nagyon jó ukrán játékos, le kéne igazolni. Hát, de egyébként meg még, hát amúgy fogorvos hivatalosan, de nálunk még sose volt a faluba fogorvos, mindig a szomszéd faluba kellett menni. Rendben, akkor gyorsan kijelölték a orvosi rendelő mellett, fogorvosi rendelő, kész, és akkor kapott egy fizetés cserébe, focizott. De hát igazából a foci miatt.
2: De ugye fogakhoz nem kellett nyúlnia, mert...
3: De érted hozzá?
2: Érted,
3: ez a win-win, mindenki jól járt, még duplán jól jártak. De volt olyan, aki kihasználta mindezt, ez Hajdú-Bihar megyében történt, egy fiatalember, aki például végigjárta, oda ment az egyik csapathoz, és mondta, hogy hát figyeljetek, szívesen játszok majd nálatok, hogyha gondoljátok, de hát valami kis pénz, nem csúran cseppen, valami jó lenne, egy kis aláírás pénz, hogy jó, tessék, itt van, odaadtak neki 100-200 ezer forint közötti összeget. Oké, átment a szomszéd faluba, hát hogy figyeljetek, jönnék hozzátok játszani, nagyon jó lenne, de hát kéne egy kis aláírás pénz, persze, jó, mennyire gondolod, hát 100-150 ezer forint, jó, tessék, ott van 150. Elment a harmadik csapathoz, egy hét alatt nem olyan rossz, 3 környékbeli falut végigjárt, majd kezdődött a felkészülés, az úriember már egy negyedik csapatnál volt. Tehát mindenhol várták, és mondták, hogy de hát hozzánk ígérkeztél. Én. Hát de fizettünk is. Én nem kaphatok pénzt. Hát nem vagyok profi focista, én nem írhattam alá semmit. Tehát így nyilván ennek azért hamar híre megy, ezt egyszer eljátszhatod, de azért a következő szezonban már mindenki... Igen, ott már mindenki óvatosan volt.
2: Ahhoz meg kevés az a pénz, hogy menekülni kell.
3: Igen, úgyhogy hát vannak érdekes dolgok, hogy hogyan próbálták kijátszani például a 80-as években ezeket a sportállásokat, és hát arra emlékszem, a Honvéd például előszeretettel igazolt úgy játékos, hogy kinézték, és azt mondták, hogy hú, de jó focista, Csehi Tibor esete például. Nyíregyházától meg kellene szerezni, hát de Nyíregyháza nem akarja idadni. Volt már katona? Na vonultassuk csak be. És abban a másodpercben már akkor a Honvédnak a sportcsapatába ment, és ott játszhatott. Tehát lehetett azért így is igazolni, illetve hát ez is egyfajta módszer volt.
2: Na, nem új keletű dolog az, hogy a magyarok ügyeskednek, úgy
3: nem,
2: látom.
3: Ez működik.
2: Ez egy ilyen generációs hagyomány, apáról fiúra száll. A sporthírek is jönnek s mennek, ezúttal most véget értek, de Laci, neked köszönjük az összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na most arról szól, hogy annyira erőködött a WC-n egy hongkongi nő, hogy amnéziás lett, és 10 évnyi emlékét veszítette el. De olyan szintű erőködésnek volt kitéve a szervezete, miközben próbált könnyíteni önmagán, hogy oxigénhiány lépett fel. Aha. És ez okozta a tüneteket. Na most a szerencsés végkimenetele volt az esetnek, mert kijött, aminek ki kell jönnie, és visszajött, aminek vissza kell jönnie. 8 óra múltán egyébként.
2: De nem abban időre. A verzióban. Ja, nem. De nem fordítva.
1: Nem fordítva, tehát az emlékezete jött vissza 8 órával később. Tehát, hogy túlságosan megerőltette magát. Ugye ez váltotta ki ezt a helyzetet.
2: Ez hogy? Bemegy a WC-re, leül, erőlködik, majd utána, mikor ez megtörténik, és nem
1: tudom,
2: hogy hogy kerülök én ide? Mit keresek itt?
1: Mit csinálok itt?
2: Kész. Nem is volt szorulásom. Tehát ez az a...
1: Mitől fáj a hasam?
2: Igen.
1: És akkor kilépsz a házból, vagyis hát a házban a WC-ből, és akkor ott vannak ismeretlen emberek. Na jó, nem feltétlenül ismeretlenek, de az, hogyha 10 éven belül ismerkedtél meg velük, akkor mondjuk ismeretlenek.
2: Uh-huh.
1: És egy 8 óra elteltével egyébként helyreállt a világrendje. A kezelőorvos azt mondja, hogy a nő hasában és agyában olyan nagy nyomás keletkezett, hogy ez vezetett oxigénhiányhoz. És nagyon érdekes egyébként, mert nem csak ebben az esetben lehet erről szó, hanem például akkor is, hogyha valaki egy nehéz dolgot emel meg.
2: Súlyemelőknél előfordul. Tehát, hogy megszédül pont emiatt, mert ugye az oxigén is, de volt már olyan, hogyha mondjuk nagyon-nagyon behergeled magad, és elkezdesz így üvölteni, kiabálni, nem tudom, biztos észrevetted, már szokták mondani, hogy bevörösödik a feje, meg stb. Az is részben emiatt van, ugye elmegy a sok vér az agyba, a vérnyomásod megemelkedik, oxigénhiány keletkezhet, tehát, hogy igen, van ilyen, hogy bizonyos szituációk előidéznek ilyet. Hát speciál a vécézésre még nem hallottam, de abban a pózban, ahogy ott ül az ember, vagy ilyesmi, akkor biztos előfordult. 2 hétig nem volt, nem kellett volna, kicsit hamarabb. Vannak már olyan csodaszerek, hogy megiszod, megeszed,
1: ricinuson
2: nem
1: haj.
2: Tudom, vagy bármi, hát vannak már erre trükkök.
1: Igen, lehetett volna persze egy kis kovászos uborka lépni, egy kis aludtejjel. Amúgy én azon gondolkodtam, hogy ezért haladnak sok esetben rosszul, meg lassan az építkezések is, mert ott is megemeli, aztán elfelejt, hogy minek emelte meg. Hova teszi? És akkor, mint a Walking Dead-be, kóvályognak ott a munkaterületen.
2: Amúgy, mit keresek én itt? Mi ez a sok tégla?
1: Na mindegy, letelt a 8 órás munka, most már megyek haza.
2: Tervrajz, mi az a tervrajz? Azt nem is láttam tervrajzot. És akkor ezért van, hogy mikor megérkezel, te mint megrendelő, és akkor teljesen más épület fogad, mint amit kértél. Tehát, na, főnök, jó lett?
1: Jó.
2: Igen, hát erről, akik építkeztek, mindenki tudna mesélni szerintem.
1: Mikor megérkezik a megrendelő, és azt mondja, hogy hát jó, de igazából nézzetek el jobbra. Arra a telekre kellett volna építeni.
2: Igen. Mondjuk ahhoz kell egy megrendelő is, aki már napokkal később megy csak ki. De hát van olyan, azt mondja, hogy vállalkozó, és akkor kész. Itt van a telek, kezdjétek el. Jövök egy hónap múlva, én elutaztam valahova. És visszajössz, és tényleg nem azt fogad, hanem
1: igen,
2: máshol.
1: Igen, a helyrajzi számot nézegeted, hát de itt vagyunk, hát ez az. De fordítva néztük a tervrajzot.
2: Most már megveszük a szomszéd telket is.
1: Igen, 6-os, nem 9-es. Na jó. És akkor van egyébként másfajta eset is, amikor ilyen oxigénhiány léphet fel, és akár memóriavesztéshez is vezethet. Például történt ez egy ír férfivel, aki a feleségével töltött el egy intenzív pásztorórát, és az előző 2 nap emlékei úgy, hogy van kiestek.
2: Persze!
1: Tehát, hogyha rossz néven szólítja a feleséget, akkor ugye ez megérthető.
2: Ez mondjuk kamu. Tehát ilyen nincs. Ez nálam sokkal jobb volt az, amikor 13 évig, vagy meddig tetette a süketet a bácsi a felesége mellett, és ő eljátszott otthon a süketet, miközben egy kocsmában meg vígan beszélgetett, és ezen bukott le. De hogy ez, hogy persze, azért, mert egy...
1: Nem, ez nem lebukás.
2: Egy jó szex után, majd utána, meg nem emlékszem, hogy mit csináltam az elmúlt 2 napban, amikor számon kérik mi. Hát nem is tudom, nem voltam magamnál. A hátrányos helyzetű, akkor megvan. Tudod ki? A székrekedéses, feleséggel ellátott kőműves. Tehát ő az egész, a világára nem emlékszik.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Amúgy volt már ilyen nyaralóhely, ahol én csak húzatot kaptam. És már nem úgy húzatot. Nem volt az ablak, de igen. És akkor megkérdeztem, hogy elnézést.
2: Hogy milyen, van még egy másfajta húzat
1: szilából. Olyan meleg van és nincs klíma, hogy eddig még senki nem igényelte. Én meg csodálkoztam, mondom, nem, de nem is húzatot, tudod mit, lepedőt. Tehát adtak még egy lepedőt, hogy azzal takarózzak. Mondjuk az nem volt egy ilyen vékony lepedő, de hát, na, és mondták, hogy nekik is egyszerűen nem kell akkor húzatot húzgálni, meg stb. És tényleg igazuk volt, mert elég volt.
2: Egyébként én is jártam már így, egyszer egy átmulatott éjszaka után egy régi havernél aludtam, már reggel értünk oda hozzá, és kinyitotta az ablakot, mert neki mindig meleg volt, de annyira nem volt kint meleg, és ő el is aludt úgy, ahogy volt. Igen, ám csak nekem elfelejtett kikészíteni mondjuk takarót, és hát mit találtam ott? Egy nagy párna húzatot, abba bújtam bele. Hát a nagy párna húzatba.
1: Elfértél ilyen magzatpózban?
2: Igen, mert éreztem, hogy itt azért kicsikét csípa. De kiderült egyébként, hogy beleférnek
1: egy nagy párna húzatba. Jó, hogy nem gombolták be a végén. Behúzták volna a cicem.
2: Igen, és tesznek az ágynemű tartóba.
1: Igen, Gabika hova? Nem tudom, én reggel nem láttam.
2: Nem tudom, de az ágynemű tartóba vinnyog valami.
1: Beágyassza be.
2: Biztos, hogy egy macska szaladta meg itt. És néha egyébként az a legjobb, hogyha ezt szem előtt teszed, mert hát senki nem fogja megszólni.
1: Senki.
2: Ha most én elkezdenék babrálni egy autót, hát fényes nappal, és azt gondolják, hogy az az én autóm.
1: Igen. Igen, ez tényleg így van, hogy nem volt ez az elején rossz gondolat, ez a visító riasztó, de ma már fel se kapja senki a fejét rá, hogy most egy autónak
2: de igen,
1: a riasztója.
2: De igen, és legfeljebb azért, mert annyira idegesítő, hogy azt mondod a másiknak, lobd már el, csak vidd már innen, mert rohadt hangos.
1: Meséltem neked, amikor egyszer az egyik bevásárlóközpontban szólt a riasztóm, és hívtam az egyik ilyen riasztó szerelő ismerősömet, aki tudtam, hogy ért hozzá, és mondtam, hogy Laci, segíts, könyörgöm, mert itt állok, nem tudom elindítani az autót, mert blokkolja az indítást is, stb. Hogy mit csináljak? Mondtam, hogy milyen típusú autó, jó, baloldalt.
2: De folyamatosan vinnyogott.
1: Vinnyogott, senki oda nem jött. Mondta, hogy baloldalt lent a kuplung pedál mellett a műanyag burkolatot, bonsd le, majd hív vissza meg, vagy mert ott van, hogy milyen riasztó. Azt sem tudtam, milyen riasztó van benne. Leszettem, mondtam, hogy valami kígyó van rajta. Mondta, hogy jó, akkor ez egy jó márkájú riasztó. Hát mondom, ennek most nagyon örülök.
2: Annyi, hogy ezt nem tudjuk kikapcsolni, meg kell várni, míg levegő.
1: Akkor jön a következő, hogy húzd le a piros kábelt, tudod, mint a filmek. Mondtam, hogy nagyon jó, de itt csak 6 fekete van. Azt mondja, jó, nagyon, akkor ez még a drágább verzió, mert hogy pont azért, hogy aki el akarja lopni, azt se tudja, hogy melyik.
2: És jó, mert a szerelő sem tudja.
1: Igen, majd utána megkérdezte, hogy amúgy nem merült le az elem.
2: És azért vinnyog.
1: Tudod, és akkor így nyomkodtam, egyszer csak ting, kikapcsolt. Nem, hanem aki nem volt, vettem új elemet egyébként ott a bevásárlókozó. Kiderült, hogy ott a mellettem lévő autónak a riasztója, az ilyen ugrókódos, vagy nem tudom milyen volt, valószínűleg az blokkolta. Abban a másodpercben, hogy ő elhajtott onnan a bevásárlóközpontból, már működött az enyém is. De hát addig már a fél autót szétszettem, és senki nem jött oda megkérdezni, hogy egyébként maga mi a bánatot csinál ezzel az autóval.
2: Jó hír ez egyébként az autótolvajok számára. Én azt mondom, hogy ez egy nagyszerű reggel.
1: Te szoktál egyébként ilyen jó ötleteket adni, de...
2: Igen, figyelj, nem pártoljuk meg, nem támogatjuk a bűnözést, de valahogy mindig ide jutunk ki.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.
0: Sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Több hónap haladékot kaptak a napelemes pályázatok nyertesei. Milliárdokat költ a kormány a kórházi klímák felújítására. Elrajtolt a labdarúgó világbajnokság, sajnos Magyarország nélkül. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Több mint 3 hónappal meghosszabbította a kormány a lakossági napelemes és energiatárolós pályázatok befejezési határidejét. Az érintett beruházásokat így 2026. szeptember 30-áig lehet megvalósítani. A döntés hátterében az áll, hogy számos projekt önhibán kívül elakadt, mert egyes kivitelezők nem kezdték el vagy félbehagyták a munkát. Több pályázónak emiatt új kivitelezőt kellett keresnie, amit a támogatási szabályok is nehezítettek. A szakmai szervezetek szerint a hosszabbítás fontos segítség lehetőség. Ugyanakkor további intézkedésekre is szükség lehet, amíg nyitott beruházások lezárásához. Új szénhidrogén termék vezeték épülhet Magyarország és Szlovákia között. A tervek szerint a 100 halombattán működő dunai olajfinomítót kötnék össze a szlovákiai Ipolyságon keresztül a pozsonyi Slovnaft finomítóval. A beruházás célja az energiaellátás biztonságának erősítése, különösen az orosz-ukrán háború nyomán kialakult bizonytalan helyzetben. A fejlesztéshez szükséges törvényjavaslat már az országgyűlés elé került. Az indoklás szerint a konfliktus kockázatot jelent a térség kőolajtermék ellátására, ezért szükség van az alternatív szállítási útvonalak bővítésére. Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházak elavult hűtési rendszereit. Az első ütemben még idén több mint 3 milliárd forintot fordítanak a legsürgősebb javításokra, hogy a nyári hőségben biztosított legyen a betegellátás. Fejlesztések lesznek többek között a Szent László kórházban, a Jak-Ferenc délpesti kórházban, a Bajcsi Zsilinszki kórházban, valamint a miskolci győri kaposvári intézményekben is. Emellett november végéig előkészítik a 2027 és 29 közötti országos programot, amely a kórházi hűtőrendszerek teljes körű korszerűsítését célozza meg. Nem változtat a kormány a vendégmunkások foglalkoztatását szigorító intézkedéseken. Magyar Péter miniszterelnök szerint a magyar munkahelyek védelme és a tisztességes bérezés biztosítása az elsődleges cél. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy több vállalat bírálta a terveket, ennek ellenére nem készülnek visszalépni. Példaként a Mastergoodot említette, amely szerinte jelentős támogatások mellett sem fizet megfelelő béreket a magyar dolgozóknak. Magyar Péter azt is hangsúlyozta, hogy a vendégmunkások sok esetben méltatlan körülmények között élnek és dolgoznak, ezért a szabályozás szigorítása továbbra is napirenden marad. Csütörtökön kezdetét vette a labdarúgó világbajnokság, amelyet ezúttal három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen. A tornán először 48 válogatott szerepel, így a mérkőzések száma is rekordot dönthet. A szakértők az európai bajnok Spanyolországot és a legutóbbi VB ezüstérmes Franciaországot tartják a legnagyobb esélyesnek. A magyar válogatott ugyanakkor továbbra sem lesz ott a világbajnokságon. A nemzeti csapat egyébként 1986 óta egyszer sem tudta kiharcolni részvételét a futball legnagyobb tornáján. A világbajnokság döntőjét majd július 19-én rendezik.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma térségünkben változóan felhős, kellemes idő várható több órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű, a nap nagy részében száraz marad az idő. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, időnként megélénkülhet. Napközben 23 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül. Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: Az ébredéshez nem elég egy kávé.
2: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
1: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
3: No, hello, hello, reméljük, hogy készen álltok. Ez itt a keltető, Gere Marianna is itt van. Nekem csak így Mara jön szó.
4: Jó lesz Gere Marianna.
3: Gere Mara, is, igen. Persze. Mara is itt van, és természetesen beköszöntött a futballvilágbajnokság. Azt gondolom, hogy a futballrajongó férfiak legnagyobb örömére, és a nejeik legnagyobb bánatára.
4: Nem biztos.
3: Na miért?
4: Hát
3: van egy kis nyugta az asszonya.
4: Igen, a nők is el tudják foglalni magukat.
3: Nagyon jó.
4: Úgyhogy igazából mindenki fellélegezhet.
3: és akkor mindenki nézheti a meccset, meg végezheti a dolgát, reszegetheti a körmét.
4: Általános, hát reszegetheti.
3: Igen, mert hogy látom, hogy mondjuk a két nővel élek együtt, tehát hogy azért ezt látni kell. És akkor, hogy ezek az ilyen, hát hogy mondjam, olyan elfoglaltság, hogy nézzük is a televíziót, vagy ott vagyunk is, meg beszélgetünk is, de közben reszelgetjük,
4: az
3: meg
4: az
3: tesszük
4: idő.
3: Ebbe a
4: igen.
3: Búrába a kezünket, mi az,
4: igen,
3: mi az,
4: lámpa, nem tudom,
3: lámpa UV alá, lámpa, UV lámpa alá, és akkor ez úgy el vagy, tudod?
4: Igen, én is ezt szoktam csinálni amúgy, hogy közben mindig kell valaminek szólnia, vagy egy sorozatnak, vagy egy filmnek, és akkor közben csinálom azt, amit tudok.
3: Na, szóval szép reggelt mindenkinek, június 12 van, és villő napja, hát bele csaptunk most már rendesen a júniusban, ennek is a közepére. Az időjárás az viszont elég változékony, mert hogy hát 1967-ben ezen a napon 2,8 fok volt Szombathelyen, és 1910-ben Egerben a másik véglet, amikor 36 fok volt ezen a napon. Hát valahol ez a kettő között leszünk, ha minden igaz, akkor egy ilyen 21-22 fok, de ez csak azért, mert az elmúlt napokban egy picit esősebb, elhősebb, viharosabb volt az időjárás itt Kelet-Magyarországon, úgyhogy Nyíregyháza, Debrecen és térsége továbbra is el lesz látva egy kis záporra, zivatarra, erre készüljetek.
4: Én mondjuk szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy ne járjon úgy, mint én. Tehát, hogy én valamelyik este munka után hazamentem, és az a vezető oldali ajtónál az ablak totál le volt húzva, a másik oldalon félig. És este én kitaláltam, hogy elmegyek Szoliba, mert nekem az jár, tudod.
3: Aha,
4: néztem, hogy közben egyébként jött a vihar felfelé, reggelre nem lettem volna boldog szerintem, úgyhogy erre figyeljetek
3: oda. Hogy nem, le volt húzva az ablak, de hál' Istennek megúsztad.
4: Meg, mert elmentem otthonról.
3: Én nem. Tehát kabriótok van, akkor nyitott tetővel ne hagyjátok ott.
4: Tényleg?
3: Igen. Igen, benéztem, pont egy ilyen interjút adtam, és televíziónak, és akkor utána pont elkapott minket az eső szabadtéren, illetve bementünk ott egy helyre, elkezdett szakadni, majd ekkor jutott eszembe, hogy ott áll 100 méterre kint a fa alatt a gépjármű, ami kabrió, leengedett tetővel, mert így a vagány. Na hát akkor én azonnal próbáltam bentről nyitni, vagy zárni ugye a távirányítóval, de ez nem működött. Mentem közelebb, hogy valami zavarja, de akkor már én is esőbe voltam, de próbáltam, még nem. Hát egészen két méterre az autótól akkor kezdte el zárni. Gondoltam, hogy hát, ha mert akkor már úgy ömlött, hogy tehát mindenemen csorgott a víz, hogy lehet, hogy itt a fa árnyékában ott volt egy hely a földön, amit láttam, hogy szárazabb, gyorsan oda beállok. De ahogy elléptem még egy létet, azonnal megállt a tetőbehúzás, amikor már benéztem a kabrióba, és szinte állt benne a víz, mert hogy olyan mennyiségű víz zúdult egyből be. Na hát ennyi volt, aztán behúztam, miközben nekem után már pólót kellett cserélnem.
4: Pont erre
3: és
4: gondoltam.
3: És még majdnem nadrágot is, mert hát teljes.
4: Milyen jó lehetett volna egy olyan interjú.
3: Ja, és papucsban voltam, rövid nadrágban, na hát minden, ami
4: szárazon ilyenkor. Szárazon indult, nyári, a következő vágásnál már ott vagy csatak.
3: Nem, aztán a tévéstáv kikapcsolt, azt mondta, hogy ezt nem bírja. Na jó, szóval erre is vigyázzatok, tehát kabriót nyitott tetővel, vihar közelettén azért ne hagyjatok úgy.
4: Meg de olyan gyorsan jött. Bármikor jöhet amúgy, erre nem tudsz felkészülni.
3: Ez tegnap előtt volt, és olyan gyorsan jött. Így van, és ilyen gyors zivatarokra számíthatok most szombaton is, vasárnap is, de azért már melegszik, hiszen szombat, vasárnap már 26-27 fokot mondanak, és a mai napot kell még ezzel a kellemes de nem túl meleg 21 fokkal kibírnatok, úgyhogy tegyétek ezt. Jövő héttől azonban, és annak is a hétvégétől viszont brutál felmelegedés következik, rengeteg UV-sugárzással és 29-35 fok hőmérséklettel. Az kánikula.
4: Nagyon várom.
3: Jön. Utána megint egy ilyen esős 3-4 napja. Na hát úgy látszik ez, hogy ez ilyen.
4: Jó, de legalább a természetnek jót tesz.
3: Igen, meg hogyha ezt így írja, hogy volt már ilyen pár évvel ezelőtt, mióta ilyen szabadtéri szórakozóhely üzemeltetésben futunk, így azóta ezt így mindig figyelem az időjárás, nagyon érzékeny vagyok rá ebben a 3 hónapban, és volt ilyen időszak, évek, amikor az a hétvégén nagyon jó idő volt, és hétköznap esett. De volt olyan is, hogy egész héten nagyon jó idő volt, és hétvégén mindig esett. És ez így mit tudom, egy hónapig, vagy másfélig, és akkor ez úgy elviszi a...
4: Mondjuk az irodában dolgozóknak kedvezhet az, ha hétköznap esik, mert szegények akkor nem szomorkodnak, tudod, hogy nem mehetnek sehová, na. Hétvégére meg ott van a
3: Józsi időben. Elment szabadságra, jó megszívta, tudod, és akkor ezen rotyognak. Na, de nézve egyébként az egész hónapot, tényleg ez lesz, hogy napsütéses napok, kánikula, utána egy pici lehűlés, és jók és zivataros napok, úgyhogy erre készüljetek, én azt gondolom, hogy...
4: Meg az eldobható esőkabátra. Sipos Marianna mondta egyébként, hogy neki van zseniális.

0: ugye védett áron kapható az üzemanyag, de azért változik a piaci ár. 642 jelenleg a benzin, és a gázolaj 676. Persze, mondom, a védett ár az marad, 595 a benzinnél, és 615 a gázolaj esetében. Na, hoztál megint érdekességeket, egy-kettőt említsünk.
1: Hogy ne hoztam volna. 1898-ban a Fülöp-szigetek függetlenségi napját nyilvánították ki. Ez ma az ország legfontosabb nemzeti ünnepe. Mindemellett megnyílt a baseball hírességek csarnoka. Mondjuk így jó, ha elkörgetszünk, akkor pont nem tudom lekövetni, hogy hol jár.
0: Csak nézem, hogy így a szemed rugalmas-e.
1: Ja, még nem ittam meg az első korty kávémon. 1939-ben ezen a napon nyílt meg ez a csarnok, és az első színes horrorfilmet pedig 1939-ben ezen a napon kezdték el forgatni.
0: Színes horrorfilmet? Ennek mi értelme?
1: Fekete-fehér horrorfilm.
0: Hát fekete-fehér, igen, a fekete-fehér horrorfilm sokkal félelmetesebb.
1: Keresek neked egy.
0: Láttál már Hitchcockot, meg ilyeneket?
1: Láttam. Nem?
0: Hát az fekete-fehér. Hát az úgy volt az igazi. De az attól félelmetes már, hogy minden szürke, minden fekete-fehér. Érted? Tehát, hogy az úgy brutál. Az
1: de
0: úgy
1: pont
0: brutál.
1: Egy horror rajongóval beszélgetsz, akinek már kevés tényleg? Minden impulzus, és nem tudok félni semmitől amúgy.
0: Komolyan.
1: Esküszöm, hát olyan immunis vagyok rá.
0: Egy horror rajongó talán tényleg ez az utolsó a Hitchcock, meg a láncfűrész, és utána már a színesbe. Mert ezek úgy megvannak még, de amúgy nem.
1: Ú, én
0: nem,
1: kegyetlenül nem. Függöm, nem. Nézem őket, és akkor én kategorizálom, hogy ez Z-kategória. Az a baj, mostanában csak Z-kategóriás van.
0: Igen, ezek már most megint visszajött, reneszánszát éli a horror.
1: Most nem? Nagyon szeretik az emberek, én is azt látom, csak egyre rosszabbakat készítenek.
0: Na jó, ezekről is beszélgethetünk, meg nagyon sok minden másról, de hát a közlekedés van az, ami előtérben helyeződik ilyenkor. Reggel, amikor például most 6 óra 21-kor mondjuk sokan úton vannak, vagy útra kelnek, vagy keresik azt, hogy vajon merre induljanak el, mert útlezárások és egyéb forgalmi akadályok nehezítik a haladásukat. Szóval nekik is segítsünk, hogyha van közlekedési információtok, akkor azt osszátok meg velünk. 0-20-316-3000, ez a bűvös szám. Hívjatok, írjatok, bármi, csak tartsátok velünk a kapcsolatot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Jövő januártól jöhet a vagyonadó. Több mint 170 ezer autós még nem fizette be a gépjárműadót. 130-hoz közelítő pótdíjat gyűjtött össze egy autós. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Vagyonadó bevezetéséről is tárgyalt a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint több lehetséges modellt vizsgálnak. A végleges tervezet azonban még nem készült el. A kormányfő úgy fogalmazott, az új adónem elsősorban a nagy vagyonnal rendelkezőket érintheti, és évente akár 300-600 milliárd forintos bevételt is hozhat a költségvetésnek. A tervek szerint a legnagyobb tételt a céges tulajdonrészek utáni adófizetés jelentheti majd önbevallásos rendszerben. Magyar Péter azt szeretné, ha az adó alapját a vállalkozások 2025 év végi értéke adná. A cél, hogy a törvényt október végéig elfogadják, és az új szabályozás 2027. január 1-én léphessen hatályba. Júniusban V4-es csúcs találkozót rendeznek a gödöllői Grassalkovics kastélyban. A tervek szerint Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel és Andrej Babic cseh kormányfő is részt vesz az egyeztetésen. Magyar Péter miniszterelnök közölte, céljuk, hogy ismét rendszeressé váljon az Európai Tanács ülései előtti visegrádi egyeztetések. A kormányfő egyébként jövő héten Brüsszelben is fontos tárgyalásokon vesz részt. Június 18-án és 19-én ülésezik az Európai Tanács, ahol a versenyképesség, az uniós költségvetés, valamint az ukrajnai és iráni helyzet is napirendre kerül. Több mint 170 ezer autós még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közlése szerint június 30-áig még kérhető az akár 5 havi pótlékmentes részletfizetés, amelyet a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók egyszerűen a NAV mobil alkalmazásán keresztül igényelhetnek. A hatóság hangsúlyozta, aki nem fizeti be az adót és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia. A tartozás hosszabb távon akár a jármű forgalomból történő kivonásához is vezethet. Személyi változásról döntött a belügyminiszter a készenléti rendőrség vezetésében. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint június 11-i hatállyal felmentették vezetői beosztásából dr. Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot, a készenléti rendőrség parancsnokát. A tárcavezető egyúttal június 12-i hatállyal dr. Markó Attila István rendőrdandártábornokot nevezte ki a szervezet új parancsnokává. A közlemény a vezetőváltás indokairól nem tett említést. Összesen 123 autópálya pótdíjat halmozott fel egy magyar autós. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató szerint a sofőr végül egy kötek sárga csekkel jelent meg az ügyfélszolgálaton. Egyetlen alappótdíj egyébként jelenleg csak nem 28 ezer forint, amely 60 nap után már több mint 95 ezer forintra emelkedik. A szolgáltató most arra figyelmeztet, hogy aki nem rendezi időben a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pótdíjat, könnyen több millió forintos tartozást is felhalmozhat. Az egyébként nem derült ki, hogy az érintett autós hogyan gyűjtött be ennyi összegű bírságot.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma térségünkben változóan felhős kellemes idő várható több órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű, a nap nagy részében száraz marad az idő. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, időnként megélénkülhet. Napközben 23 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

0: Szóval itt a Sunshine on, The Bowser és a Magnetic, egy igazi ezévi sikerfelvétel. Legalábbis az lesz 6 óra 40-kor.
1: Hölgyeim és uraim, itt egy újabb adag Koffein korlátlan mennyiségű jó kedvel tálalva. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
0: Hello mindenkinek, szép reggelt kívánunk, tovább dübörög a keltető, és benne most már közlekedési információkkal is szolgáljunk, mert vételkörzetünk Nyíregyháza Debrecen térségéből azért mindig akadnak olyan hírek, amelyek az autósokat érdekelhetik, mert hogy fennakadásra járnak. Ilyen például, hogy a Nyíregyházán többek között a Vasvári Pál utcán továbbra is torlódás, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás, és a Stadion utca egy része Zsák utca, a munkagépek dolgoznak, a stadionnál is építkeznek, úgyhogy az autósokat kérik, hogy szabályosan parkoljanak ezen a területen, és ha lehet, kerüljétek el, kedves autósok, ezt a részét is Nyíregyházának. Nyíregyháza és Nagykáló között egyébként Nagyszállás Nyíresnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás, valamint Szerencsés Nyíregyháza között vágányzár van, ez az autósokat nem nagyon érinti, de azok, akik vonattal szeretnének közlekedni, azokat igen, hiszen vonatpótló buszok indulnak ezen a szakaszon, és Rakamazon két helyen átépítik a vasúti átjárót, így a 38-as főutat ez terheli, vagy nehezíti a haladást. Debrecen, ugorjunk Debrecenre, ahol a 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornáznak tovább, és a félútpálya lezárva, egy-egy sáv járható csak, és a 354-es főúton Debrecen északi elkerülő útja ez, közel az M35-ös autópályához, ott csomópontot építenek, továbbra is zajlik a csomópontépítés, az 1-es és a 3-as kilométer között lezárták a külső sávot mindkét oldalon. És a Mikepércsi út Debrecenben az 1-es és a 2-es kilométer között, kilométer szelvény között szélesítik a burkolatot, itt is forgalomkorlátozás van érvényben, úgyhogy ha ki Mátészalka felé jár, az a 70-es kilométernél csomópontot építenek, emiatt a forgalom csak egy sávon irányonként változva haladhat, és a Faraktár Hétvezér utca kereszteződésére is felhívnánk mindenki figyelmét Debrecenben, mert hogy felüljáró után útépítési munkálatok miatt nem mindig működik a jelzőlámpa, és fennakadások is várhatók, de hogyha bármilyen útinformációval tudtok szolgálni, akkor 0620 316 3000. Jó, várjuk ezeket. Nagyon-nagyon-nagyon fontos hírek.
2: Figyelj már, Főni.
0: Na.
2: Képzeld el, hogy nem tudom, te mennyire vagy otthon ebben az egészben, de mielőtt belecsapnék a lecsóban, fizetés emelésre lenne szükség.
0: Na, mert miért? Mi a baj?
2: Mert hogy meg fogják vámolni amúgy itt a temus és sínes rendeléseket, és akkor nekem most így hogyan tovább?
0: Tehát, ja, mert ilyen, ezekről vásárolsz folyamatosan?
2: Hát, folyamatosan.
0: Ja, a köröm dolgok, meg make-up dolgok, nem?
2: Hát nem ezek. Köröm dolgokat nem, de például nagyon szeretem igen az ilyen kis kiegészítőket, meg mindenféle. Félét, és akkor most, ha így ráteszik
0: a bazárt,
2: nekem...
0: A bazárt, mert én ezt így bazárnak hívom.
2: Nevezheted úgy is, nekem mindegy, csak add meg a fizőemelést, hogy kijöjjön a csomagomnak a vámja.
0: Na, mert mi történt?
2: Mert hogy július 1-től Magyarországon is lesz, érvényesek lesznek azok az uniós vámszabályok, hogy a webáruházban rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufel... megint feleségeket akarok
0: mondani. Árufeleség?
2: Valamiért azt mondom, hogy rendeltünk feleségeket, csak ezt valószínű senkinek a felesége nem értékeli. 3 eurós vámot kell fizetni.
0: Aha.
2: Na most két opció
0: tehát
2: van, vagy fizetek.
0: Ami 150 euró alatt van?
2: Igen.
0: És a 150 euró felettinek nem kell? Vagy annak magasabb értéket kell valószínű?
2: Igen. Viszont, tehát én 150 euró alatt rendelek, tehát hogy ezt így megorvosolnánk.
0: És hogy 3 euró, hát már 3 eurót kivél, majd tovább számlázod az ügyfeleknek, tudod.
2: Igen. Tehát igazából, hogyha rendelsz egy pólót, telefontokot, fülhallgatót, ami ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termék kategóriába tartozik.
0: Na most hányszor szoktál rendelni ilyen termékeket?
2: Egyébként
0: egy hónapban.
2: Elmondanám neked, hogy én ilyen ruhát, meg ilyesmit én szoktam.
0: Okay.
2: Mert nagyon jó cuccok vannak a sínen, és a legdurvább amúgy a TikTok hibája az egész. mert hogy ott még jönnek a csajok, tudod, hogy megjött a sincsomagom, és akkor mutogatják, hogy ez van
0: benne. Ja, és akkor ez így benneteket,
2: és nőket frusztrál,
0: hogy nézd meg, ja, és akkor még dobálják a kódot.
2: Igen, ott van a kód is, hogy nézd meg, és tök olcsó. Nem már. Tehát azért ki van ezt használni, persze mi meg nem bírjuk visszafogni magunkat.
0: De most figyelj, hogyha ha három csomagot, vagy hogyha azt írják itt, várjál, de azt írják itt, ha egy webáruházba egy pólót, egy telefont és egy fülhallgatót rendelsz, akkor ugyanabban a csomagban akkor három különböző termékkategóriába tartozó, eltérő vámtarifaszáru tarifaszámú árut vásárol, ezért a fizetendő vám így már akkor 3x3 euró.
2: Na látod, teljesen csődbe megyek.
0: De mi felbontják a csomagodat? Vagy hát mit
2: gondolom,
0: csinálnak?
2: Van leírása annak, hogy mit rendeltél. Tehát azt csak kiküldik, hogy abban a csomagban mi van.
0: Vagy ezt már automatikusan rászámolja a forgalmazó?
2: Lehet. Aha. Lehet egyébként, viszont az már nagyon sok.
0: Viszont, ha három azonos számú pamut pólót rendel, szerintem a vám összejátszik ezekkel a temu meg ezekkel, nem? Mert most gondolj bele, hogy ez vásárlásra ösztönöz. Mert azt mondja, hogy vegyél három pólót, mert annak ugyanúgy csak 3 eurót lesz a vám tétele. Érted?
2: De ha nekem csak egy kell.
0: De oké, de azt mondod, de én nem érted, mert hogy milyenek vagyunk mi vásárlók. Tehát, hogy az van állandó, hogy hú, ez megéri. Ahogy látod, hogy ott a kód, ott van az izé. Ja, hát ez 23%-kal olcsóbb. Ja, persze, hogy olcsóbb, mert még a múltkor 25-tel drágább volt. Érted? Tehát, hogy 23%-kal olcsóbb. De hogy te megveszed, és azt mondod, hogy hát jó, de most 3 euró jön rá, ha egy pólót veszek. De ha 3-at veszek, akkor is. És mivel, hogy én jövő héten meggondolnám magam, vagy jövő hónapban, és akkor megint rendelnék, akkor megint 3 euró, ezért mit csinálsz? Ó, rendelek 3-at.
2: Termékkategória, tehát igazából vehetek ott pólót, pulcsit, meg akár kabátot.
0: Így van.
2: És akkor úgy bevásároltam, viszont ahhoz már ne vegyek fejhallgatót,
0: így
2: mert
0: van, mert
2: akkor
0: az megint 3
2: már
0: 6 euró
2: lesz. Így van. Igazából le kell szokni, azt mondom mindenkinek, a Temu a legsúnyibb ebből a szempontból, mert ő így pofátlan módon így az arcunkba tolja a dolgokat.
0: Igen, igen, de mindenki amúgy, tehát az összes ilyen internetes forgalmazó, elsősorban a kínaiak, elsősorban, hogy ezek a kínaiak, igen, nagyon, nagyon, tehát az a lényeg, ezt kell meglátni, és ezt a hallgatóknak is üzenjük, és nem akarunk nyilván vásárlásra ösztönözni, sőt, azt sem akarunk, hogy vegyes sem szeretnénk, hogyha elriasztanánk bárkit ok nélkül mondjuk ilyen forgalmazók szolgáltatásai, termékeinek igénybevételétől. Szóval én azt szeretném, hogy csak úgy gondoljuk át, hogy ez mind-mind marketing, ez mind-mind a fogyasztó célozza, ezek reklámok, ezek vásárlásra ösztönzések, és azért tudni kell ezek között eligazodni.
2: Tehát, hogy, határt hogy, húzni.
0: Igen, meg hogy az, hogy milyen minőség, tehát milyen minőséget kapsz, ezt értékelni, árérték arányt nézni. Én ami roppant ilyen árérték arányos vagyok, borzasztó.
2: De tehát egyébként...
0: Én járok, ha néha megyek bevásárolni boltba, akkor, és ezt a kislányomra is így ráragasztottam, hogy megyünk, és akkor nézzük, hogy mit tudom én, ez egy jó minőségű, mit tudom én, a mozzarella sajt, most mondok egy példát, vagy bármi, de meg mustár, vagy valami, de kiszámolom azonnal, hogy kilójára, vagy literre mennyire jön ki, és akkor összehasonlítom a másikkal, de mindezt úgy fejbe, meg közben nézve, hogy ez nem is éri meg. Hiába van árengedménye, de ez nem éri meg, mert ez egy jobb minőségű, vagy rosszabb minőségű, és még ráadásul a bóki, hogy van egy árérték, tehát hogy egy rosszabb minőségű, de olcsóbb, de a másik meg esetleg egy drágább minőségi prémium, de le van árazva, és az mégis akkor árba már majdnem közelít és megéri, és akkor inkább megveszem még a drágábbat úgy, hogy ott azon van valami kedvezmény. Tehát, hogy ezeket én nagyon vadászom. Hogyha
2: én
0: mondjam.
2: Lennék az, aki mellettetek számológéppel mászik. Hogy akkor hogy is van a matek? Jó, akkor...
0: Te nem szoktad meg... ezeket így számolni?
2: De amúgy nézegetem, de ragaszkodok. Vannak dolgok, amikhez ragaszkodok. Például pont a mustárt említett, látod, abban nem vagyok hajlandó másfajtát megvenni, mert nekem az ízlik.
0: Igen?
2: Tehát hiába hozzák oda a másikat, lehet ecetesen.
0: Jó, most ezt egy példának mondtam, most fel lehet,
2: de igen, amúgy
0: most én tehát annyira
2: is
0: nem számolom, de mindenféle más.
2: De minden más, igen.
0: De minden más dologban, igen. De amúgy azt is meg szoktam nézni, mert így szeretem, abban is vannak jó prémium mustárok, tudod, meg ilyen dizsoné, meg ilyenek, és akkor azokban lehet jókat alkotni.
2: Igen, én is szeretem ezeket, úgyhogy...
0: Bár a múltkor mondtam, egy olyan mustárfélét vásároltam, ami tényleg ilyen prémium és nagyon jó, ez is ilyen dizsoni féle, és akkor mondom, hát tudod, ilyen bécsi roppanós virsli ezzel a dizsoni mustár valamivel, nem tudom már melyik márka volt, és akkor kiraktam egy kanállal, de egy kis hagyományos régi mustárt is tettem mellé, hogy azért tudtam, hogy az első, hallod, egy napig fájt a gyomrom,
2: ne
0: itt a
2: idegesít.
0: Gyomor szájam, mert azt a egy kanálnyi kis mustárt megettem a virslivel, és éreztem azt a maró érzést, ami ott elkapta. Tehát egy annyira kemény mustár volt, hogy a szervezetem nehezen küzdött vele, egy egész nap ezt éreztem, vagy egész hétvégén. Na, hát minden mindegy, hogy vásároltok, mint vásároltok. Egy biztos, hogyha most július 1-től itt a két kínai forgalmazó árucikkeinél, ahogy ugye Mara is említette, külön áruféleségenként, vámtarifa számonként 3-3 euró terheli még a 150 euró alatti rendeléseket is. Úgyhogy erre készüljetek, de hát szerintem ez az ilyen megrögzött maraféle vásárlókat nem rémíti el, és nem tántorítja el a vásárlástól.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a múl, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
0: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Hát a reggeli csúszforgalom beindult. A nagyállomásnál lévő Erzsébet utca egy Piac utca kereszteződésében hatalmas a forgalom, és ez ráhatással van egész az Árpád térig, tehát nagyon nagy dugóban közlekedünk, inkább állunk. 33-as bevezető szakaszán is nagy a torlódás, illetve még a Nagyerdei körúttal kapcsolatban mondanám, hogy ott munkálatok, aszfaltozási munkálatok miatt nagy a torlódás, tehát ezeken a helyeken, illetve az egész város felettén menjünk nagyon-nagyon óvatosan, körültekintően vegyük figyelembe az útlátási forgalmi viszonyokat, hogy ne kelljen későbbiek folyamán balesetről beszámolni.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled, ez a Sunshine FM.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Átfogó vizsgálat indul a kulturális intézményekben. Rendszámtáblát cserélt, rendőri ellenőrzés buktatta le a sofőrt. Változtat a kormány a babaváró hitel szabályain. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Átfogó vizsgálatot indít a Kulturális és Innovációs Minisztérium a fenntartásába tartozó kulturális intézményekben. A bejelentést Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár tette közösségi oldalán. Közlése szerint több helyről érkeztek jelentések hatalmi visszaérésekről és félelemkeltő munkahelyi légkörről, ezért teljes körű átvilágítást rendelnek el. A vizsgálatok elsőként azokban az intézményekben indulnak, ahol a legsúlyosabb problémákról számoltak be. Az államtitkár azt is bejelentette, hogy a jövőben új szervezet foglalkozhat a kulturális szférában felmerülő etikai ügyek kivizsgálásával. A minisztérium célja egyébként a kulturális dolgozók védelme és a biztonságos munkakörnyezet megteremtése. Vádat emelt a Hajdú-Szoboszlói járási ügyészség egy szerepi nő ellen, aki a vád szerint egy másik autó rendszámtábláit szerelte fel a járművére, majd azzal közlekedett. Az ügyészség tájékoztatása szerint a nő egy ideiglenesen forgalomból kivont személygépkocsit akart használni, ezért egy működésképtelen családi autóról leszerelte a rendszámtáblákat és áthelyezte azokra. Röviddel az indulás után rendőri ellenőrzésre került sor, amely során kiderült a szabálytalanság. Az ügyészség egyedi azonosító jel meghamisításának büntettével vádolja a nőt, és vele szemben közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Július 1-től új szabályok lépnek életbe Hajdúszoboszlón az elektromos rollerek és más hasonló meghajtású eszközök használatára. A város több forgalmas gyalogos övezetében, parkjában és sétányán tilos lesz ezekkel közlekedni. Az érintett helyszíneken korlátozó táblákat helyeznek ki, az eszközöket pedig csak tolva vagy kézben tartva lehet átvinni. Az önkormányzat szerint a döntést a megszaporodott balesetveszélyes helyzetek és a lakossági panaszok indokolták. A szabályszegőket kezdetben figyelmeztetik, később azonban 50 ezer forint helyszíni, illetve 150 ezer forint közigazgatási bírság is kiszabható majd. Hatósági eljárás indult egy Hajdú-Bihari vadásztársaság ellen, miután felmerült a gyanú, hogy nem engedélyezett vegyszert használt vadriasztásra. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal közlése szerint a társaság denatónium benzát tartalmú szert oszthatott ki földhasználóknak napraforgó területek védelmére. A vegyszer egyébként az Európai Unióban növényvédőszerként nem forgalmazható, és szükséghelyzeti engedélyt sem adta ki rá. A hivatal most kivizsgálta a bejelentést, majd hivatalból eljárást indított. A denatónium benzatonát a világ egyik legkeserűbb anyaga, amelyet többek között vadriasztásra is alkalmaznak, használata azonban csak szigorú feltételek mellett engedélyezhető. Módosíthatja a kormány a babaváró hitel szabályait. A 2019-ben indított konstrukciót eddig mintegy 270 ezer család vette igénybe, ugyanakkor az érintettek körülbelül ötödénél nem teljesültek a támogatási feltételek. A kabinet ezért a türelmi idő meghosszabbításáról döntött, emellett társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos további szabályokat is. A kormány célja, hogy rendezze azokat az élethelyzeteket, amelyekre a jelenlegi szabály nem ad egyértelmű megoldást.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen térségében gomoly felhős napos időre készülhetünk, csapadék nem várható, a levegő kellemesen meleg lesz. Az északi északnyugati szél élénk lehet, időnként megélénkülhet. Napközben 23 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en. A keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a nyíregyházi Korzó bevásárlóközpont. Korzó. Minden nap találkozó.

0: kedvéléshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jó kedvű trió, a kedv csináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balog Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te, készen állsz?
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, remélem, hogy készen álltok, mert hogy egyre többen vagytok úton, és ugye kerültök forgalomba. Adott esetben még tanulóvezetőkkel is találkozhatok, olyanokkal, akik éppen a gépjármű vezetést gyakorolják, és nekik ezt oktatják, vagy netalántán vizsgáznak itt a reggeli forgalomba. Bármire jártok, Debrecen, Nyíregyháza vagy a kettő között, találkozhatok igen gyakran, és a nap minden szakában ilyen sofőrökkel, vagy sofőrjelöltekkel. Hát ez általában nagy vitát szokott kiváltani, és hát megosztja az embereket. Mert hogy van, aki türelmes, és van, aki odafigyel ezekre a járművezetőkre, és van, aki természetesen meg türelmetlen, mert hogy éppen ő igyekszik valóban, éppen dolga van, éppen valamit szeretne, szóval haladni akar, és akkor ez mindig feszültségeket generál. Nem? Te nem így látod?
3: De teljességében így látom.
2: Na hát mi meglátjuk, hogy és ott lesz a nap kérdése is, hogy nektek mi jut eszetekbe, amikor először találkoztok egy tanulóvezetővel, türelem, félelem, vagy na ebből baj lesz, szóval ez ott van, már a Facebook oldalunkra mindjárt kikerül, de hát mi szakértőt is hívtunk, mert hogy van egy fiatalember, akit már a TikTokról, a social médiából ismerhettek, és hát ő egy gépjárművezető oktató, aki hát 33 éves ugyan, de már 5. éve gépjárművezető szakoktatóként dolgozik, és előtte kutyásrendőrként is végezte a tevékenységét, úgyhogy ezt az oktatás pedig nem munkának tekintenem igazi hivatásnak, és hát nagyszerű és poénos anyagokat tesz fel folyamatosan a közösségi médiába, úgyhogy jó reggelt, Meggyesi Dávidot szólítom, szervusz Dávid!
3: Szia!
4: Meg és üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok!
2: Szia Dávid, hát kedves Dávid, kezdjük onnan, hogy vajon te, aki nap mint nap oktatsz, te ezt hogy éled meg? Mert hogy valamikor te kutyás rendőr voltál, gépjárművezető szakoktató lettél. Tehát, hogy ezt a váltást, ezt te hogy kezeled? Mert meg miért lettél az? Tehát nem volt, hogy a kutyás rendőr, megharapott a kutya, vagy mi történt?
4: Többször, igen. Hát igazából én is azt tapasztalom az utakon, amiket ti is láttok, és ti is tapasztaltok napi szinten, hogy a tanulóvezetőkkel egyébként azt a magatartást tanúsítják a többi közlekedők, hogy van, aki nagyon türelmes és előzékeny, és meglátja a tanulótáblát, és segíti a közlekedésünket, és egy kicsit a szívére teszi a kezét, és előjönnek az emlékek abból az időszakból, amikor még ő is a tanulást folyamatát csinálta, és a volán mögött ült tanulóként. Viszont van a másik véglet is, amikor a T betű egy ilyen vörös posztó a bika előtt, és nekem meg kell mutassam, hogy én milyen ügyes vagyok, és hogy tudok vagánykodni. Hál' Istennek az arány az nem azonos. Szóval én azt tapasztalom itt vidéken, hogy a közlekedési partnerek segítik a mi munkánkat, és segítik a tanulókat, és próbálnak könnyíteni a helyzetükön. De igen, a másik véglet is tapasztalható, akik türelmetlenek.
2: Na várjál, először beszéljünk azokról, akiket ott oktatsz. Tehát, hogy ők milyenek? Tehát őket, hogy értek? Milyenek ezek a mai tanulók? Mert te se vagy öreg, tehát egy fiatal ember vagy.
4: Igen.
2: Tehát azt gondolom, hogy még te is egy kicsit vagányabb vagy, bátrabban mennél, jobban haladnál. Ehhez képest azok, akiket oktatsz, ők milyenek?
4: Igazából általánoságban elmondható az, hogy a tanulók nagy része az elején nagyon fél az autóvezetéstől. Ez egy teljesen új inger számukra, egy teljesen új dologba csöppennek bele, és hát látjuk magunk körül, hogy milyen felgyorsult világban élünk, és milyen nehéz még rutinos sofőrként is néha eljutni A-ból B-be. Most gondoljuk el ezt egy tanuló szemszögéből, aki mondjuk életében 5. vagy 6. ül autóban, és belecsöppen egy ilyen felgyorsult világban. Nekik az elején ez egy nagyon nagy félelem, és egy nagyon nagy stressz, viszont én azt szoktam nekik mondani mindig, hogy amíg én itt nyugodtan ülök mellettük, addig ne aggódjanak, mert semmiféle probléma nem fogja őket érni.
2: Neked van egy pedál a lábad alatt.
4: Nekem van
2: egy pedál, úgyhogy meg tudod nyomni.
4: Igen, bármilyen körülmények között be tudok avatkozni, hogyha arról van szó, persze.
3: Dávid, amikor egy rutinos autós meglát maga előtt egy tanuló autót, akkor sokszor már előre bosszankodik, szerinted miért vagyunk ennyire türelmetlenek velük?
4: Pontosan emiatt, mert az előbb is mondtam, hogy nagyon sietünk mindenhova, az utolsó pillanatban szeretünk elindulni az iskolába, óvodába, munkájunkra. Egyébként én nagyon jókat szoktam mosolyogni, és itt elnézést kérek mindenkitől. Az anyukáktól, amikor belepillantok a középső tükörbe, és 8 óra 5 perc, vagy 8 óra 5 perccel habzószájjal kiabálnak mögöttünk, mi is ugyanúgy bent állunk a sorban, és nem tudunk gyorsabban menni.
2: Igen, de azért már ne haragudj, csak most elkezdem, de én képviselem a másik oldalt, akik bosszankodnak sokszor a tanulóvezetők miatt. Tehát, hogy indokolt, hogy mondjuk hiába 50...

0: automatikus vezetésre megtanítani, hogy beilleszkedjenek a forgalomba. Az én tanulóim többször hallották már a számból azt a mondatot, hogy próbálják meg úgy vezetni az autót, úgy felvenni a forgalom ritmusát, mint hogyha nem lenne rajtunk T betű, és egy sima mezei autósok lennénk. Úgyhogy én is erre ösztönzöm őket, és erre próbálom meg őket tanítani, hogy dinamikusan haladjunk, és próbáljanak meg beilleszkedni a forgalom ritmusába. Nyilván ezt egy lépcsőzetes tanítási módszerrel kell felépíteni, hogy a tanuló eljusson arra a szintre, hogy már beilleszkedjen. Előtte érdemes kivinni gyakorlópályára, rutinpályára, kisebb utcákra.
1: De állítólag az már nem kötelező.
0: Igen. A rutinvizsga már nem, az már nagyon régóta eltörölték. Aha.
1: Pedig az nem volt rossz dolog, nem? Tehát, hogy már nem tudom, te mennyire jártál az én időmben, milyen én idősebb vagyok, tehát nyilván nálunk volt ilyen, és nem volt rossz, mert mire kiértél a forgalomba, addig legalább az autót tudtad kezelni normálisan, és parkolni tudtál.
0: De ez is egy megosztó dolog. Nyilván külső szemlélővel ez másképpen hangzik, mint egy oktató szemszögéből, mert amikor bevon mindenki zsúfolva egy rutinpályára, akkor mondjuk egy kapubejárós gyakorlásra ott állnak hárman sorba, és akkor mire megcsinálja az egyik tanuló, következik a másik. Eltelik negyed óra szegény, mire be tud állni egy kapubejáróba, vagy éppen egy emelkedőn elindulni.
1: Jobb ezt élőbe gyakorolni át, amíg ott meg is húzunk valamit.
0: Igen, ez pedig a másik dolog is. Ezen is nagyon jókat szoktam mosolyogni magamban, amikor kimenjünk egy bevásárló központ parkolójába parkolni, ott azért van tumultus, és jönnek az autók, meg mindenki tologatja a bevásárlókocsit, gyerekek rohangálnak össze-vissza. Állunk be éppen merülegesen két autó közé, és akkor látom azokat a rémült arcokat a várakozó járművekben, és akkor tudod, rányítják az ajtót, hogy ne tudjunk oda beállni, vagy éppen megkérdezik, hogy miért ide kell, és miért pont most.
1: El szoktam
0: nekik mondani egyébként, hogy addig nyugodjanak meg, és ezt mindenkinek javaslom, addig nyugodjanak meg, amíg tanulóautó parkol mellettük, mert egy olyan szakemberül ott jobb egybe, aki az autónak az utolsó milliméterét is ismeri, és nem fogja neki engedni a másik autónak a saját autóját. Utána pedig ezek a tanulók részt fognak venni a forgalomban, és ők is el fognak menni ezekbe a bevásárlóközpontokba, és ugyanúgy le kell neki tudni parkolni, szóval muszáj, hogy ott is gyakoroljunk.
1: A mi vételkörzetünkben is egyébként Debrecen Nyíregyháza térségében is azért vannak ilyenek, hogy kötött városi vizsgaútvonalak. Ez létezik, gondolom, mindenhol akkor.
0: Igen.
1: Ezeken nem lehet módosítani. Tehát, hogy egy irány utcába azért ne vigyük már állandóan a vizsgáztatót, és ott tényleg ne tartsuk fel a forgalmat. Hogy valami...
0: Igen, ezek a vizsgaútvonalak...
1: Kikérik a ti véleményeteket egyébként ezek a vizsgaútvonalak?
0: Igen, egyébként igen, határozottan mondom, hogy igen, ez egy nagyon pozitív dolog. De ezek a vizsgaútvonalak, ezek mind úgy vannak felépítve, hogy a lehető legtöbb közlekedési szituációt bemutatni a tanuló a vizsgabiztos részére. Legyen benne egyirányú utca, legyen benne telezöld, legyen benne 30-as övezet, lakópihenővezet esetleg. Behajtani tilosok, ahova nem mehet be, hogy a vizsgabiztos az alatt az 50 perc alatt, amíg ott ül hátul, tudja értékelni a vizsgázónak a valós teljesítményét. És ezért épülnek fel így ezek az útvonalak. Egy vicces példa, nálunk Békés megyében, Orosházán oktatok én, az egyik utca 25 éven keresztül egyirányú utca volt, megtanult az összes tanuló kőbevésve, hogy a hajnal után a végén, ha balra megyünk, akkor balra ki kell húzódni. A vizsganapján 9 órakor vették az egyirányú utca táblát, forgalomrend megváltozott, és hát hagyd nem mondjam, hogy milyenek lettek az eredmények.
1: Igen, és aki szembe jön. Ja, például ilyen most Nyíregyházán, ezt pont kaptuk, és a híreinkben is volt talán, hogy Nyíregyházán a Kond utca és az Ószülő utca, ahonnan eddig ugye jobbra lehet, egy egyirányú utca, onnan jobbra lehetett menni egy másik útra rá, egy egyirányú utcában, amely tehermentesítette így azt a hosszú egyirányú Ószülő utcát, és a Kond utcán lehetett menni ki a Sóstőtre. De ezt most lakópihenő vezetti, nyilvánították a minap, és oda nem lehet bemenni. Holott ez egy vizsgaútvonal, vagy információink szerint, rengeteg tanuló vezetővel, így hát az egyirányú utcát az folyamatosan terheli ott végig, ahol reggel, amúgy rengetegen iskolában, mindenhol van ennek, mert több iskola is van azon szakaton. Szóval ezek kellemetlen.
0: Ez biztos, igen. Javaslom azt, hogy amennyire csak van rá lehetőség, próbálja meg mindenki egy alternatív útvonalat keresni, hát ha valahogy ki lehet kerülni azt a részt. Tudom, 10 éven keresztül mindenki megszokásból arra közlekedett, és most fáj.
1: Persze, mert hát reggel, amikor sietsz, és van neked is egy

0: saját útvonalat gyerekkel az oldaladon.
1: Igen, tudom, kicsit ki kell mozdulni ilyenkor a komfortzónából, vagy egy picit hamarabb belépni.
0: Figyelj, reggel ez, mint az éhezők viadala olyan, és itt nem ismerünk kegyelmet, tehát nem érdekel, hogy T betű van rajta, vagy nem. A gyereknek oda kell érni, mert hogy mi csesztük el egyébként az időt, és nem indultunk el időben, de azért akkor is oda kell érni, és átgázolunk minden tanulóvezetőn, teszem hozzá. Igen. Viszont gyorsan a végére egy kérdés, hogy mik azok a tipikus hibák, amik vagy egy nap hányszor kell neked beavatkozni mondjuk egy oktatás során? Tehát hányszor kell beavatkozni, mert így mindig azt látjuk, hogy hát ott egy tanulóvezető, meg vagyunk ijedve, nyilván a ti lábatok alatt van pedál, és be is szoktatok azért avatkozni, de mi volt eddig a legdurvább, amit mondjuk kormánymozdulatot, bármiben oda kellett nyúlni?
1: Ez nagyon érdekes, mert egyébként ha front van, teli hold van, vagy fizetés volt, vagy bármi hasonló, akkor ezek a mozdulatok sűrűbben előfordulnak. És ezt tényleg tapasztalom. Igazából országúti vezetésen szokott ez sűrűbben előfordulni, amikor szépen megyünk egy 90 tempomattal, és meglátják a T betűt, akkor minden áron meg akarnak minket előzni. Legyen szó kanyarról, vagy bármi előtt.
0: Használhatnak tempomatot?
1: Persze, hogyne. Igen.
0: És ez nem is baj, hogyha megtanulják, mert mondom például, az én feleségem sem használja a tempomatot, mert úgy valamiért fél tőle. Tehát tanítsák meg, ez tök jó.
1: Tanítom a diákjaimnak. Sőt, amikor télen leesett ez a kis hó, amit volt nálunk, én az összes kanyarba próbáltam úgálni a kéziféket nekik, meg nyomni a gázt a körforgóból kifelé. Megtapasztalják, hogy milyen az, amikor elmegy az autó hátulja, vagy éppen megcsúszik a kereke. Úgyhogy igen, országúti vezetésnél tapasztalom azt, hogy bele kell egyet fékezni, mert úgy előznek minket, hogy már ott a szemből jövő, és hogyha én nem lassítom meg az autót, akkor abból csúnya baleset is lehet. De egyébként még az elején parkolásnál szeretjük néha egy kicsit közelengedni az autót, akkor kell bele korrigálni, de igyekszem minél jobban átadni magamat a tanulóknak, és rájuk bízni a dolgot, csak az utolsó pillanat előtt befékezni az autót, vagy éppen belenyúlni.
0: Dávid, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál így reggel, és hát várjuk az újabb social videós anyagaidat, mert jókat derülünk rajta, és nevetünk.
1: Nagyon köszönöm.
0: Bízom benne, hogy ehhez a minden oktatott hozzájárul, nem, hogy kirakjam el.
1: Igen, egyébként ez teljesen.
0: Néha hallom a pánikot a hangjukon, néha nem tudást, vagy és azt, hogy fogalma nincs. Így van. Na jó, Megyesi Dávidnak köszönjük szépen, hogy rendelkezésünk rá, mint gépjárművezető, oktató, szakoktató. Köszönjük szépen. Szia Dávid, szép napot neked, és balesetmentes közlekedést kívánom.
1: Hello.
0: No hát innen folytatjuk, ott van a Facebookon a témánk, mi jut eszedbe, ha meglátsz magad előtt egy tanulóvezető, türelem, félelem, vagy na ebből baj lesz. Kommenteljetek egy Cinema City páros mozi jegyért.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan védhetjük meg a vagyonunkat, pénzünket az online csalásoktól? Erről beszélgetünk ma Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre gyakrabban találkozhatunk az online piac tereken történő vásárlás vagy termékeladása során adathalász kísérletekkel, amikor a csalók netbank belépési adatokat, azonosító jelszó, SMS kód, valamint bankkártya adatokat, például a bankkártya szám, a lejárata, a hátoldalán szereplő háromjegyű kód próbálnak megszerezni az ügyfelektől. A csalás során általában ismert csomagküldő szolgáltatáson keresztül ígérik a fizetést és kérik a szállítás teljesítését, ezt követően pedig egy hamis netbanki oldalra irányítják, ahol miközben megpróbál belépni az ügyfél, a netbanki adatait szerzik meg. Előfordulhat, hogy bankkártya adatokat is elkérnek a hamis weboldalon, ezért érdemes odafigyelni arra, hogy a netbanki bejelentkezéseket mindig a bank hivatalos oldalán tegyük meg, soha ne próbáljunk bejelentkezni egy e-mailben kapott linken keresztül. Ne hagyjunk jóvá mobil applikációban olyan műveletet, amit nem mi kezdeményeztünk. És mindig figyelmesen olvassuk el a banktól kapott SMS tartalmát, csalásgyanú esetén azonnal hívjuk a saját bankunkat.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Változtat a kormány a babaváró hitel szabályain. Új közbeszerzések kiírását helyezték kilátásba. Nem emelkedhet tovább a diák hitel egy kamata. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Módosíthatja a kormány a babaváró hitel szabályait. A 2019-ben indított konstrukciót eddig mintegy 270 ezer család vette igénybe, ugyanakkor az érintettek körülbelül ötödénél nem teljesültek a támogatási feltételek. A kabinet ezért a türelmi idő meghosszabbításáról döntött, emellett társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos további szabályokat is. A kormány célja, hogy rendezze azokat az élethelyzeteket, amelyekre a jelenlegi szabály nem ad egyértelmű megoldást. Vagyon visszaszerzési hivatal felállítását ígéri Magyar Péter. A politikus szerint az új szervezet gyorsan megkezdheti a működését, és az ügyészség, valamint a nyomozó hatóságok munkáját segíteni. Elmondása szerint a hivatal az elmúlt 15-20 év gazdasági visszaéléseit és vitatott ügyeit vizsgálná. Magyar Péter arról is beszélt, hogy több területen új közbeszerzési eljárásokra lehet szükség, miközben céljuk az állami vagyon visszaszerzése. A nyilatkozatban kitért Balázs Gyula érdekeltségeire is, hangsúlyozva, hogy az esetleges eljárások során minden jogszabályi kötelezettséget érvényesíteni kell. Megállapodás született a Magyar MOL és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat, vagyis a NIS jövőjével kapcsolatban. A szerb energiaügyi miniszter közlése szerint sikerült rendezni valamennyi nyitott kérdést a részvényesi megállapodás ügyében. A megállapodás értelmében a szerb állam további részesedést szerezhet a vállalatban, amennyiben a MOL megvásárolja az orosz Gazprom Neft tulajdon részét, és ehhez az amerikai hatóságok is hozzájárulnak. A MOL vállalta, hogy a pancsovai finomító a jövőben is a korábbi évekhez hasonló kapacitással működik majd. A NISZ helyzete azért került a figyelem központjába, mert az Egyesült Államok korábbi szankciókat vezetett be a vállalat ellen az orosz többségi tulajdon miatt. Módosul a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos egészségügyi adatok kezelése. Az új szabályozás szerint ezentúl nem csak a szűrést végző orvos, hanem a várandós nő kezelőorvosai is hozzáférhetnek a fertőzésre vonatkozó információkhoz. A változtatás célja, hogy csökkenjen a veleszületett szifiliszes esetek száma. Az egészségügyi adatok szerint egyébként, amíg néhány évvel ezelőtt évente egy-két fertőzött csecsemő született hazánkban, az utóbbi években több mint 10 új szülött halt meg, vagy került súlyos állapotban a betegség miatt. A módosítás várhatóan gyorsabb diagnózist és biztonságosabb ellátást tesz lehetővé a várandósok számára. Kamatstoppot vezet be a kormány a szabad felhasználású diákhitel egy konstrukcióra. Az intézkedés értelmében a hitel kamata a jövőben nem emelkedhet tovább. A diákhitel egy kamata az elmúlt években 9% fölé nőtt, ezért döntött a kabinet a beavatkozás mellett. Emellett a Magyar Fejlesztési Bankot is felkérték arra, hogy vizsgálja meg a lehetőségeket és tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a hitel kamata később csökkenhessen. A kormány szerint az intézkedés a fiatalok terheinek mérséklése. érzését szolgálja.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza középárfolyamai szerint a forint továbbra is stabil a vezető valutákkal szemben. Az euró árfolyama 355 forint körül alakul, az amerikai dollárért pedig mintegy 307 forintot kell adni. Az angol font árfolyama 411 forint közelében mozog, amíg a svájci frank 386 forint körül jár. A devizapiac alakulását továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a befektetői várakozások befolyásolják. Ma térségünkben változóan felhős kellemes idő várható több órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű, a nap nagy részében száraz marad az idő. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, időnként megélénkülhet. Napközben 23 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: turista.
1: Az ébredéshez nem elég egy kávé.
2: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balog Béla.
1: A kezdető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
3: Na jó reggelt, reméljük mindenki készen áll, megérkezett Dankó Laci is.
4: Jó reggelt, kis csokolom, sziasztok!
3: Jó van, mérkőzést nézted még hajnalban?
4: Ha persze.
3: Én még megnéztem a végét. Képzeld, de mert én akkor keltem.
4: Lőjük le a poént, aki még akkor... nem látta.
3: Hát persze, miért meg gondolt, hogy ki az az elvetemült, aki egy Dél-Korea Csehország mérkőzés végignéz ismétlésből, hogy végignéz.
4: Ja, te ismétlésből nézted?
3: Nem, csak mondom, ki az az, mert mondtad, hogy lőjük le a poént.
4: Ja, én például az NBA döntőt ismétlésben nézem, mert ugye élőben nem közvetítik,
3: csak más, ilyen stream, és az más.
4: De ott már is tudom az eredményt, és nem akartam elhinni, hogy egy San Antonio 29 pontos előnyről hogy kap ki az utolsó pillanatban.
3: Oh.
4: Tehát, hogy egy másfél másodperccel a vége előtt. Na mindegy, itt 2-1-re nyertek egyébként.
3: Ez ilyen.
4: A
3: én nem láttam a San Antonio meccset, tehát azért nem tudom.
4: Uh-huh. Nem a mostani, hanem még a harmadik meccs.
3: Igen. Jó.
4: Majd nem, a sporthírek később, de mondjuk az eredményeket, ahogy
3: jó,
4: tudjuk.
3: Jó, persze sporthírek később, előtte azonban a témánk itt van, hogy mi jut eszedbe, ha meglátsz magad előtt egy tanulóvezetőt. Türelem. Félelem, vagy na ebből baj lesz.
4: Türelem. Na, türelem, vagy ebből baj lesz.
3: Igen. Tehát igen. Először türelmes vagyok, utána kezdek félni, amikor látom, hogy mi történik, majd akkor na ebből baj lesz, amikor már látom olyan végkifejletet.
4: Igen, az bosszan csak, hogyha már látom, hogy nem jó a kanyarodik, és már rosszul tanulja meg, és az rögzül, hogy rögtön a külső sávba, két sávon keresztül, stb., hogy akkor miért nem szól az oktató?
3: Hát lehet, hogy szól, csak az oktatókat is nem akartam még Dáviddal, ahogy itt beszélgettünk telefonon, mondani neki, hogy azért látom, amikor telefon nyomkod az oktató, tehát oda se figyel, a múltkor
4: nem, az útvonal
3: tellett, egy ilyen négy sávos részen, ahol ment balra sáv, jobbra sáv, kettő tovább egyenesen, és a lámpa jött, és akkor gurult mellettem az oktató, mármint ugye a tanuló, és az oktató mellette, ugye így az én oldalam fel, mert én jobbról voltam, látom, hogy könyökkel és nyomkodja a telefont.
4: Hát valahogy el kell ütni
5: az én időmben egyébként mindig újságot olvasott az oktató, meg el kellett vinni Túró Rudit venni.
4: Na, az enyém meg reggelizett, haza kellett menni, tehát mindig reggel vezettem, és mondta, hogy jó, akkor de beparkolunk, így gyakorold egy picit a parkolást, én meg felmegyek, addig meg reggelizek.
3: Nekem meg fel kellett venni a lányát, a fiát, aha, a feleségét, este mikor kit,
4: hát valakit nekem mindig az első utam még a gyakorlatilag alig tanultam meg vezetni, tehát még csak rutin pályán mentünk, és akkor hívták CB rádió, hogy betörtek a nyaralójába, itt a közelben valami kis tanyán volt nyaraló, és azonnal menjen ki, mert a rendőrség már ott van.
3: Még a kék villogót is kiraktam.
4: És azt mondta, hogy jó, nem cserélünk helyet, mert nincs arra idő, gyorsan menjünk kifelé. Na hát én mi mazsola módon szépen 60-nal, ahogy azt illik országúton, egyszer csak azt éreztem, hogy a gázpedál a talpamon, és sose érünk oda, na gyerünk, de amúgy nagyon jó oktatón volt.
5: Rám mindig rám szóltak, hogy lassítsak. Tehát, hogy én nem bírtam betartani azt az 50-es sebességhatárt, és akkor mindig mondta, hogy lassabban menjünk, de nem tudunk haladni, mert menjünk már.
4: Igen, hát 72 városon belül 30-as táblán, lehet, hogy sok volt. Nem?
3: Én egyébként hamar bátran vezettem, teszem hozzá, mert ugye még abban az időben volt a szülőknek, vagy a szüleidnek is lehetett gépjárművezető oktatói, szülői oktatói.
4: Komolyan?
3: Igen, persze.
4: Ezt nekem édesapám miért nem mondta? Hát a homokúton, ott pont, ahol te laksz, ott volt szőlünk, és mindig úgy mentünk ki a szőlőbirtokra, hogy ott vezethettem.
3: Ha vezettél mondjuk 30 éve, vagy 20, vagy nem tudom mennyi, volt bizonyos idő, akkor kaphattál családi oktatói engedélyt. Ez azt jelenti, hogy az autóba be kellett szerelni, ki kellett rakni a T betűt, uh-huh, és akkor plusz pedált, és akkor a családtaggal te gyakorolhattál. Ez nem volt egy hülyeség amúgy.
4: Ezt most vissza akarják vezetni az új keresztbe.
3: Igen?
4: Igen, és Angliában meg Amerikában ez működik, és azért látod ezt, hogy oktatják.
3: A probléma mindössze annyi volt, hogy mi nem tettünk be pótpedált, csak egy tanuló emblémát hátra.
4: Dániában pont most szüntetik meg, mert bevezették, és óriási felháborodást váltott ki, hogy az egyik srác, a báty segített a vezetésben az öccsének, aki tanult, és egy nagy teljesítményű elektromos autóval behajtottak a tömegbe a buszmegállóba, és szörnyet haltak nagyon sokan, és óriási névfelháborodás volt, hogy milyen alapon egy 21 éves, aki
3: erőket is szabályozni kell, tehát és az én időben még azért annyira nem kellett, tehát most 1005-ös, vagy 1006-ossal, vagy 1003-assal mehettél, vagy 1002-essel, Tehát, hogy ezek 54. voltak a, ezek voltak a nagy teljesítmény különbségek, tehát azért csak óvatosan, de a legvarogányabb a Renault 10-esünk volt, tehát, hogy, tehát azért volt lehetőséged arra, hogy szülővel is gyakoroljál.
4: Amúgy ez egyébként nem rossz.
3: És nem rossz. Na, és ezt akartam mondani, hogy édesapám jó barátja volt a vizsgabiztosomnak, aki később a vizsgabiztos volt. Nem tudtuk, hogy ő lesz nyilván akkor még a vizsgabiztos, csak hogy édesapám itt, na most a családtagi oktatóival nem lehetett vinni senkit, de hát ugye, mivel ők mentek a vikendelkünkre iszogatni, ezért mondták, hogy akkor én fogok most gyakorolni, és kiviszem őket. És aki később a vizsgabiztosom lett, az ült hátul, és mint egy vizsgán mondta, hogy kifele menet a vikendelekre, hogy nagyon jó azért, ne nagyon húzódj középre, tehát próbálj a sávba középen maradni, egyenlő távolságot tartunk a felezőtől, a izétől, hú, hát tudod, te remektél, hogy egy vizsgabiztos ül mögötted, pedig te még csak tanuló vagy, és akkor kimentünk a telekre, ők jó beborosztak, együtt, visszafele, édesapám épp mellettem, ugye, hát ő is már így illuminált volt egy kicsit, de a hátul az oktatóm az meg aludt, hogy konkrétan horkolt. Te pedig így este, soha nem vezettél este, egyedül, nincs vészvék, meg nincs, hogy hívják a másik oldalon, édesapád is ugye elég jó állapotban volt már, de hogy magánál volt, hogy óvatosan, kicsit figyeljél.
4: Akkor téged ezért vittek, legyen, aki hazaviszi őket.
3: Én persze, hát nem jöttél még rá, az elején rájöttem nyilván, amikor mondtuk, hogy a telekre megyünk.
4: Mostantól te vezetsz. Képzeljétek el, hogy egy olyan fél évvel ezelőtt az ország legismertebb ilyen autós szakújságíróit összehívták, és kíváncsiak voltak, hogy most, ha újra kellene vizsgázni, mert akkor volt ez, hogy lehet, hogy újra kell mindenkinek vizsgázni, mit tudom, 5-10 évente, hogy most átmennének a vizsgán. A legtovább talán 5 percig ment az egyik szakújságíró, aki éjjel-nappal autókat vezet, úgyhogy addigra nem gyűlt össze annyi hibapontja, amivel már megbukott, a többiek 5 percen belül kiestek. Tehát gyakorlatilag már az elindulásnál volt, aki még el se indultak, és már megbukott, mert nem nézett a tükörbe, belenézett, de irányjelző, kézifék, meg van határozva a sorrend, hogy kell elindulni. Sok olyan életszerűtlen van, amikor elindulsz, kanyarodsz egy irányú utcába, nyilván akkor megvan, hogy melyik szélre kellene kanyarodnod.
3: Én azt, amit most ugye a beszélgető partnerünk meg Dávidnak is, mint szakoktatónak mondtam, hogy tehát én ezzel nem vagyok. A legnagyobb probléma az, hogy nem indul időben a lámpánál, nem úgy halad, nem olyan, tehát ha 50-nél lehet menni, akkor nem menjen már 45-nél kevesebbel. Tehát próbálj amikor lehet nyilván.
4: Van, ahol nem látod az útfelfestéseket, és volt ilyen, amikor azt mondta a vizsgabiztos, hogy hát most ott átment a záróvonalon. És mondta pont az újságíró, de nem is látszik, hogy itt záróvonal van, azt attól még az van. Tehát nem mehetett volna át, te már nyilván ott a
3: kereszteződésre meg volt
4: kopva, és neked úgy kellett volna kanyarodni, hogy ne érintsd például ott, mert nem menj a felező közelébe se. Szóval nagyon sok érdekes dolog volt, ami
3: nem lehet érinteni a záróvonalat.
4: Hétköznap ezeket simán átmész
3: rajta. Hogy ezért húzták meg egyébként a fiamat is már annak idején, hogy fordult ki balra, és ott épp volt egy olyan sáv, ami egyébként onnan is balra kanyarodott a másik irányba, és csak éppen hozzáért is.
4: Igen. Ennyi. Szóval nem egyszerű mindez. Szerintem sokan megbuknánk, hogyha újra kellene vizsgázni. Hiába gondolod azt, hogy jól megy.
3: Írták nekünk közben, hogy ott a pont Bélánál, ez még a beszélgetésünk alatt volt, hogy azt mondtam, hogy a rutinpálya nagyon kellett annak idején, és most már nincs ilyen.
4: Én azt nem is értem, miért
3: törölték el. Azt mondta Dávid most, amikor beszélgettünk vele, hogy azért, mert hogy közben a rutinpályán is ott álltak sorba, és volt, hogy egy negyed órát vártak arra, hogy tudjanak egyet parkolni. Mondtam, oké, csak most kimegy a kapuajba,
4: igen, és parkolni,
3: és két, vagy a bevásárlóközpontban, és meghúztok két autót.
4: Igen, nekem akkor azt mondta az oktatóm a rutinvizsga előtt, hogyha nem tudom, 5-6 perc alatt végigmegyek az összes feladaton, ami van a rutinpályán, utána majd megyek a vizsgára, és utána majd mehetek ki vezetni.
3: Józsi azt írta, ugye, hogy itt tépték le a lökhárítóm, míg ők voltak felháborodva, mármint az oktató, vagy a tanulóvezető.
4: Aha.
5: Én egyébként nem emlékszem arra, hogy én várakoztam volna a rutinpályán, tehát hogy én nekem az olyan gördülékeny volt, itt kellett parkolni. Azt látom,
4: neked
5: hogy valaki
4: volt ilyen rutinpályás vizsga külön.
5: Idős vagyok, igen.
3: Idős.
5: Igen, felnőttem hozzátok.
3: Az kemény.
5: Szóval, hogy az a lényeg, hogy ott szó ki, hogy közben végignéztem, hogy valaki éppen lezúzta az oktatójának a visszapillantó tükrét, és akkor kiszálltak, megszakavatták, hogy hát az már nincs ott. De azt lesz, amikor nem voltak ilyen óriási várakozások.
3: Nekem az Y-nal volt a legnagyobb problémám. Az
4: nem
3: y-
4: mondod.
3: De igen. Hát
4: az a legegyszerűbb.
3: Például ugye én Nyíregyházán tanultam a Stadion utcánál, ott emlékszel, ahol ma már nagy parkoló van.
4: Most
3: a stadion mögött.
4: Most építik a parkolót
3: itt. Így van.
4: Igen.
3: Így van. Na ott volt a rutinpálya, és ugye mellette, ami nem a Stadion utca, hanem a másik, ami a...
4: Melyik az?
3: A Sóstóiról jön
4: meg
3: az
4: egy stadion
3: egyetem.
4: Köz.
3: Az lehet az. Stadion köz. Így van. Teljesen minden. Na és ott egy szűk, aránylag szűk utca van, és ott kellett forgolódnom, körülbelül a második órán. Aha. Tehát, hogy... Hát így fogalmam
4: hát, a legagybetegebb dolog az, amikor a nagy motorvizsga volt régen, hogy úgy kellett elindulni, hiába volt index a motoron, karjelzést kellett használni végig. És na most próbálj meg egy úgy, hogy baloldalt, egyébként kuplunk van a motoron a fékkar helyén, és akkor hátra kellett fordulni, kitenni a kezemet, jelezni, hogy el fogok indulni, elindultam, minden balra kanyarodásnál kellett nyújtogatnom a kezem. Nem volt ezzel gond, amikor jobbra kanyarodtam, akkor mondtam, hogy és melyik kezemmel húzom a féket? Mert ugye jobb kézre esik a fék, és mondták, hogy olyankor a lábféket használni. Hát mondom, az aztán hatékony. Tehát, hogy nagyon hülye rendszer volt, aztán rájöttek, hogy hát azért találták ki az indexet, és akkor így, de mi még a bóják között hát úgy mentünk, hogy minden egyes bója előtt.
3: Régen még
4: balra,
3: lehettek olyan
4: jobbra,
3: nagy motorok, ami nem volt meg az index, és akkor ki kellett
4: így van,
3: tenni a
4: így van.
3: Kezedet.
4: Hát ez mikor volt? No. 60-as években. Hát, csak a szabály úgy maradt.
3: Igen, és még jó néhány ideig úgy maradt a szabály, úgyhogy mi innen dübörgünk tovább, ti meg kommenteljetek nekünk nagyon sokat 0-20-316-3000, illetve a Facebook oldalunkon is ott van a téma a tanulóvezetőkkel kapcsolatban, kommenteljetek,
2: sztorizzatok. Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Shine FM. Aggodalomra semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást.
3: Vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Sun Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Szép reggel Debrecen, hát vonalban állandó közlekedési tudósítunk Horváth László, aki segít eligazodni, hogy milyen volt a közlekedés Debrecen területén 8 óra előtt. Jó reggel, szervusz Laci!
4: Jó reggel kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát egy rossz hírrel kell, hogy kezdjem, a nagyállomás előtt egy busz és egy személygépkocsi ütközött. Hála a Jóistennek, csak egy személyisérés nélkül járó balesetről beszélünk. Ott egyébként is nagyon-nagyon vigyázunk, mert a gyerekek osztálykirándulás mennek, plusz még ugye az Erzsébet utca, Piac utca kereszteződésében még mindig le van zárva az a belső forgalmi sáv, tehát egy sávon lehet közlekedni. Azután a Faraktár utcát és a Sámsegy utcát említeném még meg, mert ott óriási a forgalom, tehát több lámpaváltást is kell megvárni, hogy átérjünk rajta. Valamint a Böszörvényi, Doberdó, Békesi Béla háromszögben nagyon figyeljünk, mert óriási a torlódás. Én balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
3: Köszönjük, Laci, neked is, és természetesen minden debrecenének és környékbelinek jó.
2: Debrecen új rádiója már az élvonalban. Ez a 93.5 Sunshine FM. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Milliárdokat költ a kormány a kórházi klímák felújítására. Motorral érkeztek, birkákkal távoztak a hajdúsági tolvajok. Rendőrségi vizsgálat indult a stadionban lezuhant kamera miatt. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházak elavult hűtési rendszereit. Az első ütemben még idén több mint 3 milliárd forintot fordítanak a legsürgősebb javításokra, hogy a nyári hőségben biztosított legyen a betegellátás. Fejlesztések lesznek többek között a Szent László kórházban, a Jak Ferenc délpesti kórházban, a Bajcsi Zsilinszki kórházban, valamint a miskolci, győri, kaposvári intézményekben is. Emellett november végéig előkészítik a 2027 és 29 közötti országos programot, amely a kórházi hűtőrendszerek teljes körű korszerűsítését célozza meg. Jelenleg a kritikus betegellátó helyiségeknek csupán 48%-ában megfelelő a hűtés. 5 juhot loptak el egy bojti tanyáról, de a rendőrök néhány napon belül elfogták a feltételezett elkövetőket. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a tolvajok átvágták a hodály kerítését, majd több birkát vittek magukkal. A nyomozás során az is kiderült, hogy egy gáborjáni és egy hencidai férfi állhat a lopások mögött. A rendőrök a kutatások során összesen 5 juhot találtak meg, és visszaadták azokat tulajdonosaiknak. A két férfi ellen most lopás miatt indult eljárás. Vizsgálatot indított a debreceni rendőrkapitányság a Nagyárdei stadionban történt kamerabaleset miatt. A Magyarország-Kazasztán válogatott labdarúgó mérkőzés közben egy speciális kábeleken mozgó közvetítő kamera motorja kigyulladt, majd mintegy 20 méteres magasságból a pálya mellé zuhant. Az MLS tájékoztatása szerint a berendezést üzemeltető szakemberek észlelték a füstöt, de már nem tudtak közbeavatkozni. Az eset során senki nem sérült meg, azonban a rendőrség vizsgálja a meghibásodás körülményeit. Ideglenesen módosul a 13-as autóbusz menetrendje Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint a Debreceni Egyetem Balázsházi János gyakorló technikum évvégi rendezvényei miatt június 15-e és 19-e között több rásegítő járat nem közlekedik. Kimaradnak a Segner térről reggel 7 óra 17-kor és 7 óra 19-kor induló járatok, valamint a Pallagról 13 óra 25-kor és 14 óra 20-kor induló rásegítő buszok is. A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Később rajtol az Aranypart Express Debrecenből. Később indul az idei első közvetlen balatoni vonat Debrecenből. A MÁV tájékoztatása szerint az Aranypart Express június 26-án áll forgalomba, és augusztus 30-áig naponta közlekedik a Balaton déli partjára. A szerelvény Debrecenből reggel 8 óra 12 perckor indul, Siófokra fél egy előtt érkezik. Tavaly egyébként mintegy 56 ezer utas választotta a közvetlen járatot, amelynek nagy előnye, hogy nem kell Budapesten átszállni. A vonaton 30 kerékpár szállítás utazására is van lehetőség, az utazás pedig akadálymentesen is biztosított. Fontos változás, hogy idén Velencén nem áll meg majd az Express. Ezek voltak Debrecen legfontosabb információi, én egy óra múlva ismét várom Önöket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Ma Debrecen térségében gomoly felhős napos időre készülhetünk, csapadék nem várható, a levegő kellemesen meleg lesz. Az északi északnyugati szél él.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
0: A kezdető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Hello, hello, sziasztok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 11 perc van. Már szerintem beértetek a munkahelyre, iskolába, bárhova, itt a nyári szünet is már közeledik, valamint közelednek majd a vizsgák is, így például a gépjárművezetői vizsgák, hiszen már ilyenkor, akik járnak, korábban elkezdtek mondjuk az iskolai időszakban, azok már most tanába fognak vizsgázni, hogy nyárra jogsi legyen. De a mi kérdésünk egyébként így, hogy mi jut eszedbe, ha meglátsz magad előtt egy tanuló vezetőt. Ugye több dolog is eszetekbe juthat, például a rettegés, a félelem, vagy az, hogy na, ebből baj lesz.
3: Én
2: vagy
3: egyébként pozitív, nem? Semmi? Tehát az, hogy én is voltam
2: türelem,
3: tanuló.
4: Igen. De egyébként itt beszélünk arról, hogy mi a szitu a tanulókkal, és mi van velünk. Autósokkal, hát akiket atrocitásért,
2: de várjál már,
4: de ne, megint félreértesz, nem hallgatsz Lesz. Végig, nem a te neved. Hát például velem volt egy olyan szitu, hogy mentem Nyíregyházán az Orosi úton, és egyébként senki nem volt a közelemben, aztán ott lett egy baleset, úgyhogy át kellett kanyarodnom a másik sávban, na mindegy.
3: Senki nem volt, de lett egy baleset.
4: És, de azt nem én okoztam. De az a lényeg, hogy felbukkant egy tanulóvezető autó. Igen. És akkor jött a dudálás, meg minden, én kiraktam az elakadás jelző, bocsánat, ugye az azt jelenti, majd a piros lámpánál odajött az oktató, és elkezdett nekem ágaskodni oldalról, hogy hát tudja, mit csinált, mondom, elnézést. Jó, erre figyeljünk oda legközelebb, jó? Jó? És...
2: De mit csináltál?
3: Semmi, de hát ez már az oktatási része.
4: De hogy, ezt tanítani kell, hogy igen, így kell oda menni.
3: Hogy hogyan kell kiszállni, hogyan kell elmondani a intelligensen a másiknak.
2: Hogyan megyük ki az autóból?
3: Persze, nincs meg a csupasz pisztoly, amikor a tanulóvezetőnek is mondja Stefani, finoman helyezze ki a kezét az ablakon, nyújtsa ki a középső ujját, a mögötte alatt. Tehát, hogy ez már oktatási célzatú volt.
4: Engem miért nem tanítottak meg erre? Nem is értem amúgy. És akkor tudod, ott áll a nagy darab pasas, ott magyaráz nekem, én ott ülök ártatlanul.
2: Na jó, de mi volt, szerintem mi volt a baj? Hát te csak kiraktál
4: az,
2: egy
4: gyerekedet. Átsoroltam, viszont ő nagyon közel volt, hát én meg beraktam oda az autót. Na, de egyébként meg úgy voltam, hogy összetöröm, akkor most majd kifizetjük, hát nem?
3: Ez is egy felfogás. Tehát ez a nem érdekel, beférek én oda. Nem fértem, mert na nem baj. Igaz, hogy ő ebből él a tanuló autójában. Aztán, amíg, szerintem... amíg javítják hónapban.
2: Na az ilyen nők miatt száz ki az autóból.
3: Az biztos.
2: Az ilyen nők miatt száz.
3: Az megvan, amikor az egyik testépítő vezetett, és ő tanult autót vezetni, neki meg fordítva volt. És neki meg beszóltak, és ugyanígy, és mondta neki az oktató, hogy nyugodtan szálljon ki, és akkor menjen oda, és kiszállt az autóba, egy ilyen hegyomlásnyi ember, oda ment a másikhoz, és mondta, hogy ne haragudjon, maga is volt tanuló, nem lehetne kicsit türelmesebbnek lenni.
2: De.
3: És így a kocsiból így nézett ki, jó, elnézést.
4: De mentségemre szolgáljon, soha lekopogom, eddig balesetet nem okoztam, autót nem törtem. Hát meghúzni húztam már meg, de az is mély garázsban volt.
3: Amikor
4: de...
3: észrevetted legalábbis.
4: Igazából utána megkérdeztem, fel lehet-e polírozni, de kiderült, hogy az már műanyagig ment, úgyhogy enged, de na mindegy, tehát ilyen apróságok voltak, de hogy én így balesetet nem okoztam, és egyetlen egy gyorshajtásos büntetésem volt, semmit.
3: De úgy, de más is, hogy sose kaptak.
4: És nem egy éve van jogsim. Tehát, hogy azt is tegyük hozzá, hanem már nagyon sok éve.
2: Uh-huh. Hát, le vagyunk nyűgözve marad, de hogy kiszállt, és oda jött.
3: Igen, mondjuk egy tanuló autótól ez ritkán várja.
2: De amíg az elakadás jelző, az nem feltétlen a köszönés jelent.
4: Meg az elnézést, meg minden, de ott az a köszönés.
2: De nem feltétlen, azt jelenti, nem erre a célra hozták létre.
4: Miért akkor a buszos miért nyomja nekem?
2: Hát...
4: Mikor beengedem, és
2: ezt
4: akkor...
2: Ezt imádod, mi?
3: Megszokták köszönni. Milyen fura, látod, annak idején a Magyarországon, amikor villogtattál elől a lámpáddal, akkor azt jelentett, hogy beengeded. Ugyanez Németországban például pont fordítva működött, hogy azt jelenti, hogy vigyázz, jövök, és ne gyere elém. Tehát, hogy ebből, legalábbis a régen ebből voltak félreértések.
2: Na jó, gyorsan, ha már jogosítvány, és hogy gépjármű szerezhettek jogosítványt, tehát személygépkocsira, azért a repülőkre is kell jogosítvány. Legalábbis eddig gondoltad, hogy kell jogosítvány, mert hogy most kijött egy olyan hír, hogy 17 évig is tudott valaki több mint 900 repülést is végrehajtani 17 év alatt, valaki egy utasszállító repülőgépe, úgyhogy nem is volt jogosítvány.
3: Megvan a Kapjál Hatusz című film?
4: Igen.
3: Na, abban van az, hogy, és azért megtörtént eset, hogy a srác, aki egyébként egy ilyen profi hamisító, és mindenfélét tud hamisítani, diplomákat hamisít magának. Igen. És volt, hogy orvosként dolgozott évekig, volt, hogy pilótaként dolgozott évekig, volt, hogy különböző szakmái voltak, meg csekkeket hamisított. Na most... akkor ezek szerint
4: lehet onnan
3: ugyanúgy simán lehet, hogy oda megy, és akkor és tudod igen. vezetni?
2: Ez Air Canada kapitánya volt, tehát az Air Canada kapitánya volt, és hogy 17 éven át hamis okmányokkal repült, tehát ugye a filmben, így több ezer utas szállított kereskedelmi járatokon, Ontario származású, a Pali 59 éves.
3: Hát megtanult a rutinból.
2: Így van. És nem voltak rendben a papírjai. 2009-ben kapitányá léptették elő, a rendőrség szerint hamisította a dokumentumait. Érted? És akkor hát eltávolították a szolgálatból, de egyébként balesetet nem okozott, fennakadás nem volt.
3: Ma már olyan profi repülőgép szimulátorok vannak egyébként, ilyen számítógépes játékok, hogy teljesen életszerű. Na múltkor néztem, egy MiG-21-est vezetett egy srác, akinek egyébként van egy valódi MiG-21-es otthon a kertben, felújította, és egy olyat vezet, ez egy vadászgép, minden kapcsoló hajszál pontosan ott van, mint az eredetiben, és meg tudott tanulni rendesen felszállni, leszállni, és még szimulált egy egykori 80-as évekbeli repülőgép balesetet is, hogy hogyan lehetett volna elkerülni, és hogy mit kellett volna abban a szituációban csinálni.
2: Jó, Laci, tehát meg lehet tanulni teniszezni is videóról, tehát ha sokáig nézed a teniszt, szinte megtanulsz, de azért nem lesz olyan, hogy mondjuk Nadállal tudsz játszani.
3: Hát Nadállal nem, de legalább ütögetni tudsz. Annyi, hogy itt nincsenek a fizikai hatások. Tehát a Forma 1 szimulátort én kipróbáltam, abban én világbajnok voltam, nagyon mentem, mint az őrült. Abban a másodpercben beültem egy olyan szimulátorba, ami a G energiákat is szimulálta.
2: Hát,
3: egykor után
2: is.
3: Kerestem, hogy hol a gomba a hányás ellen, mert hogy már annyira rosszul voltam.
2: Ugyanígy voltam én is Abu Dhabiban. Tehát egy beültél a Ferrari World-be egy ilyen szimulátorba, ami mozgott ugyanúgy a hatásokat, és csak így csorgott rólam a víz, ömlött, érted? Tehát, hogy mire megálltam.
3: És megtudtad, hogy ezért van rajtuk bukós isak. Hogy ne látszom, hogy csorog róluk a víz.
2: Igen, mert a szívja, felszívja a vizet.
3: Meg az a kis maszk rajta, tudod, azt mondták, tűzálló maszk, frászt azért, hogy felszívja a nedvességet. Na szóval, és lebukott az úriember?
2: Igen, tehát, hogy egyébként ilyen a pilótáknak rendelkezniük kell ilyen légitársasági pilóta szakszolgálati engedéllyel, és ezt mindig újítgatni kell, és a legmagasabb szintű 14 tantárgyból álló elméleti vizsga és több száz órányi gyakorlati repülési tapasztalat kell megléte, és ezt gondolom, hogy ezt hamisította az elmúlt 17 évben Boeing repülőgépeket vezetett. 900 belföldi és nemzetközi járatot teljesített, tehát hogy így a Pali ez ugye el volt.
3: Én most már azért tiszteletben megadnám neki.
2: Igen, most már megérdemelni.
3: Figyelj, ha eddig balesetmentesen lehozott ennyi mindent, akkor már most minek az a
4: papír? De 7 pontban emeltek vádat ellene, szóval...
2: Nehéz lesz.
3: Ó, szegény. Hát de gondolj bele, ülnek a börtönbe az egyik...

0: vezetni mondjuk egy kétfedeles kisgépet, vagy nem tudom, egy négyszemélyes kisgépet, vagy nem tudom.
1: Tehát emlékeztek arra amerikai repülőgép balesetre? Volt egy pilóta, meg is filmesítették, nem az, amikor a Hudsonre szállt le, hanem valami másik. A repülőgép elromlott, és a pilóta megmentette mindenkinek az életét, gyakorlatilag semmilyen haláleset nem történt. Aztán megvizsgálták, hogy alkoholista a pilóta, és hogy kinyomozták, hogy akkor is ivott, mielőtt repült, nem aludt éjszaka, stb.
0: Igen,
1: stb.
0: Igen,
1: és
0: igen,
1: végül
0: igen.
1: meghurcolták.
0: Ez a Denzel,
1: azt hiszem talán valamelyik ilyen színész, és hogy a végén büntetés, meg minden lett a vége, miközben azt mondták, hogy szimulátorban kipróbálták, és senki nem tudta megcsinálni azt, hogy leszálljon és épségben maradjon a gépünk, meg valahogy megoldotta. Hmm. És mégis az lett a vége, hogy utána megbüntették.
0: No, hát legyen jogosítványotok, bármit vezettek, és figyeljetek egymásra az utakon, és 0620 316 3000, ez az SMS Viber szám, ide kommenteltek is, vagy egyébként csak úgy egyszerűen a tanulóvezetőkről írhattok nekünk, ahogy a Facebookra is, hiszen ott Páros Cinema City mozi jegyet fogunk sorsolni. Jött közben megint egy üzenet, rától egy szép üreget, ha meglátunk egy tanulóvezetőt, mi okosba inkább megelőzzük, csak menjen csak szépen a kis tanuló tempójába, azért vigyázzunk rájuk, nem kell elfelejteni, mindenki volt kezdő.
1: Így van.
0: És ez így van, ez jó végszó. Elton John és Dua Lipa dala előtt.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek. Dankó Laci meghozta a friss sporthíreket. Jó reggelt.
3: Jó reggelt, és megkezdődött a világbajnokság. Nem tudom, nézted a nyitó meccset, meg a megnyitót.
2: A nyitó meccsből egy fél időt láttam. A mostani Dél-Korea kora reggeli mérkőzésnek pedig az utolsó 20 percét.
3: Na hát simán nyert 2-0-ra egyébként a nyitó meccsen Mexikó. Szerintem nagyon gyenge volt Dél-Afrika. Én el sem tudom képzelni, hogy Nigériát hogy előzték ők meg az afrikai selejtező csoportban. A másik meccset azt nem láttam. Hát nyilván most nagyon sok olyan mérkőzés lesz, ami éjszaka van, hajnalban van, azért nem olyan kedvező időpont ez az európaiaknak. Nagyon sok dologban pedig újítás van és új dolgok, ugye új szabályok a bedobásnál, a varvizsgálatoknál, a szögletnél, a idő.
2: Erről beszéltetek, ugye amúgykor, de erről folyamatosan beszélünk.
3: Van, tehát, hogy minden meccsen teljesen mindegy, hogy 10 fok van, vagy 35 fok, mindegyiknek. Kvázi el kell valahol adni a reklámokat, meg be kell tenni Amerikába. Senki nem mondja ki, de ezért van az ivószünet, nem a focisták miatt. Úgyhogy fél távnál mindig a félidők felénél általában.
2: De ezt utána visszahosszabbítják.
3: Vissza. Így aztán van 6-7 perc hosszabbítás. A bedobásokat gyorsan kell elvégezni, vagy gyorsabban, meg a cseréket is. Ugye ezekre érdemes figyelni. Meg érdemes figyelni a pénztárcára is, mert elég borsosak az árak azok, akik kimentek és kint vannak. Főleg az angol szurkolók olyan panaszkodnak. 5000 forint körül van egy sör.
2: Pedig az angoloknak
3: igen.
2: Drága.
3: És az angolok azt mondták, hogy nem elég, hogy 5000 forint egy sör a stadionba, átszámítva nyilván, hanem náluk a korsó az ilyen 6 deci, kint pedig csak 4 deci. Tehát, hogy még azért a pénzért még kevesebb sört is kapnak, ugye nekik, mindenkinek megvan a saját problémája. Tehát itt náluk például a sör.
2: De a viszki nem olcsó? Mi náluk?
3: Azt nem tudom. Jamát lefotózták, ahogy sétálgat egy bevásárló központban, egy hipermarketben épp a zöldséges pult meg a kettő között, tehát ilyen ruhabolt között. Tehát, hogy Amerikában ezt is meg lehet tenni, mert senki fel nem figyelt rá, hogy ő éppen a világ egyik legjobb játékosa. Hát a norvégok meg felkészültek, kapaszkodjatok meg, 8 tonna élelmiszert vittek magukkal, hogy biztos legyen az ellátás. Gondolom Amerikában...
2: A norvégok.
3: Amerikában nincs bolt, ahol bevásároljanak, ezért aztán ők felkészültek. 61 fős a stáb, ez egy érettségi tétel lenne egyébként. 61 fős a stáb, és másfél hónapig, vagy mondjuk 40 napig tart egy rendezvény, akkor fejenként egy emberre hány kiló kaja jut, hogyha 8 tonnát vittek ki? Látom maraszt, csak érettségi. De jó, hogy már nem kell
2: érettségizni. Maramában már egyszer mondta, hogy nem erősség a számolás.
3: Na most ezt nem is értettem, hogy oké, ott van Holland, ő a 8 tonnából 7 tonnát megeszik. De egyedül. Tehát egy olyan alkatú norvég vikinget képzelj el, akit el tudom képzelni, igen. Hogy ő tényleg
2: tudod, sokat a szőke eszik. Csurkás. Igen. Megvan?
3: De hogy 300 kiló lazac.
2: Citybe játszik.
3: Lazacra miért van szükség? Valaki mondta is, hogy akkor ezért nem lehetett kapni az egyik hipermarketben. Most kifagyott, mert a norvégok elvitték az összes lazacot Európából. A másik kedvencem az 6000 darab narancs. Tehát az azt jelenti...
2: Ez ki? Azt is a norvégok.
3: A norvégok. Hát minek vittek Norvégiából narancsot Amerikába? Mondjuk tudjuk, hogy Norvégia igazi nagy narancs termővidék, nem? Tehát hát meg, az útszérén mindenhova narancsfák, citromfüge.
2: Én egyébként tudok fel azonosulni, hogy például ez a narancs, ez egy ellenőrzött norvég narancs.
3: Okay.
2: És a norvégok azért...
3: Tehát Svédország és Norvégia narancs ligeteiről híres egyébként is. Tehát a pálmafák az
2: honnan
3: út mellett.
2: Volt magyar narancs okay. Is.
3: Na ezt is kiszámoltam. Az azt jelenti, hogy 60 embernél, hogy valami 100 darab narancs jut rá a következő párnapra.
2: Juice-nak csinálják biztos.
3: Hát maximum úgy tudom elképzelni, mert hogy én nem eszek meg 100 narancsot 30 nap alatt, azt tuti.
2: Hát te nem, de hogyha minden reggel iszol 3 deci narancslevet, vagy napközben kétszer iszol 3 deci narancslevet,
3: és
2: akkor az
3: szerinted Kalifornia, meg Miami környékén nincs narancs?
2: Hát tehát biztos.
3: Elviszik magukkal, na mindegy, szóval érdekes dolog. Jöttek a hozzászólások, kommentek, valaki ennyit írt, és szerintem ez volt a legfrappánsabb, éhesek a sikerre. Úgyhogy ezért vitték magukkal a norvégok, akkor van szívás, hogyha kiesnek a csoportmeccsek után.
2: Mert hozzadják vissza,
3: mit csinálnak vagy elosztják. Kajával? Tehát igen, hogy azt kiosztják az ott lakóknak. Nem tudom, vagy olyan helyre mentek, hogy Amerikában biztos nincs élelmiszer.
2: Hát nagyon durva egyébként, mert hogy nyilván 3 országot érint folyamatosan Amerikában a VB, és azért amiket így csak így olvasgattam, vagy így félfüllel hallottam, hát az is nagyon kemény, hogy, hogy mennyi ember, milyen stábbal, hogy mozognak, tényleg így a víztől kezdve a kajáig maguknak, hogy gondoskodnak róla, ez óriási. Sőt, logisztika.
3: Így van, tehát Németországból a füves embert vittek magukkal, nagyon. Már a gyepmestert, de mindenki vitt magával mindenfélét, amit csak lehetett, hogy, hogy tényleg a legjobb kiszolgálás legyen. Ami nagyon tetszett tegnap a megnyitón, és a nyitó meccsen, hogy nem csak a kezdő 11-ek vonultak fel a mérkőzés elején, hanem a két csapat teljes keretének a tagja. És hát tagjai. Tehát, hogyha ők felálltak oda a kezdőkörbe, és így mindenki egy kicsit átérezhette, hogy milyen az a világbajnoki atmoszféra. Nem az, hogy kiutaztál a VB-re, ott vagy kint, kiesik a csapatot két meccs vagy három meccs után, az gyakorlatilag te pályára se léptél, csak az edzőpályán volt. Hát igenis, bementél, 80 ezeres stadion, tele volt tegnap Mexikóban. Salma Hayek volt például, aki a megnyitó beszédnél ott mondott egy pár mondatot, ki lehetett szúrni rengeteg ismert arcot, tehát ott tényleg a Cafutól, a Bajón át ültek a lelátón, ismert emberek, Shakira, Selena Gomez. Bajó
2: is ott volt.
3: Igen, Bajó is ott volt. Hát ezért, igen, ezért vannak, hogyha technikai vagy internetes gondod van, most
2: akkor Bajó is ott van.
3: Mert Bajó is ott
1: van. Már mindent értünk.
2: Csak úgy azért, hogy a hallgatók is tudják, hogy egyik kollégánkat.
3: Kollégánk.
2: Igen, a
3: Gyurcsány Gábor, aki egyébként Bajó a becenévre hallgat, úgyhogy ő is ott ült kint, de hogy mintha Selena Gomez-t is láttam volna, tehát ott azért nagyon sok ismert celeb kint van, valószínűleg ez azért kell az amerikaiaknak egy kicsit, hogy őket is motiválja arra, hogy kimenjenek majd a mérkőzésre.
2: Azóta a Dél-Korea az pedig 2-1 lett, csak segített.
3: Az meg 2-1.
2: Ha nem láttad
3: úgy, hogy a csehek vezettek 1-0-ra.
2: De és rögtön, aztán, szinte rögtön
3: egyenlítettek. A Dél-Afrika meg nem tudom. Tényleg,
2: és egy lesz annyira volt, nem gyengén adtak játszott. Meg, nem adtak meg a cseheknek, pedig akkor már ők vettek volna 2-1-re.
3: A másik, a dél-afrikai meccsen meg, ha arra fogadtál volna, hogy sok kiállítás lesz, akkor nyertél volna, mert volt 3.
2: 3 kiállítás.
3: Tehát, hogy azt viszonylag hamar megítélték. Messinek, Ronaldónak, Neymarnak és Modricnak pedig az utolsó VB-je jelenállás szerint. Tehát ezeket a legendákat, akik szeretnék
2: Modricot
3: látni,
2: még elvitték a VB-re?
3: El, igen. Ez még mindig ott van. Miért Neymar? Meg
2: hát oké.
3: Okay.
2: Hát azért Messi azért jó formában van. Még
3: mindig, de már hanyatszom mondják, hogy az utolsó
2: és
3: VB-je.
2: Mondani, hogy, igen, és mondani, hogy hazai pályán.
3: Így van.
2: És legutóbb, amikor megnyerték, ugye, akkor azt mondták, hogy na, itt a szép búcsú Messinek.
3: Így van, és hogy sokan azt mondták, hogy azért is segítették az argentinokat a játékvezetők, mert hogy Messinek az utolsó VB-je. Erre tessék. Ja, csak vicceltem.
2: Tehát ez a, nem ez baj, a most távozó. Nem segítjük. De most átláthatjuk.
3: Július 19-ig kitartást azoknak, akiket nem érdekel a foci, mert addig tart majd a világbajnokság, folyamatosan lehet nézni, látom már a bólogat, ő sok meccset fog nézni valószínűleg a következő
1: nagyon
3: időszakban.
1: Sokan.
2: De sokról fogsz hallani itt.
3: Viszont
2: nálunk.
1: Hál' Istennek.
3: A tesódom majdnem minden nap levelezek, ő biztos, hogy nézi.
1: Ja, jó.
3: Innentől kezdve, mert ő már annak is örül, hogyha a csapat tagjaival az utcán találkozik valahol, tehát ő meg nagy foci rajongó, meg ahogy hallom az unokölcséd is.
1: Igen.
3: Úgyhogy valahogy.
2: Le vagy infózva marad.
3: Minden tudok róla. Úgyhogy elmondják sokszor, hogy meg is kérdezik tőlem, hogy ma jó kedve volt. Mondom, nem tudom még, akkor később hívjuk. Úgyhogy ezek ilyenek. Gyorsan azért még két helyi hír is, a debreceni női kézilabda csapat jelezte, hogy nem indul el a bajnokok ligájában, miután nem lehet tudni egyelőre, hogy a szövetség milyen támogatásban részesíti a csapatokat, már a Magyar Szövetség, és nyilván egy bajnokok ligája részvétel nagyon-nagyon sokba kerül, az utazás, a szállás, mindenféle. Sajnálom, mert a csoportban mindig tovább jutott általában a Loki női kézi csapata. Jó teljesítmény nyújtottak, van sérültük, hiányzójuk is, mondták, hogy azon a poszton például van olyan poszt, ahol csak egy emberük van jelen pillanatban, és ezért nem tartják megalapozottnak, hogy most elinduljanak a bajnokok ligájában, gazdaságilag sem, meg szakmailag sem. Ezt azért én nagyon sajnálom, és hát innentől a bajnokságra koncentrálnak, illetve zajlanak a tárgyalások játékos ügyekben is, a Deacnál egy újabb jégkorongozóval hosszabbítottak szerződést, Debrecenben a foci csapatnál is lesz újabb érkező, és a Nyíregyházánál is vannak változások, például akiknek kölcsönszerződésük volt, az általad is már korábban egyszer kérdezted, hogy mi van Mohamed Tijanival, jelen pillanatban visszatér a Szlávia Prahához, hiszen neki ott van élő szerződése, és csak kölcsönben szerepelt Nyíregyházán.
2: De elképzelhető, hogy még visszajön?
3: Nem kizárt, soha nem lehet tudni, hogy nem lehet-e újra kölcsönbe venni. Nyilván a prágaiak 1,3 millióért vették vették meg annak idején, ők szeretnék eladni egy ilyen jó szezon után, de hát a legnagyobb ajánlat talán 700 000 euró volt eddig, amit kínáltak érte, annyiért meg nem adták oda, úgyhogy elképzelhető, hogy visszamegy Prágába, és aztán utána majd...
2: Megiszik egy pár sört.
3: Igen. Ő szeretne minél játszani. Egy játékosnak is ez a célja, szerintem főleg egy ilyen jó szezon után, hogy minél többet a pályán legyen.
2: Laci, köszönjük szépen, mindenkinek jó szurkolást kívánunk, és a hölgyeknek kitartást a foci VB-hez.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: mikrofonnál a reggel köszöntő elit alakulat, akik sosem béláznak. Csak pénteken.
1: Keltető. Minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, 8 óra 41 perc van, és ugye egy olyan tragédiáról számoltunk be a napokban, és nem csak mi, hanem az országos híradások is, hogy szerdán hajnali 2 órakor kigyulladt egy üzemcsarnok Nyírbátorban, a Transit Food üzemcsarnoka, és az égő épület közeléből 71 embert ki is kellett költöztetni, a lakosságvédelmi intézkedések történtek, és az üzem termelése ugye nyilván így nem folytatódhat. A helyszínen a katasztrófavédelmi mobil labor is végzett méréseket, és az üzem területén belül veszélyes anyagok határérték feletti értéket mutattak, de a településen nem volt ilyen a levegőben, vagy nem tudtak ilyet mérni. Hát az üggyel kapcsolatban most az egyik legilletékesebbet hívtuk, a település Nyírbátor polgármesterét, Máté Antalt. Jó reggelt, szervusz polgármester úr!
3: Jó reggelt, köszöntöm én is a rádió hallgatókat.
2: No, hát ez most már ugye 2 napja történt, vagy már több mint 2 napja. Próbáljuk összefoglalni, hogy mi történhetett itt a gyáregységnél, tehát miből adódott a tűz, és mi vezetette ez a tragédiához?
3: Nyilván a pontos végleges jelentés az majd még ezután fog elkészülni, hiszen a tűzoltása még a tegnapi nap folyamán is zajlott. A tegnapi nap fejezte be a katasztrófavédelem tűzoltósága gyakorlatilag az oltási folyamatot, hiszen itt nagy mennyiségű anyag égett még, és ugye azokat a tűzfészkeket felszámolni az hosszú idő, és ezt követően lehet csak bemenni az épületbe, és ezt követően kezdi meg a tűzvizsgáló majd felderíteni és pontosan feltárni, hogy mi vezetett a tűz kigyulladásához, vagy a tűz létrejöttéhez, és aztán ehhez a ipari katasztrófához, amit már előzetesen látunk, hogy nagyon nagy valószínűséggel elektromos zárlat vagy túlterhelés okozta a tüzet, és álmennyezet, a mennyezet és a padlás tér között, tehát ott a vezetékeken jutott a tűz, aztán végig az épületeken, tehát egy elektromos hiba okozta a tüzet, ez szinte biztosan kijelenthető, de ugye mindig azt szoktuk mondani, meg kell várni a végleges jelentést.
2: A tűzoltók, a katasztrófavédelem és az önkormányzat is időben értesült, vagy már túl későn, és hiszen ez egy nagy kiterjedésű tűz lett hirtelen?
3: Ugye itt szakaszokra kell bontani egy ilyen esetet, a ilyen léptékű gyáraknál azt azért hozzá kell tennem, hogy Nyírbátorban van magas kockázatú besorolású gyárépület. Ez a Transit Foodnak, ez egy ugye egy baromfi húsfeldolgozó üzem, ez nem tartozik a magas kockázatú besorolású üzemek közé, de Nyírbátorban van több ilyen. Erre van egy nagyon szigorú protokoll, ami szerint eljárunk, ezt gyakoroljuk, erre készülünk, hiszen ez bármikor sajnos bekövetkezhet, nyilván a kockázatokat mérsékeljük, de úgy készülünk, hogy bárhol lehet egy ilyen. Ezt a protokollt szigorúan tartani kell, ez most is így volt, meg volt a riasztási sorrend, az ilyen gyároknak van természetesen tűzjelző készüléke, az bejelzett, a tűzoltóság, a helyi erő az azonnal indult, és a kiérkező kollégák gyakorlatilag, ahogy látják a tűz mértékét, annak megfelelően történik a riasztás, a tűznek a besorolása, és a más településekről, akár megyén túlról is indulnak a tűzoltáshoz a tűzoltók. Azt azért tudni kell, hogy itt viszonylag hamar a legmagasabb kategóriába került a tűznek a besorolás, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag a megye egész területéről jöttek folyamatosan a tűzoltók, és nyilván ezzel párhuzamosan megindul a polgárvédelmi, a lakosságvédelmi folyamat, amiben ugye már több szereplő is részt vesz, nyilván az önkormányzat vezetése és a rendőrség, a mentőszolgálat és sok-sok egyéb szereplő van. Ezeket a megfelelő riasztási sorrendben természetesen a kollégák értesítettek. Én is valamikor 3 óra körül már kint voltam a helyszínen, és ennek függvényében hoztuk meg azokat a döntéseket, amik mindig elővigyázatosságból születnek, tehát itt mindig van egy tűzoltás, van a katasztrófa kapcsán felmerülő nem a tűzoltáshoz kapcsolódó intézkedések, és vannak elővigyázatosságból óvintézkedések, amit azért teszünk meg, hogyha a katasztrófa fokozódik, vagy valami előre nem várt esemény legyen, akkor is biztonságban legyenek az emberek. Hozzá kell tenni, amit mindig a legelső a személyi védelem, tehát egy ilyen katasztrófánál az elsődleges szempont az, hogy senkinek semmilyen sérülése ne történjen, és azt el tudom mondani ilyen szempontból, hogy semmilyen személyisérülés nem történt, úgyhogy ez a legnagyobb pozitívum ebben a katasztrófában.
2: Tűzesetnél nem történt személyisérülés, de ennek káros következményei lehetnek, hiszen a levegőbe kerültek káros anyagok, ugyanakkor már a település többi részén ott nem mértek olyan veszélyes határértéket tudomásunk szerint. Ez igaz?
3: Ugye minden gyárban a katasztrófa védelemnél vannak anyagok, és a cégnél is, és természetesen nekünk is a rendelkezésünkre állnak ezek az anyagok. Pontosan tudjuk, hogy ha bármelyik cégnél tűz eset történik, akkor ott mik a legveszélyesebb tényezők, mik a legveszélyesebb kockázatok. Vannak általános kockázatok, tehát azt tudom mondani, hogy bárhol bármilyen épület kigyullad, ez egy családi otthonra is igaz, hogy ott mindenféle anyag megtalálható, ami önmagában nem veszélyes anyagok, de égés során káros anyag kerül a levegőbe. Azt szoktam mondani, ezt mondtam tegnap is, hogyha valaki a kazánjában műanyagot vagy ruhát éget, sajnos ilyen is előfordul ebben a megyében elég gyakran a fűtési szezonban, akkor abból is rengeteg káros anyag kerül a levegőbe, amit belélegzünk, pedig az nem tesz jót. Itt mindig az a kérdés, hogy milyen káros anyagok kerülhetnek a levegőbe, azok hol vannak, hova kerülnek, mennyire higulnak fel, és bárhol elérik-e az egészségügyi határérték szempontjából veszélyes mértéket, tehát hogy ami már intézkedést követel. Ezt folyamatosan mérni kell, kontrollálni kell, tudnunk kell, hogy mik vannak az üzemben, tudnunk kell, hogy az égés során ezek hogy kerülhetnek a levegőbe, és milyen a szélirány, milyen a légmozgás, ezeket mind figyeljük. Tehát azt mondani ma egy ilyen tűzesetnél, hogy káros anyag nem került a levegőbe, az badalság lenne, hiszen a műanyag égése során ugye a leggyakoribb, a legveszélyesebb normál anyagok közül is, akár a foszgén, ha említem, ami az egyik legveszélyesebb káros anyag, ugye ez egy mérgező anyag, az egészen biztosan kerül a levegőbe. Az a kérdés, hogy merre száll a füst, milyen magasan, milyen töménységben, és hol jelenik meg aztán ez. Ezt kell nekünk folyamatosan mérni, és ennek a függvényében kell intézkedéseket
2: Tudomásunk szerint egyébként például még Nyíregyházán is lehetett másnap érezni, vannak részek, akiknek arról számoltak be például, hogy ilyen égett hússzagot lehetett. Tehát valószínűleg a levegő még akkor is ezt hozta magával valahonnan. Tehát akkor ezek szerint lehet az is, hogy káros anyagot vitt több helyre, adott esetben a szélirálynak megfelelően, vagy terjedt a levegőben. De az egészségügyi határértéken ezek meghaladták?
3: Van olyan mérésünk, amikor ezek a gyár területén belül, ahol nyilván még a legtöményebb a koncentráció, meghaladják az egészségügyi határértéket. Természetesen ilyen esetben még a tűzoltó is védőmaszkban is védőgázzal, tehát palackkal megy
2: be. De a település többi részén nem.
3: De a település külső területén nem volt egyetlen egy mérés sem, és más településen is mértek, tehát azt is csinálta a katasztrófavédelem, hogy amerre a füst ment, abba az irányba még a szomszédos településen is megmérték ezt, és sehol nem mértek, tehát káros anyagot természetesen mértek, ezt érezhetik, valóban akár ha szélirányon volt Nyíradonytól Nyíregyházáig, ez megjelenik a levegőben. A levegőben, ha belenézett az ember hajnalban, akkor ez úgy nézett ki, mint amikor egy vulkánkitörés van, hiszen az a nagy mennyiségű füst felszáll egy bizonyos magasságig, van egy állandó szélirány, és akkor gyönyörűen ez a füstfelhő, ahogy szoktuk látni, mikor Izlandon kitör a vulkán, és a repülőről ezt videózzák, ez gyakorlatilag egy légmagasságban, ez vonul végig, egy csíkszerűen, és adott esetben, ha olyan a légmozgás, ez bizonyos helyeken persze alább is száll, és akkor az simán lehet, hogy akár több 10 kilométerre is valaki érti, hogy a levegőben égett valami, vagy a levegőben valami füst van, és abban akár ki is, az emberi orr nyilván nagyon differenciált, van, akik nagyon jó az orra, van, akinek kevésbé.
2: Igen.
3: Simán el tudom képzelni, hogy valaki érzett ilyesmit, persze ez mindig hozzátartozik, hogy az ember már ilyenkor szubjektíven is befolyásolva van. Egy
2: lehet, hogy a szomszéd oda égetett valamit, és már azt érezte.
3: Persze, ilyen azért de lehet a valóságban.
2: Na jó, azért beszéljünk arról, hogy voltak kitelepítések is a környékről, legalábbis az oltás idején. Itt ezekről az emberekről gondoskodott akkor az önkormányzat, de ők vissza tudtak-e már költözni, mindenki tudta-e folytatni az életét ott a gyár körüli rész, illetve az önkormányzat most ilyen kármentesítés szempontjából milyen intézkedéseket foganatosított?
3: Tehát ugye mindig a lakosság kimenekítése az egy közös döntés a helyi védelem meg a katasztrófavédelem együttműködésében. Azt is el kell mondanom, hogy ezek mindig óvintézkedések. Tehát hamarabb telepítünk ki lakosokat, mint ahogy ők veszélybe kerülnének. Ilyenkor azt mérlegeljük, hogy veszélybe kerülhetnek-e. És hogyha már azt gondoljuk, hogy lehet olyan szituáció, hogy ők veszélybe kerülnek, akkor már megtörténik a kitelepítés. Pontosan azért, amit az elején mondtam, hogy a legfontosabb az emberek biztonsága, egészsége, személyi sérülés nem történhet. Ez az első, amit szeretnénk elkerülni. Mi hajnali órákban megkezdtük a 600 méteres sugarú körben a lakosok, a lakások, az ingatlanok kiürítését. A katasztrófa védelem és a rendőrség, elsősorban a rendőrség végzi ezt a feladatot. És itt mindig, amikor valakit az otthonából, főleg ilyen hajnalórában kiköltöztetünk, akkor persze mindig az önkormányzat felajánlja, ez nem kötelező, ez egy lehetőség, hogy az önkormányzat elhelyezi és gondoskodik mindaddig az ott élőkről, ameddig vissza nem mehetnek az otthonukba. A gyakorlati tapasztalat az, hogy a lakosok többsége ezt nem veszi igénybe, hiszen most gondold végig te is, hogyha hirtelen azt mondanák, hogy el kell hagyni az otthonodat, az ember először mindig arra gondol, hogy akkor megyek a testvéremékhez, a sógoromékhoz, a barátomékhoz, és csak utolsó az, hogy akkor megyek az önkormányzat által erre kijelölt ingatlanba. Így is volt 15 fő, aki kérte azt, hogy akkor ő nem tud hova menni. Ezeket az embereket mi elhelyeztük, étel, ital, adott esetben ruházatra is kell gondolni, hiszen egy hajnali kiteleküléskor még az is lehet, hogy valaki hirtelen nyilván felvesz magára valamit, de nem biztos, hogy pulóvert is, és akkor ezeket mind nekünk el kell végezni, meg kell nyugtatni ezeket az embereket, nyilván mindenki nagyon izgul, ideges, gyerekekről van szó, szóval nem egy egyszerű történet, lehet, hogy iskolába kellett volna menni, de így már az iskolatáskát ott hol hagyta. Szóval ez egy ilyen folyamat. Azt azért el kell mondanom, hogy arra törekedtünk, és ez sikerült is, hogy estére, tehát az éjszakai órára mindenki hazamehessen az otthonába. Szerencsére ezt 6 óra 10 perckor engedélyezhettük, tehát olyan helyzet alakult ki aznap este felé.
2: Már nem kellett húzamosabb ideig távol maradni.
3: És akkor így nem kellett. Ugye a legrosszabb ilyenkor, ha nem is alhat otthon az ember. Ráadásul izgul a kutyája, a vagyona, a virága, szóval attól függ, hogy ki milyen, hogy mondjam, attitűdben él. Rengeteg dolog lehet. Ha van olyan, például volt, akinek vissza kellett menni a gyógyszerért, akkor azt a rendőrség, a katasztrófa ügyben visszakísérheti az otthonában. Tehát ez rengeteg ilyen apró dolog van, amire figyelni kell. Ezt mi mindig elpróbáljuk, tehát ezért gyakorlatozunk minden évben, mert ezeknek az üzemeknek a környezetében sajnos ez előfordulhat. Nyilván minél ritkábban arra törekszünk, úgyhogy mindenkit elláttunk, mindenkit segítettünk ebben a folyamatban, és hát milyenkor még arra is figyel a rendőrség természetesen, hogy ezek az otthonok sokszor lehet, hogy úgy lettek ott hagyva, hogy az, aki hajnal négykor kirekta, hogy nyitva hagyta az ablakot, az ajtót, tehát vissza kell menni, meg kell nézni ezeket a lakásokat. Olyan is van, aki elbújik a saját otthonában, nem akar eljönni, ezért inkább úgy tesz, mintha nem lenne otthon. Most is volt olyan, aki a kertek alatt hazaszökött, mert valamit meg akart oldani. Tehát hogy itt ugye az emberi tényezőkkel számolni kell, ez nem egy óramű pontossággal működő rendszer, és ezért ezekre odafigyelünk, de szerencsére mindenki tájékoztatva volt folyamatosan, megnyugtattuk az embereket, elláttuk őket, és aztán 6 óra 10 perc után hazamehettek.
2: Polgármester úr, köszönjük szépen! Én azt gondolom, hogy most minden részletre kiterjedően azért visszatekintettünk erre a hétre és ennek a hét hajnalára, szerdai hajnalára, amikor is kigyulladt egy nyírbátori baromfi feldolgozó üzem. Csarnoka Máté Antal nyírbátor polgármesterének köszönjük szépen, hogy rendelkezésünk rá. Polgármester úr, köszönjük az információkat, minden jót kívánunk és szép napot.
3: Minden jót mindenkinek.

0: Jó napot kívánok, Kibédi Péter vagyok, a labdarúgó világbajnokság híreit hallják a Sunshine FM-en. A teltházas mexikóvárosi Azték stadionban látványos megnyitóval kezdődött a világbajnokság csütörtökön este. A fő fellépő Shakira volt, aki a torna hivatalos dalát adta elő, latin-amerikai előadókkal és hagyományos viseletbe öltözött táncosokkal kiegészülve. Az aréna történelmet írt, hiszen az 1970-es és az 1986-os VB után harmadszor rendeztek itt világbajnoki mérkőzést. A nyitó mérkőzés sajnos iramában és színvonalában sem sikerült olyan jól, mint a megnyitó. Mexikó végig fölényben játszott, és már a 9. percben Quiñones góljával vezetést szerzett, aki a szünet előtt kapufát is lőtt. A második félidő elején Shithole kiállítása tovább nehezítette a rendkívül rossz napot kifogó Dél-Afrika helyzetét, majd Jiménez pályafutása első világbajnoki góljával a 69. percben gyakorlatilag eldöntötte a találkozót. Az afrikaiak a hajrában újabb piros lapot kaptak, így a hosszabbításban bekövetkező mexikói kiállítás már nem befolyásolta a 2-0-ás hazai sikert. Érdekesség, hogy a 2022-es világbajnokságon összesen 4 piros lap született, most az első összecsapáson egyből 3-at osztott ki a játékvezető. A péntek hajnali második mérkőzésen a dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert Csehország ellen az A csoport nyitó fordulójában. Dél-Korea már az első félidőben fölényben futballozott, több helyzetet alakított ki, de nem tudott betalálni a fordulás után, és az ázsiaiak veszélyeztettek többet. Ennek ellenére Csehország Krejci fejesével szerzett vezetést egy nagy bedobás után. Wang Imbon azonban hamar egyenlített, majd a 80. percben a csereként beálló Oh Hyung-joo megszerezte a győztes gólt. A csehek ugyan pontrugásból többször veszélyeztettek, de a több helyzetet kidolgozó dél-koreai válogatott megérdemelten nyert 2-1-re. Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is. A nap folyamán többször is friss információval, hírekkel jelentkezünk a 23. labdarúgó világbajnokságról.
1: Free audio post-production by Alphonic.com. Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.
3: Aggodalomra semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tökéletes tető hosszú távra. A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenállóbb felületet és tartós szépséget biztosítanak. Látogasson el a gsv.hu oldalára, vagy tájékozódjon a gulyás tüzében. Tondag. Időtálló kerámia cserepek Fusion technológiával.
3: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerezzük. Szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene. Sunshine FM.
3: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
3: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Több hónap haladékot kaptak a napelemes pályázatok nyertesei. Három hajdúbihari településnek kell plusz pénzt befizetnie. Átfogó vizsgálat indul a kulturális intézményekben. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több mint három hónappal meghosszabbította a kormány a lakossági napelemes és energiatárolós pályázatok befejezési határidejét. Az érintett beruházásokat így 2026. szeptember 30-áig lehet megvalósítani. A döntés hátterében az áll, hogy számos projekt önhibán kívül elakadt, mert egyes kivitelezők nem kezdték el, vagy félbehagyták a munkát. Több pályázónak emiatt új kivitelezőt kellett keresnie, amit a támogatási szabályok is nehezítettek. Mindössze három hajdúbihari települést érint a kormányzati intézkedés, amely a helyi iparűzési adóbevétel többlete után befizetési kötelezettséget ír elő az önkormányzatoknak. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint országosan 202 településnek kell összesen 5 milliárd 800 millió forintot befizetnie június 30-áig. A listán szereplő 854 önkormányzat közül ugyanakkor 652 mentesül a kötelezettség alól. A nagyvárosok többsége, köztük Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc és Szeged sem szerepel a befizetésre kötelezettek között. Június 15-e és július 20-a között vágányfelújítási munkákat végez a DKV a debreceni villamos hálózat több pontján. A társaság tájékoztatása szerint a Kossuth téren és a Péterfia utcában sincseréket hajtanak végre, emellett a BEM téren és a Simonyi úton vágányszabályozási munkák is zajlanak majd. Az első ütem június 15-től 20-áig tart, ekkor a munkálatokat a villamos forgalom fenntartása mellett a kora esti órákban és éjszaka végzik. A DKV arra figyelmeztet, hogy a környéken élők fokozott zajhatásra számíthatnak, az autósoknak pedig érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük az érintett szakaszokon. Ünnepélyes esküdtet Hajdúszoboszlón a Hunor mentő szervezet 29 új tagja. Az újoncok egy négynapos rendszerbeállító gyakorlat sikeres teljesítése után csatlakozhattak Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapatához. A szervezet tagjai vállalják, hogy szükség esetén nem csak itthon, hanem külföldi katasztrófa helyzetekben is részt vesznek a mentési munkákban. Az eskütételen elhangzott, a Hunor az elmúlt években több jelentős nemzetközi bevetésen bizonyított, legutóbb a 2023-as törökországi földrengés után, ahol 17 túlélőt mentettek ki a romok alól. Az ünnepségen a legjobban teljesítő újoncokat külön elismerésben is részesítették. Átfogó vizsgálatot indít a Kulturális és Innovációs Minisztérium a fenntartásába tartozó kulturális intézményekben. A bejelentést Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár tette közösségi oldalán. Közlése szerint több helyről érkeztek jelentések hatalmi visszaérésekről és félelemkeltő munkahelyi légkörről, ezért teljes körű átvilágítást rendelnek el. A vizsgálatok elsőként azokban az intézményekben indulnak, ahol a legsúlyosabb problémákról számoltak be. Az államtitkár azt is bejelentette, hogy a jövőben új szervezet foglalkozhat a kulturális szférában felmerülő etikai ügyek kivizsgálásával. A minisztérium célja egyébként a kulturális dolgozók védelme és a biztonságos munkakörnyezet megteremtése.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen térségében gomoly felhős napos időre készülhetünk, csapadék nem várható, a levegő kellemesen meleg lesz. Az északi-északnyugati szél élénk lehet, időnként megélénkülhet. Napközben 23 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Itt egy újabb adag koffein korlátlan mennyiségű jó kedvvel tálalva. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra 10 perc van, már szép napot kívánhatunk mindenkinek. Persze a mai beszélgetéseket és interjúkat akár a nyírbátori tűzesettel kapcsolatban is visszahallgathatjátok majd az adás után a sunshine.hu oldalon, a letöltéseknél keresétek a keltető mappában ezeket a beszélgetéseket, meg ékes pillanatokat is, mindent. Marám, felállítottad? Mármint a mikrofontot.
2: Igen. Jaj, csak okay. Amúgy azon gondolkodtam, bele fog erecsegni, de áll Istennek nem.
1: Nem? Csak így bele püffögött egy picit. Így van. Na hát, de hát ma ez ilyen technikailag, hogy benne marad egy audiojel, itt ott. Hát a tudósító kollega hangrendszeréből, úgyhogy de semmi
2: annyi
1: gond.
2: Baj legyen.
1: Jó van, de hát így tudósítunk mi. Élőben, egyenesben, egyébként VB híreket tényleg folyamatosan hallhattak nálunk itt a nap folyamán több alkalommal is, ahol a világbajnokság, foci világbajnokság legfrissebb hírei azonnal nálunk.
2: Tudod, mi jutott eszembe? Beszéltünk reggel arról, hogy fellélegezhetnek, ugye, hogy a nők ilyenkor most mit csinálnak, jaj, elveszítik a férjüket, beülnek a kocsiba, mennek együtt vásárolni, meghallgatnak minket, ahogy megy a VB. Na, már itt is erről van szó.
1: Na,
2: látom
1: hiszem.
2: Magam előtt. Minden a csapból is a VB.
1: Apu legalább akkor figyel, és nem azzal van elfoglalva, hogy én hogy
2: az
1: vezetek.
2: Rendelést, hogy itt ezt meg ezt kell venni. Maradj csak, drágám, a kocsiba, majd én intézem.
1: Na, a kérdésünk így szólt, a reggel kérdése. Mi jut eszedbe, ha meglátsz magad előtt egy tanulóvezetőt? Türelem, félelem, vagy na, ebből baj lesz.
2: Szerintem amúgy nem mertem mindenki leírni az igazat.
1: Láttam egy nagyon jó, igen, Erzsébet írta, hogy az jut eszembe, hogy miért pont én, mikor sietek.
2: De ez mindig akkor van.
1: Igen. De van olyan, aki azt választotta, hogy menjen csak nyugodtan, amint lehet, kikerülöm, és én is tanultam valamikor. Én, mint tanulóvezető, sokszor tapasztalom, hogy türelmesek és előzékenyek velem szemben. Hát akkor velem még nem találkozták, Kriszta.
2: Jaj!
1: Nem, amúgy én előzékeny vagyok. De, vagy kövérgázzal legyorsulom, ha tudom. Vagy hogyha lámpán el egy picit bebambulsz, drága Kriszta, akkor én vagyok az, aki hátul egy gyenge dudával jelzem, hogy most már el lehet indulni, mert a te oktatód kicsit alszik.
2: De amúgy te a tanulóvezetőkön kívül bárkit ledudálsz?
1: Na, volt már a precedens.
2: Nagyon szeretném, hogy egyszer valahogy úgy jöjjön.
1: Összeakadjunk.
2: Igen, és mert? Direkt, hogyha én kiszúrom a kocsidat, mert én észre fogom igen? venni, hogy mivel igen? vagy, nekiállok szempillát fésülni. És közben egyébként majd így jót mosolyogok.
1: De az a baj, én megismerem az autódat, tehát messziről elkerülöm.
2: Nem igaz.
1: Na, azt mondja, mindenképpen megelőzni, ez jut valakinek eszébe, türelem. Zsuzsi, neki az jut eszébe, hogy türelem, ne dudáljam le, türelem.
2: Mennyire kell mantrázni azt amúgy egy ilyen esetben?
1: Amúgy kell, mert én sem nyomom a dudát, tehát hogy nagyon ritkán nyomtam még meg a dudát tanuló vezetőre, tényleg, mert ez nem ildomos, inkább olyankor kivált, de ideges vagy, és én az oktatóra vagyok ideges ilyenkor, tehát nem a tanuló vezetőre, tehát nem ő a hibás, drága tanuló vezetők, hogyha úgy érzitek, hogy ez nektek szól, ez nem így van, hanem mindig az oktató, mert hát ő az, aki azért azt felügyeli, hogy te jól reagálj, te vedd fel a dinamikus közlekedés. De most megint beleálltam most az oktatóján, nem jó, mert megint fogok kapni az oktatóktól. De őket is szeretem, csak, meg nagyon sok oktató barátom is van. Csak hogy hát igen, nekik sem könnyű.
2: Én mondjuk egy sima mezei sofőrre hamarabb rányomom a dudát, hogy menjél, légy szíves, ne nézelődj jobbra-balra, haladjunk, mert amúgy meg rövid a zöld lámpa, mondjuk adott esetekben bárhol igen. mész, éppen egy-két autó átjut, szeretnék menni.
1: Ez egyébként tényleg olyan, mert nekem is szokták mondani ismerősök, hogy jaj, ez a műsorvezető milyen idegesítő volt, vagy valami, vagy ez a zene milyen rossz, miért játszátok ezt a zenét, vagy miért nem játszatok ilyen zenét, tehát az én miunkánkra is van kritika.
2: Mindenre van.
1: Így van, így van. És mi ezt elfogadjuk. Úgyhogy kedves oktatók, ti is tegyétek ezt.
0: Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Csak

0: 9 óra 27, és mindenkinek szép napot kívánunk, jó munkát a hét utolsó munkanapján, van még hátra most már pár óra, kinek mennyi, van akinek csak 2,5-3, van akinek meg mondjuk 5 óra, és természetesen az 5 órába még nagyon sok minden belefér, mármint úgy, hogy ha kettőkor eldől valakinek a ceruza. Már akinek. Mara nekünk ilyenkor hosszú napunk van.
1: Hát én ilyen 5-6 óráig itt vagyok. De amúgy az jó.
0: Reggel 6-tól este 6-ig.
1: Igen.
0: Hát ez a jó. Jó, de hát a többi nap csak 10-től délig jársz be. Hát most, most miért?
1: Egy kókuszrút lesz cserébe.
0: Az a menü? Az a menü lent?
1: Nem. Gondoltam, te veszel nekem.
0: Ja, kókuszrudat.
1: Igen. Ki hogy nevezik?
0: Hát ki mire izgul? Kókuszrud. Veszek neked kókuszrudat.
1: Igen, az megnyugtat. Balanszba hoz.
0: Hát nem tudom, hogy benneteket mi nyugtat meg, de szerintem hétvégén annak tudod, hogy jó programok lesznek a vételkörzetünkben, szerintem biztos. Mara mi lesz? Nyíregyházán?
1: Ünnepi könyv, hét és gyermekkönyvnapok lesznek egyébként 12-től 15-ig a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Mindemellett 12-től 22-ig Mohács 500 kiállítás lesz. A mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó történelmi kiállításra lehet elmenni.
0: Aztán Debrecenre ugrunk. Szintén ezen a hétvégén péntektől vasárnapig a Debreciner Gourmet Fesztivál. Ez egy fantasztikus, nagyszerű gasztronómiai rendezvény, Nagy Erdő, Békástó környéke, elsősorban Magyarország ismert séfjei jönnek, és a éttermei, street food, gourmet fogások, koncertek és esti programok, és ma este több zenei fellépő is szerepel a programban, és ott is ünnepi könyvhé, tehát Debrecenben is könyvbemutatók, dedikálások, író-olvasó találkozók, több elvárosi helyszínen és a könyvtárban, és 14-éig a teljes programmal látogatható, vagy teljes programot igénybe lehet venni. Ezt te írtad, jó hülyén van írva.
1: Mindegy. Bocs már.
0: Aztán holnap szombaton tárlatvezetés a Modernben, kortárs művészeti kiállítások, vezetett látogatás, művészeti beszélgetések szintén Debrecenben. A retro toronyban pedig Náksi Attila zenél, a Nagy Erdei víztoronynál, és retro és dance zene, ugye ez benne van a parti nevébe is, esti szabadtéri buli, vár ott mindenkit Debrecenben. Na, hát akkor Nyíregyháza Debrecen kilőve, és a környékbeli településekről, meg ha van kedvenc programotok, akkor azt is megírhatjátok nekünk. Pontosan 9:30 van.
1: Hát, ha értelmesebb lesz, amit ti írtok, mint amit én.
0: Igen, igen. Tehát, hogy figyelj már, tehát aztán mondták, hogy leírsz egy jó címet, ami tök jó, egy hívószót, és akkor alá ilyen címszavakban részletezgetés, és még egyszer ugyanaz a cím, csak szétbontszó.
1: Azt szokták mondani, hogy a zseni átlátja a káoszt, nem?
0: Hát ezért vagyok én itt, és ezért ülök itt, és ezért én olvastam a te írásodat.
1: Szívesen.
0: Érted, hogy te hozod a káoszt, én meg ugye rendet teszek benne.
1: Ja, jó.
0: Na jó. Mindenki tartson velünk, jönnek a nagyszerű zenék is, és ugye ne felejtjétek el, a foci VB hírei mindig majd itt nálunk több alkalommal, ma már lement, hiszen tegnap két meccs, illetve egy meccs volt tegnap, és ma hajnalban még egy mérkőzés, és kövessétek figyelemmel itt nálunk az eseményeket, bárki bármikor nagyszerű beszámolókat hallhat kollégáinktól, valamint Calvin Harris dalát most, és ez a Summer, tartsatok velünk!

0: Avicii és Aloe Back itt a Wake Me Up-pal. Hát remélem, hogy felébredtünk mi is.
1: Igen.
0: Meg mindenki.
1: Viszont ejtsünk szót szerintem még arról is, hogy már az új autót lehet vadászni a Sunshine Auto vadászatban.
0: Jó. Ez már most kék.
1: Igen, kék színű, látványos, ugyanúgy fel van matricázva, ez egy MG3, úgyhogy tessék vadázni a térség útjain, mert ott lesz mindenhol. Úgyhogy nagyon szuper, továbbra is egy 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness lehet nyerni a Hotel Aurum Hajdúszoboszlóba.
0: Legyen úgy, és most már volt olyan nyertesünk, aki már onnan posztolt, képeket küldött, igen, tök jó hangulatba az akkori nyertes Sunshine Valentautós gépjárművel megtették ezt a kirándulást, és nagyon jól érezték magukat, onnan képeket is posztoltak a Hotel Aurumból. Úgyhogy ez vár azokra, akik nyernek, most augusztus végén lesz.
1: Augusztus 28-án lesz a sorsolás, úgyhogy addig bőven van lehetőség szerintem elkapni a kocsit.
0: Keressétek az autót, a képeket pedig töltsétek fel, a QR kód rajta az autón, és akkor teszteljétek, hogy jó-e, mert hogy hát ugye elírtuk, vagy valami, de nem hiszem, hogy leteszteltétek?
1: Persze, hogy
0: akkor
1: nem.
0: Akkor jó.
1: Figyelj, annyit elárulok, messziről is beolvassa már, szóval, aha, hogy igazából, hogyha bárhol láttok minket, és kiszúrjátok a kék kocsit, akkor...
0: Először fénykép, van, és igen, utána pedig QR kód, és a koronatot töltetitek fel. Na jó, legyen így. És nyerhettek, ne hagyjátok ki. Nyerhettek most is Cinema City páros mozijegyet, hogyha kommenteltetek, legalábbis a reggel kérdéséhez, mi jut eszetekbe, hogyha megláttok magatok előtt egy tanulóvezetőt, türelem, vagy idegesség, vagy pánik, vagy mi fog el benneteket. Pörgetjük.
1: Állítsd meg!
0: Na, most.
1: Sitkuivet.
0: Így van, Sitkuivet, akinek gratulálunk. Természetesen övé a páros Cinema City mozijegy, úgyhogy jó szórakozást kívánunk neki, bármelyik filmet megnézheti. Mi még gyorsan visszakacsintunk a reggelre, annak egy-egy pillanatára, aztán még jövünk majd néhány közérdekű információval, úgyhogy figyeljetek minket.
2: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Mi jut eszedbe, ha meglátsz magad előtt egy tanulóvezetőt? Türelem, türelem, félelem, vagy na ebből baj lesz?
3: Türelem. Na, türelem, ha ebből baj lesz.
0: Igen. Az oktató mellette, ugye így az én oldalam fel, mert én jobbról volt, látom, hogy könyökkel és nyomkodja a telefont.
3: Hát valahogy el kell ütni
1: az én időmben egyébként mindig újságot olvasott az oktató, meg el kellett vinni Túró Rudit venni.
3: Na, az enyém meg reggelizett, haza kellett menni, tehát mindig reggel vezettem, és mondta, hogy jó, akkor de beparkolunk, így gyakorold egy picit a parkolást, én meg felmegyek, addig megreggelizek.
0: Nekem meg fel kellett venni a lányát, a fiát, aha, a feleségét, este mikor kit,
3: hát valakit mindig. Az első utam még gyakorlatilag alig tanultam meg vezetni, tehát még csak rutinpályán mentünk, és akkor hívták CB rádió, hogy betörtek a nyaralójába. Itt a közelben valami kis tanyán volt nyaraló, és azonnal menjen ki, mert a rendőrség már ott van.
0: Még a kék villogót is kiraktam.
3: És azt mondta, hogy jó, nem cserélünk helyet, mert nincs arra idő, gyorsan menjünk kifelé. Na hát én mi mazsola módon szépen 60-nal, ahogy azt illik országúton, egyszer csak azt éreztem, hogy a gázpedál a talpamra is. Sose érünk oda, na gyerünk, amúgy nagyon jó oktatóm volt.
1: Én egyébként nem emlékszem arra, hogy én várakoztam volna a rutinpályán, tehát hogy én nekem az olyan gördülékeny volt, itt kellett parkolni, azt láttam,
3: neked
1: hogy valaki
3: volt, az... ilyen rutinpályás
1: volt,
3: vizsga külön.
1: Idős vagyok, igen.
0: Idős.
1: Igen, felnőttem hozzátok.
0: Az kemény.
1: Egyébként itt beszélünk arról, hogy mi a szitu a tanulókkal, és mi van velünk. Autósokkal, hát akiket atrocitás ér.
0: Na végre valaki az én nevemben is beszél.
1: De ne, megint félreértesz, nem hallgat végig. Nem a te neved. Hát például velem volt egy olyan szitu, hogy mentem Nyíregyházán az Orosi úton, és egyébként senki nem volt a közelemben, aztán ott lett egy baleset, úgyhogy át kellett kanyarodnom a másik sávban, a mindegy.
3: Senki nem volt, de lett egy baleset.
1: És, de azt nem én okoztam. De az a lényeg, hogy felbukkant egy tanulóvezető autó. Igen? És akkor jött a dudálás, meg minden, én kiraktam az elakadásjelző, bocsánat, ugye az azt jelenti, majd a piros lámpánál odajött az oktató, és elkezdett nekem ágaskodni oldalról, hogy hát tudja, mit csinált, mondom, elnézést. Jó, erre figyeljünk oda legközelebb, jó? Jó? És
0: De mit csináltál?
3: Semmit. De hát ez már az oktatás része.
1: De ezt tanítani kell, hogy így kell oda menni?
3: Hogy hogyan kell kiszállni, hogyan kell elmondani a intelligensen a másiknak.
0: Hogyan vegyük ki az autóból?
1: Engem miért nem tanítottak meg erre? Nem is értem amúgy. És akkor tudod, ott áll a nagy darab pasas, ott magyaráz neki, én ott ülök ártatlanul.
0: Na jó, de mi volt, szerintem mi volt a baj? Hát te csak kiraktál egy
1: gyereket. Átsoroltam, viszont ő nagyon közel volt, hát én meg beraktam oda az autót. Na, de egyébként meg úgy voltam, hogy ha összetöröm, akkor most majd kifizetjük, hát nem?
3: Ez is egy felfogás. Tehát ez a nem érdekel, beférek én oda. Nem fértem, mert na nem baj. Tehát igaz, hogy ő ebből él a tanuló autójával. Aztán, amíg javítják hónapig.
0: Na, az ilyen nők miatt száz ki az autóból.
3: Az biztos.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu.
0: No kérem szépen, Váci Zoli nem sokára majd érkezik hozzánk, de itt van az új esti műsorvezető Kondor Roland.
4: Az esti műsorvezető? Igen,
0: igen, az esti kívánság műsorvezető. Már ez a héten már másodszor esik rád a kívánság műsor.
4: Figyelj, szerintem a délutáni esti hallgatók így naponta kapkodják a fejüket, hogy egyszer Norbi hangja jelenik meg 2-kor, utána én jövök 6-kor, utána cserélünk, de így az izgalmas.
0: De szerintem is így változatos.
4: Persze,
0: de végre van változatos.
4: Igen, nem unják meg a hallgatók az én hangomat, vagy Norbi hangját, így néha-néha cserélgetünk.
0: De azért jó az este, nem? Tehát milyen kívánságok jönnek, mennek.
4: Figyelj, én azt vettem észre, hogy inkább ezek a szerelmes üzenetek, amik inkább jobban pörögnek nálunk.
0: Hát mert Norbi, mint egy kis kupidó, erre nevelte őket.
4: Az a baj, az elmúlt másfél-két évben, igen, ez volt inkább a tendencia, hogy beült, és akkor a búgó hangjával, igen, Józsi most Anitának kérne egy dalt.
0: Igen, mert ő Józsi helyett is búgott, érted? Tehát ő így igen, szeret, hogy igen. Sziasztok!
1: Ő már felvezette a történetet estére.
0: Olyan hosszan más hangzott, vagy magánhangzott szó végén kimondani, mint ahogy Norbi.
4: Tehát
0: ez azért tehetség.
4: És mindent azt üzeni neked, hogy amikor hazaérsz, nagyon vár téged.
0: Vár! Tehát ezt így tudja mondani.
4: Igen, és emiatt szeretik a hallgatók, mert ez nálam nincs, de igen, inkább a szerelmes üzenetek.
0: Jó, azért gyakoroljál az estére. Most engedünk utadra, mert rengeteg dolgod van, úgyhogy jöjjenek majd a kívánságok 0-20-316-3000.
4: Igen, ami viszont még fontos, a délután folyamán is folyamatosan fogom említeni, valamint indul már a promóciós hanganyagunk is, hogy jövő héten új játék indul majd a Sunshine FM-en, a Sunshine 25 Boom néven.
0: Mara, ami, erről nem beszélsz.
4: Ami viszont nagyon-nagyon fontos, drága hallgatók, hogy hétfőtől duplán kell figyelni majd a reggeltől egészen estig a műsorsávjainkat, mert bármikor játszhatunk, majdnem minden műsorsávban, és akkor csörögni kell, és játszhatunk.
0: Ja, azt hittem, hogy duplát játszunk.
4: Hát úgy, hogy duplán kell figyelni a hallgatóknak, mert nem lesz elég az, hogy csak a rádiót hallgatja, hanem a aktívan itt kell lenni majd velünk.
0: Igen, azért ezt Mara elmondja, vagy te mondod el, hogy működik a játék? Tehát, hogy mire kell figyelniük, és hogyan tudnak játszani velünk?
4: Egy visszaszámláló órát fognak kapni majd a hallgatók, kvázi egy ilyen bomba jellegű visszaszámlálást, és meg kell satszolni, hogy mikor fog felrobbanni ez a bomba. A bomba akkor kellene egy jó hangos bumbot mondani, és ezt követően pedig, hogyha azonos időben bummol ő is, valamint a mi bombánk, akkor értékes nyereményeket talál majd a hallgatónk, ugye ebből több fajta is lesz, több így partner van, is. Több nagyon-nagyon sok értékű nyeremény, ugye?
1: Ez több, mint 1,5 millió forint.
4: Azt a mindenit.
0: Oh, wow, ez tényleg szép nyeremény. De ezt a bummos majd csak az egyszerű embereknek is elmagyarázok, mint én, aki nem követte figyelemmel, tehát hogy 25 másodpercig fog menni, hiszen 25 így éves van a Sunshine, ezért minden így a 25-höz 25 ezer forint értékű utalványokat, nyereményeket lehet majd hazavinni, tehát a 25 az egy ilyen emblematikus lesz, sőt a nagyobb nyereményeknél pedig még egy nullát azért hozzávágtunk, 250 ezer forint értékű például klíma utalvány.
4: Figyelj, főleg egy jó klíma, ahol mondjuk egyik szobában nincs, vagy éppen a lakás nem tartalmaz, és nálunk megnyeri, szerintem az egy nagyon igen, jó kis ajándék.
0: Jó, hát akkor figyeljenek majd minket a hallgatók is, közben a puding próbálja az evés, a játéké pedig az, hogy valaki benevez, és kipróbálja. Roli, köszönjük estére, jó munkát kívánok.
4: Köszönöm szépen.
0: Jó, hát mi pedig nem maradt más hátra, csak hogy elbúcsúzzunk, és mindenkinek szép napot kívánjunk. Az időjárás az egyelőre még félig lesz kegyes, mert hogy pici zápor, zivatar, és ugye 22 fok, de holnaptól már erősebb felmelegedés, 26-27 fok, és a jövő hét az igazi kánikulai időbe fordul, legalábbis a hét második felére, amikor már a 30 fok, meg a 30 fok feletti hőmérséklet sem lesz ritka, és elős UVB sugárzás. A mérkőzéseket kövessétek nyomon, akár szabadtéri kivetítőkön, helyeken, szórakozó helyeken, menjetek, bulizzatok, és persze érezzétek jól magatokat, regenerálódjatok a következő hétre. A születésnaposoknak boldog születésnapot, mint ahogy a mai névnaposok, vagy mai névnaposnak is, a villőknek, akiknek nagyon sok boldogságot kívánunk, és jó egészséget, meg jó ünneplés nekik is a hét végén, mert gondolom, hogy akkor fogják tartani, ugye?
1: Bízunk benne.
0: Na, hát már ma itt volt ezen a mai reggelen, a hét utolsó munkanapján. Dankó Laci, Gere Mara.
1: És Balogh Béla.
0: Hello, sziasztok!
2: Ha nem bízol az órádban, akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuperhetet hagyunk magunk mögött.
5: A műsorvezetők most szépen hazamennek.

0: A keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó bevásárlóközpont. Korzó. Minden nap találkozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
0: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: 80 haltak meg az M1-es autópályán történt két balesetben. Vadriasztásra használhattak nem engedélyezett szert. Változtat a kormány a babaváró hitel szabályain. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 8 külföldi állampolgár vesztette életét péntek hajnalban az M1-es autópályán történt két súlyos közlekedési balesetben. Az egyik esetben egy kamion az autópálya bővítésén dolgozó munkagépnek ütközött, majd kigyulladt. A jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később egy kis teherautó rohant bele egy nyerges vontató hátuljába. A járműben 9-en utaztak, közülük 7-en meghaltak, 2-en pedig megsérültek. Magyar Péter miniszterelnök a kormány nevében részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. A balesetek körülményeit a hatóságok még vizsgálják. Vádat emelt a Hajdú-Szoboszlói járási ügyészség egy szerepi nő ellen, aki a vád szerint egy másik autó rendszámtábláit szerelte fel a járművére, majd azzal közlekedett. Az ügyészség tájékoztatása szerint a nő egy ideiglenesen forgalomból kivont személygépkocsit akart használni, ezért egy működésképtelen családi autóról leszerelte a rendszámtáblákat és áthelyezte azokra. Röviddel az indulás után rendőri ellenőrzésre került sor, amely során kiderült a szabálytalanság. Az ügyészség egyedi azonosító jel meghamisításának büntettével vádolja nőt, és vele szemben közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Július 1-től új szabályok lépnek életbe Hajdú-Szoboszlón az elektromos rollerek és más hasonló meghajtású eszközök használatára. A város több forgalmas gyalogos övezetében, parkjában és sétányán tilos lesz ezekkel közlekedni. Az érintett helyszíneken korlátozó táblákat helyeznek ki, az eszközöket pedig csak tolva vagy kézben tartva lehet átvinni. Az önkormányzat szerint a döntést a megszaporodott balesetveszélyes helyzetek és a lakossági panaszok indokolták. A szabályszegőket kezdetben figyelmeztetik, később azonban 50 ezer forint helyszíni, illetve 150 ezer forint közigazgatási bírság is kiszabható majd. Hatósági eljárás indult egy Hajdú-Bihari vadásztársaság ellen, miután felmerült a gyanú, hogy nem engedélyezett vegyszert használt vadriasztásra. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal közlése szerint a társaság denatónium benzát tartalmú szert oszthatott ki földhasználóknak napraforgó területek védelmére. A vegyszer egyébként az Európai Unióban növényvédőszerként nem forgalmazható, és szükséghelyzeti engedélyt sem adta ki rá. A hivatal most kivizsgálta a bejelentést, majd hivatalból eljárást indított. A denatónium benzatonát a világ egyik legkeserűbb anyaga, amelyet többek között vadriasztásra is alkalmaznak, használata azonban csak szigorú feltételek mellett engedélyezhető. Módosíthatja a kormány a babaváró hitel szabályait. A 2019-ben indított konstrukciót eddig mintegy 270 ezer család vette igénybe, ugyanakkor az érintettek körülbelül ötödénél nem teljesültek a támogatási feltételek. A kabinet ezért a türelmi idő meghosszabbításáról döntött, emellett társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos további szabályokat is. A kormány célja, hogy rendezze azokat az élethelyzeteket, amelyekre a jelenlegi szabály nem ad egyértelmű megoldást. Ezek voltak Debrecen legfontosabb információi. Én egy óra múlva ismét várom Önöket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen térségében gomoly felhős napos időre készülhetünk, csapadék nem várható, a levegő kellemesen meleg lesz. Az északi északnyugati szél élénk lehet, időnként megélénkülhet. Napközben 23 fokig melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 10 múlt 4 perccel, a mikrofonnál Váci Zoli, és nagyon remélem, hogy nálad is a Sunshine FM szól, és ami a legjobb hírem ma, hogy péntek van, indulhat a hétvégi ráhangolódás, zenével is, jó kedvel, számítok rád ma is a következő 4 órában.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Hello Sunshine FM, ez már a Juice délután kettőig, ma is számítunk rátok, péntek van, szóval már fél lábbal a hétvégében vagyunk, a hét utolsó munkanapja, sokkal könnyebb egy kis zenével, úgyhogy tarts velünk mindenképp, és a frontérzékenyek most jól figyeljenek ránk, valószínűleg már érzik magukon, hogy valami nem stimmel, hát ez az erős hideg front, ez rendesen megterheli a szervezetüket, mivel hogy erős lehűlést hozott, és komoly hőmérséklet zuhanást, ezzel idézi elő ezt a nehéz orvos meteorológiai helyzetet. A pozitív hatása mellett ugye jelentős negatív hatása is érvényesülnek, ahogy mondtam. Megszűnik a kánikula, napközben is a szokásosnál alacsonyabb hőmérsékletek várhatóak, amit ugye a hőérzetben tovább csökkent majd az élénk szél. Hideg volt a reggelünk, bizony kellett már a kabát is. Sokfelé jóval 10 fok alatt indult a mai nap. Erős ízületi problémák is jelentkezhetnek, napközben pedig ingadozhat többek vérnyomása. Nálunk viszont már is érkezik egy újabb nagy sunshine-os kedvenc, ez a Belief.

0: Percek, a Sunshine FM-en.
1: Ma itt az egészségpercben arról beszélünk, hogy miért kéne többször nyúlnunk a citromhoz és többet fogyasztani belőle, mert sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell, amikor megfáznak, vagy egy csésze teát szeretnének feldobni vele, pedig ez jóval többet tud annál, mint hogy savanykást íztad az italainknak, és most nem csak a C-vitaminra gondolunk, ezt most nem is fogjuk kitárgyalni, mert ezt mindenki tudja. A citromban található flavonoidok ugyanis a kutatások szerint kedvezően hatnak az érrendszerre, szóval a szív és az erek is profitálhatnak belőle. Ezek az anyagok hozzájárulhatnak az erek rugalmasságának megőrzéséhez, és szerepet játszhatnak a szív és érrendszer egészségének támogatásában, sőt, a vességnek is segíthet. A citrom egyik kevésbé ismert előnye, hogy citrátokat tartalmaz, ezek az anyagok hozzájárulhatnak bizonyos vesekő típusok kialakulásának megelőzéséhez, mivel csökkenthetik a kristály képződés esélyét a húgyutakban. Ezért ajánlják sok esetben a megfelelő folyadékfogyasztás mellett a citromos víz rendszeres fogyasztását azoknak, akik hajlamosak a vesekő kialakulására. A szakértők szerint nem is kell nagy mennyiséget fogyasztani belőle ahhoz, hogy kihasználjuk az előnyeit, már az is sokat számíthat, ha rendszeresen helyet kap az étrendünkben más gyümölcsök és zöldségek mellett a citrom is.
0: Egészségpercek

első óránk végét érjük el lassacskán. Hello mindenkinek, ez a Sunshine FM. Mi ma is segítünk neked, hogy még könnyebb legyen átlendülni ezen a pénteki munkanapon. Hamarosan jönnek nálunk a friss hírek, pontban 11-kor, aztán folytatódik a délelőtti pörgés. Na de még ebben az órában is jön egy atomnagy sláger a Disco Lines-tól, úgyhogy tekert fel a hangerőt, én pedig a mikrofon mögött várlak a következő órákban is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Milliárdokat költ a kormány a kórházi klímák felújítására. Motorral érkeztek, birkákkal távoztak a hajdúsági tolvajok. Rendőrségi vizsgálat indult a stadionban lezuhant kamera miatt. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházak elavult hűtési rendszereit. Az első ütemben még idén több mint 3 milliárd forintot fordítanak a legsürgősebb javításokra, hogy a nyári hőségben biztosított legyen a betegellátás. Fejlesztések lesznek többek között a Szent László kórházban, a Jak-Ferenc Délpesti kórházban, a Bajcsi Zsilinszki kórházban, valamint a Miskolci Győri Kaposvári intézményekben is. Emellett november végéig előkészítik a 2027 és 29 közötti országos programot, amely a kórházi hűtőrendszerek teljes körű korszerűsítését célozza meg. Jelenleg a kritikus betegellátó helyiségeknek csupán 48%-ában megfelelő a hűtés. 5 juhot loptak el egy bojti tanyáról, de a rendőrök néhány napon belül elfogták a feltételezett elkövetőket. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a tolvajok átvágták a Hodály kerítését, majd több birkát vittek magukkal. A nyomozás során az is kiderült, hogy egy Gáborjáni és egy Hencidai férfi állhat a lopások mögött. A rendőrök a kutatások során összesen 5 juhot találtak meg, és visszaadták azokat tulajdonosaiknak. A két férfi ellen most lopás miatt indult eljárás. Vizsgálatot indított a debreceni rendőrkapitányság a Nagyerdei stadionban történt kamerabaleset miatt. A Magyarország-Kazasztán válogatott labdarúgó mérkőzés közben egy speciális kábeleken mozgó közvetítő kamera motorja kigyulladt, majd mintegy 20 méteres magasságból a pálya mellé zuhant. Az MLS tájékoztatása szerint a berendezést üzemeltető szakemberek észlelték a füstöt, de már nem tudtak közbeavatkozni. Az eset során senki nem sérült meg, azonban a rendőrség vizsgálja a meghibásodás körülményeit. Ideglenesen módosul a 13-as autóbusz menetrendje Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint a Debreceni Egyetem Balázsházi János gyakorló technikum évvégi rendezvényei miatt június 15-e és 19-e között több rásegítő járat nem közlekedik. Kimaradnak a Segner térről reggel 7 óra 17-kor és 7 óra 19-kor induló járatok, valamint a Pallagról 13 óra 25-kor és 14 óra 20-kor induló rásegítő buszok is. A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Később rajtol az Aranypart Express Debrecenből. Később indul az idei első közvetlen balatoni vonat Debrecenből. A MÁV tájékoztatása szerint az Aranypart Express június 26-án áll forgalomba, és augusztus 30-áig naponta közlekedik a Balaton déli partjára. A szerelvény Debrecenből reggel 8 óra 12 perckor indul, Siófokra fél egy előtt érkezik. Tavaly egyébként mintegy 56 ezer utas választotta a közvetlen járatot, amelynek nagy előnye, hogy nem kell Budapesten átszállni. A vonaton 30 kerékpár szállítására is van lehetőség, az utazás pedig akadálymentesen is biztosított. Fontos változás, hogy idén Velencén nem áll meg majd az Express. Ezek voltak Debrecen legfontosabb információi, én egy óra múlva ismét várom Önöket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen térségében gomoly felhős napos időre készülhetünk, csapadék nem várható, a levegő kellemesen meleg lesz. Az északi északnyugati szél élénk lehet, időnként megélénkülhet. Napközben 23 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ez itt még mindig a Juice a Sunshine FM-en. Második közös óránkat kezdjük a hét legkedveltebb napján, hiszen péntek van, és hozzuk a hozzá megfelelő zenéket, mert mi hiszünk abban, hogy ez kell ahhoz, hogy valóban jól induljon a hétvége.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez itt a Sunshine FM csak jó zenével. Akár dolgoztok, akár úton vagytok, egy dolog biztos, végre péntek van. Jó zenékből ma sem lesz hiány, most viszont a napi kalendárium jön a sztárszüli naposokkal. Június 12-e van, Villő névnap, és Benkő László ezen a napon lenne 83 éves. Az Omega együttes legendás tagja 2020-ban hunyt el. Gáspár Lacinak ma 47 gyertya van a tortáján, akit ugye 2003-ban ismerhettünk meg a Megasztárban. Nem nyerte meg, de óriásit nyert, hiszen ő lett az év férfi hangja, mert a harmadik helyen végzett összességében ezen a megmérettetésen. Szóval, ha a szülinapod van, a 47 éves Gáspár Lacival is egy napon fújod a gyertyát, mi viszonár is nyomjuk a napi horoszkópokat.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos napját egy távolból érkező meglepő üzenet aranyozhatja be. Jókedve egész nap kitart, kellemes társaságát sokan keresik. A hét záró munkanap nem a legkellemesebb a bikának. Ha azt gondolta, ma hamarabb hazamehet, hát csalódnia kell. Bár az ikrek napja nem úgy alakul, ahogy tervezte, ez nem akadályozhatja meg abban, hogy este emberek közé menjen. A meghívásokat ma mindenképpen fogadja el. A rák felindult lelkiállapotban ne vonjon le következtetéseket, elhamarkodottan kinyilvánított véleményét hamar megbánhatja. Az oroszlán vigyázzon a költekezéssel, az öltözködést illetően pedig ma a visszafogott stílus javasolt, az esti meghívásoknak pedig tegyen eleget. A szűz próbáljon ott spórolni, ahol csak tud, és ne aggódjon, csupán ideiglenes mélypontról van szó. A mérlegre ráférne egy kis testmozgás, nem feltétlen azért, hogy majd jól álljon a fürdőruha, sokkal inkább a feszültség levezetés miatt. A Skorpiót kellemes meglepetés érheti a reggel folyamán, élvezze a napját, élvezze, hogy minden gördülékenyen halad a maga jól megszokott ritmusában.

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Sunshine FM, ahol mindjárt jönnek tovább a jó zenék, viszont most azok figyelmét kérem, akik imádják az UFO-s filmeket. Én például oda vagyok értük, a Függetlenség napja, Világok harca, ezek nálam mind top kategória. Viszont ezen a héten Steven Spielberg vadi új filmje megérkezett a hazai mozikba, az év talán legjobban várt skifije. A Leleplezés napja arról szól, hogy hogyan reagál az emberiség arra a sokkoló pillanatra, amikor visszavonhatatlan bizonyítékot kap a földön kívüli élet létezésére és az idegenekkel való kapcsolat felvételre. A sztori középpontjában egy kézzelfogható globális leleplezés áll, amelyből kiderül, hogy az emberiség nincs egyedül az univerzumban. A cselekmény azt is vizsgálja, hogyan omlanak össze a megszokott struktúrák és hogyan uralkodik el a bizonytalanság, a félelem vagy éppen a remény a föld 7 milliárdos lakosságán. A sci-fi a klasszikus UFO mítoszokat és a titkos kormányzati összeesküvések leleplezését is érinti. A film főszerepeiben pedig olyan elismert színészek vannak, mint Emily Blunt, Josh O'Connor és Colin Firth. A produkció már most csütörtöktől megtekinthető a mozikban, amiről egyébként már megérkeztek az első vélemények. Az év sci-fijeként emlegeti mindenki, és Spielberg utánozhatatlan munkásságának egy kimagasló produkciója ez a film. Ajánlom tehát mindenkinek jó szívvel, hogy menjen el, és ezt tényleg a moziban nézze meg.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM.

Halihó, üdv mindenkinek itt a Sunshine FM-en. Pár perc múlva már 12 óra, a délelőtt pedig szépen lassan mindjárt átgurul a délbe, de nálunk még messze nincs itt a vége a mai műsornak. A következő órákban is érkeznek majd a legjobb zenék, friss infók és a megszokott Sunshine-os hangulat. Pár perc múlva pedig röviden összefoglaljuk a nap fontosabb történéseit, a környékünk friss híreit egy csokorba nyújtjuk majd át neked a Sunshine Krónikában, a napi hírösszefoglalónkban, de előtte még jöjjen egy dal, ti pedig maradjatok velünk a műsor második felére is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 11-e és 13-a között újra GSV napok Debrecenben a Gulyás tüzében. Az év legnagyobb kedvezményei várnak nyílászárókra, csaptelepekre, kádakra, zuhanykabinokra, jacuzzikra, építő és tetőfedő anyagokra, valamint kerti megoldásokra. Szombaton pedig a vásári hangulati a főszerep. Főzés, gyerekfoglalkozások, hosszított nyitvatartás és egész napos programok várják a látogatókat. Ha építkezel, felújítasz vagy éppen a következő projektedet tervezed, ezt a három napot érdemes beírni a naptárba. GSV napok június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
4: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Júliustól szigorítják az e-rollerek használatát, akár komoly bírság is lehet a vége. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Hajdú-Biharban. Motorral érkeztek, birkákkal távoztak a hajdúsági tolvajok. Köszöntöm Önöket, ez itt a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 12-e van, déli 12 óra. Én Szűcs István vagyok, és a közlekedési információk után jövök a hírek részleteivel.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: A vállalkozók útja mintegy 750 méter hosszú szakaszon 20 új lámpaoszlopot és korszerű lámpatestet telepít az önkormányzat. A munkálatok június 9-én indultak el, és a kivitelezés idején időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett területen. A város arra kéri az autósokat és gyalogosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Július 1-től új szabályok lépnek életbe Hajdúszoboszlón az elektromos rollerek és más hasonló meghajtású eszközök használatára. A város több forgalmas gyalogos övezetében, parkjában és sétányán tilos lesz ezekkel közlekedni. Az érintett helyszíneken korlátozó táblákat helyeznek ki, az eszközöket pedig csak tolva vagy kézben tartva lehet átvinni. Az önkormányzat szerint a döntést a megszaporodott balesetveszélyes helyzetek és a lakossági panaszok indokolták. A szabályszegőket kezdetben figyelmeztetik. Később azonban 50 ezer forint helyszíni, illetve 150 ezer forint közigazgatási bírság is kiszabható majd. Hatósági eljárás indult egy Hajdú-Bihari vadásztársaság ellen, miután felmerült a gyanú, hogy nem engedélyezett vegyszert használt vadriasztásra. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal közlése szerint a társaság denatónium-benzát tartalmú szert oszthatott ki földhasználóknak napraforgó területek védelmére. A vegyszer egyébként az Európai Unióban növényvédőszerként nem forgalmazható, és szükséghelyzeti engedélyt sem adta ki rá. A hivatal most kivizsgálta a bejelentést, majd hivatalból eljárást indított. A denatónium benzatonát a világ egyik legkeserűbb anyaga, amelyet többek között vadriasztásra is alkalmaznak, használata azonban csak szigorú feltételek mellett engedélyezhető. Június 12-től megszűnik a tűzgyújtási tilalom Hajdú-Bihar vármegyében. A Nébék és a katasztrófa védelem közlése szerint az elmúlt napok csapadékos időjárása jelentősen csökkentette a tűzveszélyt, ezért több vármegyében, köztük Hajdú-Biharban is feloldják a korlátozást. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a szabadtéri tüzek többsége továbbra is emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért a tűzgyújtás során fokozott körültekintésre van szükség. Vádat emelt a Hajdú-Szoboszlói járási ügyészség egy szerepi nő ellen, aki a vád szerint egy másik autó rendszámtábláit szerelte fel a járművére, majd azzal közlekedett. Az ügyészség tájékoztatása szerint a nő egy ideiglenesen forgalomból kivont személygépkocsit akart használni, ezért egy működésképtelen családi autóról leszerelte a rendszámtáblákat és áthelyezte azokra. Röviddel az indulás után rendőri ellenőrzésre került sor, amely során kiderült a szabálytalanság. Az ügyészség egyedi azonosító jel meghamisításának büntettével vádolja a nőt, és vele szemben közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Vizsgálatot indított a debreceni rendőrkapitányság a Nagyerdei stadionban történt kamerabaleset miatt. A Magyarország-Kazasztán válogatott labdarúgó mérkőzés közben egy speciális kábeleken mozgó közvetítő kamera motorja kigyulladt, majd mintegy 20 méteres magasságból a pálya mellé zuhant. Az MLS tájékoztatása szerint a berendezést üzemeltető szakemberek észlelték a füstöt, de már nem tudtak közbeavatkozni. Az eset során senki nem sérült meg, azonban a rendőrség vizsgálja a meghibásodás körülményeit. Ünnepélyes esküdtet Hajdú-Szoboszlón a Hunor mentőszervezet 29 új tagja. Az újoncok egy négy napos rendszerbeállító gyakorlat sikeres teljesítése után csatlakozhattak Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapatához. A szervezet tagjai vállalják, hogy szükség esetén nem csak itthon, hanem külföldi katasztrófa helyzetekben is részt vesznek a mentési munkákban. Az eskütételen elhangzott, a Hunor az elmúlt években több jelentős nemzetközi bevetésen bizonyított, legutóbb a 2023-as törökországi földrengés után, ahol 17 túlélőt mentettek ki a romok alól. Az ünnepélyes ünnepségen a legjobban teljesítő újoncokat külön elismerésben is részesítették. Június 15-e és július 20-a között vágányfelújítási munkákat végez a DKV a debreceni villamos hálózat több pontján. A társaság tájékoztatása szerint a Kossuth téren és a Péterfia utcában sincseréket hajtanak végre, emellett a Bem téren és a Simonyi úton vágányszabályozási munkák is zajlanak majd. Az első ütem június 15-től 20-áig tart, ekkor a munkálatokat a villamos forgalom fenntartása mellett a kora esti órákban és éjszaka végzik. A DKV arra figyelmeztet, hogy a környéken élők fokozott zajhatásra számíthatnak, az autósoknak pedig érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük az érintett szakaszokon. Mindössze 3 hajdubihari települést érint a kormányzati intézkedés, amely a helyi iparűzési adóbevétel többlete után befizetési kötelezettséget ír elő az önkormányzatoknak. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint országosan 202 településnek kell összesen 5 milliárd 800 millió forintot befizetnie június 30-áig. A listán szereplő 854 önkormányzat közül ugyanakkor 652 mentesül a kötelezettség alól. A nagyvárosok többsége, köztük Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc és Szeged sem szerepel a befizetésre kötelezettek között. Elkészült Téglás első fix trafipaxja. A hírt Szabó Csaba polgármester jelentette be közösségi oldalán. A sebességmérő berendezést az Alkotmány utcán helyezték el, ahol a jövőben automatikusan ellenőrizheti a járművek sebességét. A készülék egyelőre még nem üzemel, de a városvezetés szerint hamarosan szolgálatba áll. Az önkormányzat célja a közlekedés biztonság javítása és a gyorshajtások visszaszorítása az érintett útszakaszon. 5 juhot loptak el egy bojti tanyáról, de a rendőrök néhány napon belül elfogták a feltételezett elkövetőket. A Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a tolvajok átvágták a hodály kerítését, majd több birkát vittek magukkal. A nyomozás során az is kiderült, hogy egy Gábor Jáni és egy Hencidai férfi állhat a lopások mögött. A rendőrök a kutatások során összesen 5 juhot találtak meg és visszaadták azokat tulajdonosaiknak. A két férfi ellen most lopás miatt indult eljárás.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A Deac férfi futsal csapata hétfőn nem tudta lezárni az NB1-es bronz párharcot. Az együttest a Veszprém 3-1-re verte a Desokban, így az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcállás a 2-2-re módosult. A harmadik helyért zajló csata eddig sok fordulatot hozott, akadt hosszabbításban is büntető párbajba torkoló találkozó is, mindkettő végén a debreceniek ünnepelhettek. A párharc utolsó felvonása pénteken 18 óra 30 perckor kezdődik Veszprémben. Vladislav Kulesov marad a Deacban, a jégkorongozó éveken át Debrecenben jégkorongozott. 2022-ben igazolt a DVTK Jeges Medvékhez, majd tavaly visszatért a Fekete-Fehérekhez. A 2025-26-os szezonban az Erste Liga alapszakaszában 30 mérkőzésen 5 gólt szerzett, 10 asszisztot osztott ki és 15 pontot szerzett. A rájátszásban 7 összecsapáson a mérlege 1 gól, 2 assziszt és 3 pont. A Magyar Kupában 4 találkozón jutott szerephez is egyszer talált be. A Debrecen anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett a női kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A DVRC Skyline honlapjának beszámolója felidézi, hogy a csapat a 2023-24-es és a 25-26-os idényben is a BL-ben szerepelt, és mindkétszer tovább jutott a csoportkörből. Majd a rájátszás első fordulójában búcsúzott. Mivel a határidőig semmilyen információt nem kaptunk arról, hogy a magyar bajnokságban résztvevő csapatok milyen és mekkora összegű központi támogatásra számíthatnak, a klub vezetősége szerint felelőtlenség lett volna pályázni a részvételre, írta a klub honlapja. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
2: Ma Debrecen térségében gomoly felhős napos időre készülhetünk, csapadék nem várható, a levegő kellemesen meleg lesz. Az északi északnyugati szél élénk lehet, időnként megélénkülhet. Napközben 23 fokig melegszik majd a levegő.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Báci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: több helyen úton folyó munkálatok, sebességkorlátozásra figyelmeztetik az arra közlekedőket, és a délutáni csúcsforgalomban nagyobb menetidővel számoljanak több bevezető és kivezető főútvonal szakaszon. Elsőnek a 33-as számú főútvonalon, akár még irányba is közlekednek, vegyék figyelembe az úton folyó munkálatokat. És a belvárosban is több helyen kell számítani forgalom korlátozásra. A parkolás megállással kapcsolatosan a szabályoknak megfelelően tegyék. Debrecen és Ebes között a 4-es számú főútvonalon, lakotelten kívül a sebességkorlátozásra hívjuk fel a figyelmet az arra haladóknak, és az M3-as autópályához, ha érnek, rácsatlakoznak, ne feledkezzenek el, hogy az autópálya belső sávját csak előzés céljából vehetik igénybe, tartósan nem. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat a viszonthallásra!
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jó vagy, hogy itt eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

További kellemes rádiózás mindenkinek, köszi, ha nálunk vagytok. Ez a 93.5 Sunshine FM, Hello Debrecen és térsége. Még egy közös óránk van a hírek után. Remélem itt maradsz, akkor is hozunk majd rengeteg helyi programot, de már most nem árt bevisni a naptáradba, hogy június 12-én kezdődik a 10. Debreceni Gourmet Fesztivál. A világ 10 karakteres konyhájába is belekóstolhatunk. Ezen a fesztiválon majd, ami 14-éig tart a Nagyerdőn, 24 étterem, 11 italműhely, koncertek, meccsnézés, gyermeksarok, szóval ott a helyen mindenkinek. A Nagyerdőn tehát a 10. Gourmet Fesztiválon most hétvégén. Az óra búcsú dalát pedig már a Friss Sunshine híre követik, maradjunk együtt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
0: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
4: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
0: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Nem emelkedhet tovább a diákhitel egy kamata. A parlamentben került napirendre a debreceni nagyállomás ügye. Júliustól nincs kibúvó, drágul a temu és a sínes csomagok ára is. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Kamatstoppot vezet be a kormány a szabad felhasználású diákhitel egy konstrukcióra. Az intézkedés értelmében a hitel kamata a jövőben nem emelkedhet tovább. A diákhitel egy kamata az elmúlt években 9% fölé nőtt, ezért döntött a kabinet a beavatkozás mellett. Emellett a Magyar Fejlesztési Bankot is felkérték arra, hogy vizsgálja meg a lehetőségeket és tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a hitel kamata később csökkenhessen. A kormány szerint az intézkedés a fiatalok terheinek mérséklését szolgálja. A debreceni nagyállomás állapota került a figyelem középpontjában az országgyűlésben. Tompa Enikő, a Tiszapárt debreceni országgyűlési képviselője azt kérdezte a kormánytól, mikor lesz végre méltó pályaudvara a városnak. Felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az állomás műszaki állapota jelentősen leromlott, az aluljáró beázik, több helyen betondarabok hullanak, és június elejétől forgalmi korlátozásokat is be kellett vezetni. A képviselő szerint a több mint egy évtizede ígért intermedionális központ megépítése továbbra sem valósult meg, miközben a nagyállomás ügye már közlekedésbiztonsági kérdéssé vált. A Józsát érintő közlekedési fejlesztésekről tartottak lakossági fórumot Debrecenben. A rendezvényen szó esett a 35-ös főút tervezett 4 sávosításáról, valamint a Józsa északi elkerülő út megépítéséről is. Pap László polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat számára az elkerülő út megvalósítása élvez prioritást, mert ez csökkenthetné a városrészen áthaladó forgalmat és javíthatná az ott élők életminőségét. A fórumon a lakók a DKV járatainak sűrítéséről, az utak állapotáról és a kerékpárutak fejlesztéséről is kérdezhették a szakembereket. Az önkormányzat célja, hogy a jövőben Alsó és Felső Józsáról is könnyebben elérhető legyen az autópálya. Elkészült Téglás első fix trafipaxja. A hírt Szabó Csaba polgármester jelentette be közösségi oldalán. A sebességmérő berendezést az Alkotmány utcán helyezték el, ahol a jövőben automatikusan ellenőrizheti a járművek sebességét. A készülék egyelőre még nem üzemel, de a városvezetés szerint hamarosan szolgálatba áll. Az önkormányzat célja a közlekedés biztonság javítása és a gyorshajtások visszaszorítása az érintett útszakaszon. Július 1-től új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagokra. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint ezentúl termékkategóriánként 3 euró vámot kell majd fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomag csomagban többféle árucikk érkezik, a fizetendő összeg akár 60 vagy 90 euróra is emelkedhet. Az intézkedés valamennyi uniós tagállamban kötelező, és elsősorban a harmadik országbéli webáruházakból érkező rendelésekre vonatkozik. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott platform megbízottja végzi majd. Ezek voltak Debrecen információi, én hamarosan jövök a legfrissebbekkel, addig is jó rádiózást kívánok!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Ma Debrecen térségében gomoly felhős napos időre készülhetünk, csapadék nem várható, a levegő kellemesen meleg lesz. Az északi-északnyugati szél élénk lehet, időnként megélénkülhet. Napközben 23 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Bárci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixed.
0: Ez a Juice.

0: Hello 93.5 Sunshine FM Debrecen, köszi, ha velünk rádióztok. Mi pedig mindjárt folytatjuk jó zenékkel, ígérem. Előtte viszont egy hír, amiről mindenkinek tudni kell, ugyanis júliustól lép majd életbe egy szigorítás, ami korlátozza a roller használatot Hajdúszoboszló bizonyos szakaszain. Szóval megtiltják az elektromos rollerek használatát. A korlátozás a turisztikai övezetekre, sétányokra, parkokra, valamint az iskolák, rendelők és a piac környékére is kiterjed, és nem csak az e-rollereket, hanem más elektromos közlekedési eszközöket is érint. A tilalom az e-gördeszkákra, e-biciklikre és szegvékre is vonatkozik. A korlátozás alá eső helyeken ezeket az eszközöket csak tolni vagy kézben lehet vinni.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Mi jut eszedbe, ha meglátsz magad előtt egy tanulóvezetőt? Türelem. Félelem, vagy na ebből baj lesz?
3: Türelem, vagy ebből baj lesz.
2: Igen, az oktató mellette, ugye így az én oldalam fel, mert én jobbról voltam, látom, hogy könyökkel is nyomkodja a telefon.
3: Hát valahogy el kell ütni
4: az én időt. Időmben egyébként mindig újságot olvasott az oktató, meg el kellett vinni Túró Rudit venni.
3: Na, az enyém meg reggelizett, haza kellett menni, tehát mindig reggel vezettem, és mondta, hogy jó, akkor de beparkolunk, így gyakorold egy picit a parkolást, én meg felmegyek, addig meg reggelizek.
2: Nekem meg fel kellett, előtt. Fel kellett venni a lányát, a fiát, aha, a feleségét, este mikor kit.
4: Én egyébként nem emlékszem arra, hogy én várakoztam volna a rutin pályán, tehát hogy én nekem az olyan gördülékeny volt, itt kellett parkolni. Azt láttam,
3: neked
4: hogy valaki
3: volt
4: az...
3: ilyen rutin pályás
4: volt,
3: vizsgak, külön.
4: Idős vagyok, igen.
2: Idős.
4: Igen, felnőttem hozzátok.
2: Az kemény. Nagyon ritkán nyomtam még meg a durát tanuló vezetőre. Én az oktatóra vagyok ideges ilyenkor, tehát nem a tanuló vezetőre, tehát nem ő a hibás, olyan nem jó, mert megint fogok kapni az oktatóktól, de őket is szeretem csak, meg nagyon sok oktató barátom is van. Ez egyébként tényleg olyan, mert nekem is szokták mondani ismerősök, hogy jaj, ez a műsorvezető milyen idegesítő volt, vagy valami, vagy ez a zene milyen rossz, miért játszátok ezt a zenét, vagy miért nem játszatok ilyen zenét. Tehát az én miunkánkra is van kritika.
4: De mindenre van.
2: Így van, így van. És mi ezt elfogadjuk. Úgyhogy kedves oktató, ti is tegyétek ezt.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu. Csak jó zenék mixben. Ez a Juice. Zenei összeállítás

0: Nézd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Beugranál egy igazi török-magyar csapat viadalba? Vagy inkább csak megnéznéd, hogyan zsonglőrködnek a tűzzel a sárkánylányok? Június 20-án a nyíregyházi Kálai gyűjteményben rendezik meg a múzeumok éjszakáját, ahol páncélos párbajok, fegyversimogató és zenés harci show vár minden korosztályt. Irány a Besenyei tér és éld át a páncélba zárt történelmet. Hallottad, hogy a nagyerdei víztorony nem csak magasabb lett, de a hangulat is az egekbe szökik a nyáron? Június 13-án este 19 órától Náksi pörgeti a legnagyobb lemezeket a retro torony bulián, június 19-én pedig a Fiesta hozza el a forró, élő latér ritmusokat a 34 méteres kilátó tövébe. Készülj a hatalmas afterpartira, mert a kávézó és a fröccsbár mellett a legjobb hazai ritmusok várnak ránk a nagyerdőben.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

perc múlva 2 óra, szóval lassacskán búcsúzni kell, és át kell adnunk a stúdiót a délutáni műszaknak. Ennyi fért bele az elmúlt 4 órába, és hát remélem, ti is ugyanúgy élveztétek, mint ahogy én. Köszi, ha itt voltatok, most viszont ideje távozni, de ígérem, hogy holnap ugyanitt, ugyanebben az időben újra találkozunk, és hozzuk a friss zenéket, a jó hangulatot, meg persze a kötelező napi aktualitásokat, friss, hasznos híreket. Vigyázzatok magatokra, hallgassátok a jó zenéket nálunk jó hangosan. Váci Zoli pedig már a búcsúzik, holnap ismét várlak.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Uniós forrásból fejlesztik a magyar áramhálózatot. Vaddisznók hurcolhatták be a sertéspestist Magyarországra. Milliárdos illegális gyógyszerüzletet számolt fel a rendőrség. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Még júniusban megnyílhatnak azok az energetikai pályázatok, amelyek összesen mintegy 500 milliárd forintnyi uniós forrást biztosítanak a magyar villamos energiarendszer fejlesztésére. A bejelentést Kapitány István gazdasági és energiaminiszter tette. A támogatásokból az áramhálózat korszerűsítését és az okosmérők telepítését segítik. A pályázatokra elsősorban az áramhálózati elosztók és az átvételi rendszerirányítók jelentkezhetnek. A fejlesztések célja, hogy a hálózat több megújuló energiaforrás befogadására legyen képes, miközben növekszik az ellátás biztonság és javul az energiahatékonyság is. A beruházásokat egyébként legkésőbb 2030 végéig kell megvalósítani. Figyelmeztető sztrájkot tartottak a Hennon System Hungary székesfehérvári gyárában. A Vasas Szakszervezeti Szövetség szerint a mintegy 400 dolgozó 92%-a csatlakozott a kétórás munkabeszüntetéshez. A munkavállalók egységesen 10%-os béremelést követelnek, mert elfogadhatatlan tartják a korábban végrehajtott, illetve tervezett bérrendezést. A szakszervezet szerint egyébként eredménytelenek voltak az egyeztetések a cégvezetéssel, ezért a dolgozók egy hetet adtak a munkáltatónak a megegyezésre. Vaddisznók közvetítésével jelenhetett meg az afrikai sertéspest is a magyarországi házi sertésállományban. Erről Búza László államtitkár beszélt egy szakmai rendezvényen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében azonosított fertőzés miatt a hatóságok szigorú intézkedéseket vezettek be. A fertőzött telep 10 kilométeres körzetében teljes vaddisznó állomány csökkentést rendeltek el, és szükség esetén a honvédség bevonását sem zárják ki. A járvány gazdasági következményei is jelentősek lehetnek, mivel több fontos exportpiac kieshet a magyar sertéságazat számára. A szakemberek szerint a helyzetet enyhíthetné, ha a következő hetekben nőne a hazai sertéshúsfogyasztás. Megállt az albérletek drágulása Magyarországon. Az ingatlan.com és a KSH legfrissebb adatai szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak. A szakértők szerint ugyanakkor fordulat jöhet a piacon, mivel egyre erősebb a kereslet a kiadó lakások iránt. Az érdeklődést részben az magyarázza, hogy sokan továbbra sem rendelkeznek elegendő önerővel saját lakásvásárlásához. Az ingatlan.com szerint a kínálat bővülése egyenlőre fékezi az áremelkedést, a jövőben pedig a tervezett bérlakásépítési program is fontos szerepet játszhat az albérlet piac alakulásában. Felszámolt egy magyar-ukrán gyógyszerhamisító hálózatot a rendőrség. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája szerint a bűnszervezet évek óta illegális gyógyszereket és potencia növelőket értékesített Európa szerte. A feltételezett vezetőt és társait június 9-én fogták el, közülük hármat egy budapesti edzőteremben, egy másik gyanúsítottat pedig Szadán. A nyomozás adatai szerint az illegális üzlet évente akár 1 milliárd forintos hasznot is termelhetett. A rendőrök gyógyszereket, készpénzt, valamint jelentős vagyont, köztük luxusautókat, hajót és egy jetskit lefoglaltak. A bíróság 4 gyanúsított letartóztatását rendelt el.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma térségünkben változóan felhős, kellemes idő várható több órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű, a nap nagy részében száraz marad az idő. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, időnként megélénkülhet. Napközben 23 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
3: Köszönjük szépen, Szucsinek a legfrissebbeket. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, 2 múlt már 4 perccel, és nem akarom rögtön borzani a kedélyeket, de a Hungaromet Hajdúbihar vármegyére, valamint a Szabolcs vármegyére elsőfokú riasztást adott ki, így akár még jégeső is lehet. Kezdünk elsőként a Drakulával.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Szigala is a Riptide a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól itt a péntek délutánunkban is, és természetesen mai sikernaptározunk, mert képzeljétek, lezárásnap van. Ez azt jelenti, hogy érdemes egy kicsit megállnunk, visszanéznünk és átgondolnunk, hogy mi az, amit már nem szeretnénk tovább cipelni magunkkal. Lehet ez egy régi rossz szokás, egy halogatott döntés, egy felesleges vita, vagy akár egy olyan gondolat, ami már nem visz előre minket. A lezárás nem mindig könnyű, de szerintem ezt mindenki tudja, viszont sokszor éppen ez ad helyet valami teljesen újnak, valamint jobbnak. Ma tegyünk rendet magunkban, valamint magunk körül is, és zárjuk le a múltat, és csak a jövő felé koncentráljunk. Ezek így a pénteki jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. Mindjárt majd út információkkal folytatjuk, valamint jön Kibidi Péter is a VB Infokkal. Most pedig Rihanna.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Vigyázz magadra itt a péntek délutánban is. Ha bármi infód lenne, akkor természetesen este 8-ig ma is várom majd. 20-as 316 3000. Ez a forró drót. Köszönöm szépen Lackó Weinberit, aki nemrég megírta nekem, hogy Nyíregyházen a Pipacs utca, valamint a Kálói út környékén láttam a hatóságokat dolgozni. Köszi a jelzést, és a trafi a Simai úton, ott is mindenképp csak megfontoltsággal közlekedjünk. Debrecen belvárosában is a rendőrök szeretettel várják a szabálytalankodókat. Többek között a Szoboszlói úton, illetve a Budai Nagyantalon működő Trophy Box pedig a nagyon kedves, gyorsan szágodozókat szeretné lefotózni, és korábban pedig a Sámsoni, valamint az Acsádi út kereszteződésében volt baleset. Várom a további infókat, este 8-ig pedig mondom is őket egymás után, itt a Sunshine FM-en.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: gólvonal.
1: Evis, Jacques Cooper párossal, ez volt a Dernier Dance, és a következő percekben pedig a VB-vel foglalkozunk. Átadom a terepet Kibidi Péternek. Szervusz Péter, hallgatunk, mi újság?
2: A labdarúgó világbajnokság hírei a Sunshine FM-en Kibidi Pétertől. Jó napot kívánok! A világbajnokság első játéknapján Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a szereplését. A házigazdák magabiztos játékkal 2-0-ra múlták felül Dél-Afrikát a nyitó mérkőzésen. A másik találkozón Dél-Korea végig fölényben futballozott, és 2-1-re legyőzte Csehországot. A futball ünnep minden labdarúgást szerető embernek is a labdarúgásban, vagy a labdarúgással dolgozónak is. Aki követi, az láthatja, a trollfoci már a VB első napján nagyot ment. Szabó Levente Zsolt, a népszerű Facebook oldal adminja szerint ez nem véletlen van így.
3: Sokan azt mondják, hogy ez a világbajnokság a trollfocinak nagyon kedvez, mert annyi poén lesz benne, mint még soha EB-n vagy VB-n. Egyetértesz ezzel?
4: Igen, már a nyitómeccs is ezt bizonyította. Tehát itt a nyitó ünnepségtől elkezdve az, hogy a nyitómeccsnek a színvonala olyan volt, mint egy, nem akarok semmilyen megyei csapatot megsérteni, viszont megye négyben láttam már sokkal jobb mérkőzést. Az egész világbajnokság a 16 között fog majd elkezdődni, viszont ami nekünk nagyon-nagyon jó, itt rengeteg anyag lesz, itt hát olyan csapatok vannak, hogy a nevüket nem tudom kimondani.
3: Ettől függetlenül azért nyilván egy nagyon komoly esemény. Hogyha most a komoly részét nézzük, akkor mit gondolsz, hogy ki juthat el a végéig?
4: Mindenki, nem tudom, valamiért a portugálokat nagyon ön kiemeli, én annyira nem. És ilyenkor szokott az, hogy portugál megnyeri a világbajnokságot, de én azt mondom, hogy igen, ezek a tipik dél-amerikai csapatok, akik nagyon menők, ugye Argentina például, én valamiért csodát várok Mexikótól, láttuk ugye az első mérkőzés, mondjuk a játékú képe alapján annyira nem, de itt aztán a braziloktól is egy nagyon jó eredményt várok. Főleg nem tudom, hogy Neymarnak kicsit bizonyítani kellene, hogy helye van ebben a válogatottban, hogy Ancelotti ezért nem habisztire osztogatja itt a meghívókat, de Spanyolországot mondom én, a németek is szerintem oda-oda piszkálhatnak, és az olaszok, ja, bocsánat.
3: A magyar válogatott viszont sajnos biztos nem piszkálhat oda, viszont van két érdekes tény, 39. helyen vannak a világranglistán, ugye ez a legfrissebb, és az is tény, hogy van jó néhány olyan csapat, akiket elvertek a mezőnyből, sőt, nézve a mai mérkőzést, a nyitó meccset, akár Dél-Afrika ellen is jó meccset játszottak, így még nagyobb a hiányérzet?
4: Hát természetesen basszus, tehát hogy ugye Új-Zéland miatt Vanuatu se jutott ki, és Fidzsi sem, és az érek miatt mi sem jutottunk ki, sajnos, hát természetesen ez egy óriási nagy hiányérzet, mert viszont, tehát hogy gondolkodjunk gazdasági aggyal, tehát hogy köszönjük szépen a magyar válogatottak, hogy nem jutottak ki, mert itt, amit erre az VB-re elkölteni pénzt, hát azt nem tudom, tehát évekig fizetni a providentet utána.
2: Ma este magyar idő szerint 9 órától Kanada-Bosznia mérkőzéssel folytatódik a torna, majd hajnalban 3 órától Egyesült Államok-Paraguay meccset rendeznek.
1: Nagyon köszönjük, várunk majd a következő összefoglalóval is friss hírek, a következő órában pedig pörög majd a kódjáték is.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
5: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja. This is

0: műsorajánló. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Mendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Ez műsorajánló volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zene fúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több hónap haladékot kaptak a napelemes pályázatok nyertesei. Három hajdúbihari településnek kell plusz pénzt befizetnie. Átfogó vizsgálat indul a kulturális intézményekben. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több mint három hónappal meghosszabbította a kormány a lakossági napelemes és energiatárolós pályázatok befejezési határidejét. Az érintett beruházásokat így 2026. szeptember 30-áig lehet megvalósítani. A döntés hátterében az áll, hogy számos projekt önhibán kívül elakadt, mert egyes kivitelezők nem kezdték el vagy félbehagyták a munkát. Több pályázónak emiatt új kivitelezőt kellett keresnie, amit a támogatási szabályok is nehezítettek. Mindössze három hajdúbihari települést érint a kormányzati intézkedés, amely a helyi iparűzési adóbevételt többlete után befizetési kötelezettséget ír elő az önkormányzatoknak. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint országosan 202 településnek kell összesen 5 milliárd 800 millió forintot befizetnie június 30-áig. A listán szereplő 854 önkormányzat közül ugyanakkor 652 mentesül a kötelezettség alól. A nagyvárosok többsége, köztük Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc és Szeged sem szerepel a befizetésre kötelezettek között. Június 15-e és július 20-a között vágányfelújítási munkákat végez a DKV a debreceni villamos hálózat több pontján. A társaság tájékoztatása szerint a Kossuth téren és a Péterfia utcában sincseréket hajtanak végre, emellett a BEM téren és a Simonyi úton vágányszabályozási munkák is zajlanak majd. Az első ütem június 15-től 20-áig tart, ekkor a munkálatokat a villamos forgalom fenntartása mellett a kora esti órákban és éjszaka végzik. A DKV arra figyelmeztet, hogy a környéken élők fokozott zajhatásra számíthatnak, az autósoknak pedig érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük az érintett szakaszokon. Ünnepélyes esküdtet Hajdúszoboszlón a Hunor mentő szervezet 29 új tagja. Az újoncok egy 4 napos rendszerbeállító gyakorlat sikeres teljesítése után csatlakozhattak Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapatához. A szervezet tagjai vállalják, hogy szükség esetén nem csak itthon, hanem külföldi katasztrófa helyzetekben is részt vesznek a mentési munkákban. Az eskütételen elhangzott, a Hunor az elmúlt években több jelentős nemzetközi bevetésen bizonyított, legutóbb a 2023-as törökországi földrengés után, ahol 17 túlélőt mentettek ki a romok alól. Az ünnepségen a legjobban teljesítő újoncokat külön elismerésben is részesítették. Átfogó vizsgálatot indít a Kulturális és Innovációs Minisztérium a fenntartásába tartozó kulturális intézményekben. A bejelentést Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár tette közösségi oldalán. Közlése szerint több helyről érkeztek jelentések hatalmi visszaérésekről és félelemkeltő munkahelyi légkörről, ezért teljes körű átvilágítást rendelnek el. A vizsgálatok elsőként azokban az intézményekben indulnak, ahol a legsúlyosabb problémákról számoltak be. Az államtitkár azt is bejelentette, hogy a jövőben új szervezet foglalkozhat a kulturális szférában felmerülő etikai ügyek kivizsgálásával. A minisztérium célja egyébként a kulturális dolgozók védelme és a biztonságos munkakörnyezet megteremtése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén napos és gyengén felhős időszakok váltják majd egymást, csapadék nem valószínű, kellemes, száraz idő ígérkezik. Az északi a szél többfelé mérsékelt, időnként élénk lehet. A reggeli minimum 11, a délutáni maximum pedig 26 fok körül alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek, köszönjük szépen Szücsinek a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a pénteki Sunshine délután, továbbra is első fokú riasztás van kiadva Hajdú, valamint a Szabolcs vármegyére. Ebben az órában játék jön, mindjárt a kódjátékkal folytatjuk, most pedig kezdünk az Empire of the Sun-nal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak józe.

Olivia Dean is a Man I Need. Ez a Sunshine FM nálunk, csak jó zene szólít a péntek délutánunkban is. Hello mindenkinek! Nem tudom, hogy vagyunk-e még akár a munkahelyen, vagy éppen már mindenki hazafelé tart, de bízom benne, hogy a következő percekben egy játék erejéig azért jobban füleltek majd itt a rádióra, mert ma is jön a kódjáték, hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje. Egy nagyon finom smash burger menüt szeretnénk a következő nagyjából fél órában egy szerencsés hallgatónak odaajándékozni, akinek a telefonszámában megtalálható a kettes, mert ez a mai nyerőkód, tehát még egyszer a nyerőkód így pénteken a kettes. Ha valahol akár a telefonszámod elején, közepén, végén ott lapul, akkor ne habozz, tessék elküldeni SMS Viber számunkra a kódjáték szót. Fontos, hogy nem telefonálni kell, hanem SMS-t vagy Viber-t írni, óra végén pedig sorsoljuk majd a nyereményt. Sok sikert kívánok! Mindjárt majd Kiskota is jön a horoszkópokkal, előtte viszont Tóth Abigail énekel, a Sefcsi-Szentgyörgyi lány. Itt az Accenttel közös Sugar Daddy a péntek.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Becky Hill és David Guetta párosa, ez volt a Remember, átadom a terepet Kiskatának, jönnek már is a pénteki horoszkópok, meghallgatjuk, hogy kinek mit üzennek már a csillagok. Szia!
2: Szia, Roli! A kos napját egy távolból érkező meglepő üzenet aranyozhatja be. Jó kedve egész nap kitart, kellemes társaságát sokan keresik. A hét záró munkanap nem a legkellemesebb a bikának. Ha azt gondoltam, ha hamarabb hazamehet, hát csalódnia kell. Bár az ikrek napja nem úgy alakul, ahogy tervezte, ez nem akadályozhatja meg abban, hogy este emberek közé menjen. A meghívásokat ma mindenképpen fogadja el. A rák felindult lelkiállapotban ne vonjon le következtetéseket, elhamarkodottan kinyilvánított véleményét hamar megbánhatja. Az oroszlán vigyázzon a költekezéssel, az öltözködést illetően pedig ma a visszafogott stílus javasolt, az esti meghívásoknak pedig tegyen eleget. A szűz próbáljon ott spórolni, ahol csak tud, és ne aggódjon, csupán ideiglenes mélypontról van szó. A mérlegre ráférne egy kis testmozgás, nem feltétlen azért, hogy majd jól álljon a fürdőruha, sokkal inkább a feszültség levezetés miatt. A Skorpiót kellemes meglepetés érheti a reggel folyamán, élvezze a napját, élvezze, hogy minden gördülékenyen halad a maga jól megszokott ritmusában. Munka után pedig élvezze, hogy együtt lehet azokkal, akiket a legjobban szeret. A nyilas igyekszik mindig minden körülmények között megfelelni, de el kell fogadnia, hogy vannak nehezebb napok, amikor senki társaságát nem kívánja. Jó eséllyel ez a mai nap ilyen lesz. A bak új, szokatlan helyzetben találhatja magát. Ha kellőképpen nyitott, érdekes élményekben lehet része. A vízöntő közös üzleti vállalkozást fontolgat valakivel, akinek mindig is csodálta a terveit. Úgy érzi, hogy az illető az ön életét is megváltoztathatná, de legalábbis még keményebb munkára sarkalná. A halak tervezzen szabadtéri programot a családjával. Egy játékos beszélgetés során sok mindent megtudhat róluk.
1: Nagyon köszönjük a kettes a mai nyerőszám, így még várom a jelentkezéseket 0620 316 3000. A következő percekben pedig a Swedish House Mafiával folytatjuk. Itt van a Wait So Long.
0: Sunshine FM Asztrológia.
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Úristen, mennyire imádjuk. Ő volt Pitbull és Mark Anthony közösen a Rain Over Me a péntek délutánunkban. Kitartást mindenkinek így az hét utolsó munkanapján, aki még a munkában van. Gyorsan ráfordulunk a kódjátékunkra. Ugye a kettes volt a nyerőszám, és köszönöm szépen, hogy ennyire aktívak voltatok. Nézzük, hogy ki lesz a mai szerencsés nyertesünk. Ferencnek gratulálunk, ő a mai szerencsés, aki megkaparintotta az Oasis Burger Sunshine menüjét. Jó étvágyat kívánunk majd, de természetesen jövő héten hétfőn is pörög tovább a játék, és ha már itt a játékokról beszélgetünk, akkor fontos, hogy szintén hétfőn a Sunshine 25-ös játékunk is elindul egy hatalmas újdonsággal, így érdemes fülelni, mert mindjárt majd megmutatom a részleteket is. A következő órában pedig elsőként Szücsi érkezik városunk legfontosabb híreivel. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Átfogó vizsgálat indul a kulturális intézményekben. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Nagyon köszönjük, várunk mindjárt, az óránkat pedig a Fall of the Flow újdonságával zárjuk. Itt a beszívom a pénzt.

0: műsorajánló. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Mendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Ez műsorajánló volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, továbbra is az időjáráshoz alkalmazkodjanak a járművezetők, sötét felhők tornyosulnak térségünkbe, és mindig az időjáráshoz alkalmazkodni kell. Rengeteg volt ma a baleset országosan, amik nagy része autópályákon történt, és jelen pillanatban is több autópályán tartanak a mentések, helyszínelések, illetve a műszaki mentések. Elszomorítóak ezek az esetek, tragikus esetek, balesetek, hogy hányan vesztették ma életüket. Mindegyik megelőzhető lett volna nagyobb figyelemmel. Önök jelen esetben a délutáni csúcsforgalomban nagyon körültekintőek legyenek elsősorban autópályákon, nagy forgalmú főútvonalakon, és sehol ne lépjék túl a megengedett sebességet. Jó tanács, nagyobb követési távolságot tartsanak bármerre is autóznak, és nyilvánvalóan kanyarokban, olyan útszakaszokon, ahol sebességkorlátozás van, tessenek komolyan venni. Itt a hétvége igen erős forgalommal kell majd számolni az elkövetkezendő napokban, sőt hetekben, legyenek óvatosak. Köszönjük a figyelmüket!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Átfogó vizsgálat indul a kulturális intézményekben. Vadriasztásra használhattak nem engedélyezett szert. Változtat a kormány a babaváró hitel szabályain. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Átfogó vizsgálatot indít a Kulturális és Innovációs Minisztérium a fenntartásába tartozó kulturális intézményekben. A bejelentést Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár tette közösségi oldalán. Közlése szerint több helyről érkeztek jelentések hatalmi visszaélésekről és félelemkeltő munkahelyi légkörről, ezért teljes körű átvilágítást rendelnek el. A vizsgálatok elsőként azokban az intézményekben indulnak, ahol a legsúlyosabb problémákról számoltak be. Az államtitkár azt is bejelentette, hogy a jövőben új szervezet foglalkozhat a kulturális szférában felmerülő etikai ügyek kivizsgálásával. A minisztérium célja egyébként a kulturális dolgozók védelme és a biztonságos munkakörnyezet megteremtése. Vádat emelt a Hajdú-Szoboszlói járási ügyészség egy szerepi nő ellen, aki a vád szerint egy másik autó rendszámtábláit szerelte fel a járművére, majd azzal közlekedett. Az ügyészség tájékoztatása szerint a nő egy ideiglenesen forgalomból kivont személygépkocsit akart használni, ezért egy működésképtelen családi autóról leszerelte a rendszámtáblákat és áthelyezte azokra. Röviddel az indulás után rendőri ellenőrzésre került sor, amely során kiderült a szabálytalanság. Az ügyészség egyedi azonosító jel meghamisításának büntettével vádolja a nőt, és vele szemben közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Július 1-től új szabályok lépnek életbe Hajdú-Szoboszlón az elektromos rollerek és más hasonló meghajtású eszközök használatára. A város több forgalmas gyalogos övezetében, parkjában és sétányán tilos lesz ezekkel közlekedni. Az érintett helyszíneken korlátozó táblákat helyeznek ki, az eszközöket pedig csak tolva vagy kézben tartva lehet átvinni. Az önkormányzat szerint a döntést a megszaporodott balesetveszélyes helyzetek és a lakossági panaszok indokolták. A szabályszegőket kezdetben figyelmeztetik, később azonban 50 ezer forint helyszíni, illetve 150 ezer forint közigazgatási bírság is kiszabható majd. Hatósági eljárás indult egy Hajdú-Bihari vadásztársaság ellen, miután felmerült a gyanú, hogy nem engedélyezett vegyszert használt vadriasztásra. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal közlése szerint a társaság denatónium benzát tartalmú szert oszthatott ki földhasználóknak napraforgó területek védelmére. A vegyszer egyébként az Európai Unióban növényvédőszerként nem forgalmazható, és szükséghelyzeti engedélyt sem adta ki rá. A hivatal most kivizsgálta a bejelentést, majd hivatalból eljárást indított. A denatónium benzatonát a világ egyik legkeserűbb anyaga, amelyet többek között vadriasztásra is alkalmaznak, használata azonban csak szigorú feltételek mellett engedélyezhető. Módosíthatja a kormány a babaváró hitel szabályait. A 2019-ben indított konstrukciót eddig mintegy 270 ezer család vette igénybe, ugyanakkor az érintettek körülbelül ötödénél nem teljesültek a támogatási feltételek. A kabinet ezért a türelmi idő meghosszabbításáról döntött, emellett társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos további szabályokat is. A kormány célja, hogy rendezze azokat az élethelyzeteket, amelyekre a jelenlegi szabály nem ad egyértelmű megoldást.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén napos és gyengén felhős időszakok váltják majd egymást, csapadék nem valószínű, kellemes, száraz idő ígérkezik. Az északi a szél többfelé mérsékelt, időnként élénk lehet. A reggeli minimum 11, a délutáni maximum pedig 26 fok körül alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szücsinek, köszönjük szépen a friss infókat, további nagyon kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. 4 múlt már 4 perccel indul a csúcsforgalom, így mindjárt hozom a friss infókat, valamint a kiváló zenéket. Kezdünk elsőként a 40 éves, nagyon klasszikus énekessel, jön Bruno Mars, ez az I Just Might.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Clean Bandit és Jazzy Patterson, ez volt a Red Obey a Sunshine, a fenn nálunk csak jó zene szól itt a péntek délutánunkban, és az országos közúti ellenőrzésnek van részeként majd a jövő hét folyamán egy egyhetes ellenőrzési kampány indul majd, ahol a rendőrök fokozatosan ellenőrzik a személyi autókat, valamint ehhez kapcsolódóan június 19-én reggel 9 órától 24 órán keresztül kiegészül majd alkohol, valamint drogmaraton ellenőrzési hullámmal is. Minden infó részlet ezzel kapcsolatban is a sunshine.hu megtalálható majd. Hamarosan friss útinfókkal érkezem, most pedig Rüce Ora énekel, I Will Never Let You Down.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés, 16 óra 37 perc rút információkkal folytatjuk. Köszönöm Gabi Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházán a Vásáros Namény úton rendőrök ott trafiznak, Nyírszülőnél szintén tartsuk be a sebességhatárokat. Debrecenben pedig korábban a Huszárgál utcán baleset történt, és szintén korábban baleset lassította a közlekedést Debrecen, valamint Hajdúböszörmény között. Elég sok baleset történt a délután folyamán, legyünk megfontoltak és vezessünk körültekintően. Ha bármi infó van, akkor köszönöm a megosztott 0620 316 3000. Jonas Blue-val megyünk tovább, jön a Rise.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: break my heart.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM. Csak

0: Getta Alesson és Madison LaFarmossal, ez volt a Never Going Home Tonight itt a péntek délutánunkban. Hamarosan pedig 5 órához érkezünk, és ne feledd, a jövő hét folyamán egy vadonatúj játék indul a Sunshine FM-en, mivel ugye idén 25 éves a rádium, emiatt egy hatalmas bummal készültünk a hallgatóknak minden egyes hétköznap a következő időszakban, majd 25 ezer forint értékű utalványokat szeretnénk odaadni, valamint fődíjaink is lesznek. Az össznyeremény, amit az elkövetkezendő időszakban majd a hallgatóink megnyerhetnek, az több mint 1,5 millió forint, így érdemes akár tájékozódni majd a játékkal kapcsolatban a sunshine.hu-n vagy a Facebookon, de folyamatosan majd adásban is mondjuk a legfontosabb infókat ezzel kapcsolatban. Mindjárt mutatom a részleteket, előtte viszont a Szücsi is jön a legfrissebbekkel. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Milliárdokat költ a kormány a kórházi klímák felújítására. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Nagyon köszönjük, várunk mindjárt, akkor a következő órában pedig pénzügyi percekkel, valamint kiváló program lehetőségekkel folytatjuk. Az óránkat pedig dr. Béressel zárjuk, jön a Verib Tamással közös

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 11-e és 13-a között érkeznek a GSV napok. A legjobb ajánlatokkal és a legnagyobb választékkal. Kiemelt akciók több ezer termékre, nyílászárók, fürdőszobai megoldások, jacuzzik, építő és tetőfedő anyagok, valamint kerti újdonságok várnak egy helyen. Szombaton főzés, gyerekprogramok, hosszított nyitvatartás és igazi vásári hangulat gondoskodik róla, hogy az egész család jól érezze magát. GSV napok. Június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Milliárdokat költ a kormány a kórházi klímák felújítására. Motorral érkeztek, birkákkal távoztak a hajdúsági tolvajok. Rendőrségi vizsgálat indult a stadionban lezuhant kamera miatt. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházak elavult hűtési rendszereit. Az első ütemben még idén több mint 3 milliárd forintot fordítanak a legsürgősebb javításokra, hogy a nyári hőségben biztosított legyen a betegellátás. Fejlesztések lesznek többek között a Szent László kórházban, a Jak Ferenc délpesti kórházban, a Bajcsi Zsilinszki kórházban, valamint a Miskolci Győri Kaposvári intézményekben is. Emellett november végéig előkészítik a 2027 és 29 közötti országos programot, amely a kórházi hűtőrendszerek teljes körű korszerűsítését célozza meg. Jelenleg a kritikus betegellátó helyiségeknek csupán 48%-ában megfelelő a hűtés. 5 juhot loptak el egy bojti tanyáról, de a rendőrök néhány napon belül elfogták a feltételezett elkövetőket. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a tolvajok átvágták a Hodály kerítését, majd több birkát vittek magukkal. A nyomozás során az is kiderült, hogy egy Gáborjáni és egy Hencidai férfi állhat a lopások mögött. A rendőrök a kutatások során összesen 5 juhot találtak meg és visszaadták azokat tulajdonosaiknak. A két férfi ellen most lopás miatt indult eljárás. Vizsgálatot indított a debreceni rendőrkapitányság a Nagyárdei stadionban történt kamerabaleset miatt. A Magyarország-Kazasztán válogatott labdarúgó mérkőzés közben egy speciális kábeleken mozgó közvetítő kamera motorja kigyulladt, majd mintegy 20 méteres magasságból a pálya mellé zuhant. Az MLS tájékoztatása szerint a berendezést üzemeltető szakemberek észlelték a füstöt, de már nem tudtak közbeavatkozni. Az eset során senki nem sérült meg, azonban a rendőrség vizsgálja a meghibásodás körülményeit. Ideglenesen módosul a 13-as autóbusz menetrendje Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint a Debreceni Egyetem Balázsházi János gyakorló technikum évvégi rendezvényei miatt június 15-e és 19-e között több rásegítő járat nem közlekedik. Kimaradnak a Segner térről reggel 7 óra 17-kor és 7 óra 19-kor induló járatok, valamint a Pallagról 13 óra 25-kor és 14 óra 20-kor induló rásegítő buszok is. A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Később rajtol az Aranypart Express Debrecenből. Később indul az idei első közvetlen balatoni vonat Debrecenből. A MÁV tájékoztatása szerint az Aranypart Express június 26-án áll forgalomba, és augusztus 30-áig naponta közlekedik a Balaton déli partjára. A szerelvény Debrecenből reggel 8 óra 12 perckor indul, Siófokra fél egy előtt érkezik. Tavaly egyébként mintegy 56 ezer utas választotta a közvetlen járatot, amelynek nagy előnye, hogy nem kell Budapesten átszállni. A vonaton 30 kerékpár szállítására is van lehetőség, az utazás pedig akadálymentesen is biztosított. Fontos változás, hogy idén Velencén nem áll meg majd az Express. Ezek voltak Debrecen legfontosabb információi, én egy óra múlva ismét várom Önöket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén napos és gyengén felhős időszakok váltják majd egymást, csapadék nem valószínű, kellemes, száraz idő ígérkezik. Az északi a szél többfelé mérsékelt, időnként élénk lehet. A reggeli minimum 11, a délutáni maximum pedig 26 fok körül alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Pörög a délután és a kiváló zenék. Hello mindenkinek, Szücsinek pedig köszönjük szépen a friss infókat. Hatkor majd várunk vissza, ez még mindig a Sunshine délután 5 múlt már 4 perccel. A villőket pedig Isten éltesse, ma ők ünnepelnek. Kezdünk elsőként Katóval, itt van már is a Turn the Lights Off.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mit akar pontosan a telefonos halászat? Erről beszélgetünk a következő percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre gyakrabban találkozunk kéretlen, gyanús telefonhívásokkal, amikor a csalók bankok vagy cégek nevével visszaélve próbálnak érzékeny pénzügyi adatokat megszerezni az ügyfelektől. Az elmúlt időszakban több bank nevében is indítottak adathalász telefonhívásokat, gyanús, blokkolt, sikeres tranzakciókra vagy adategyeztetésre hivatkozva. A telefonos csalás során pénz eltutalására is próbálják rávenni az áldozatot a csalók által megadott úgynevezett biztonsági számlára. Mindig legyünk körültekintőek az ilyen hívások során, soha ne adjuk meg bankkártyaratainkat, internetbanki belépési adatainkat, egyszer használatos SMS kódjainkat, a bank sosem kéri be ezeket az információkat. Telefonon érkező kérésre soha ne utaljunk, nem szabad telepíteni semmilyen alkalmazást okostelefonra vagy számítógépre, telefonon vagy más csatornán érkezett kérés alapján. Gyanús megkeresés esetén szakítsuk meg a hívást, hívjuk a bankot, a bank honlapján található publikus telefonszámon. Soha ne a hívó felett hívjuk vissza, mert a csalók már a telefonszámot is tudják manipulálni.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Mi jut eszedbe, ha meglátsz magad előtt egy tanulóvezetőt? Türelem. Félelem, vagy na ebből baj lesz?
5: Türelem. Na, türelem, ha ebből baj lesz.
4: Igen. Az oktató mellette, ugye így az én oldalam fel, mert én jobbról voltam, látom, hogy könyökkel is nyomkodja a telefon.
5: Hát valahogy el kell ütni
6: az én időmben egyébként mindig újságot olvasott az oktató, meg el kellett vinni Túró Rudit venni.
5: Na, az enyém meg reggelizett, haza kellett menni, tehát mindig reggel vezettem, és mondta, hogy jó, akkor de beparkolunk, így gyakorold egy picit a parkolást, én meg felmegyek, addig megreggelizek.
4: Nekem meg fel kellett, a lakás előtt. Fel kellett venni a lányát, a fiát, a feleségét, este mikor kit.
6: Én egyébként nem emlékszem arra, hogy én várakoztam volna a rutinpályán, tehát, hogy én nekem az olyan gördülékeny volt, itt kellett parkolni, azt láttam,
5: neked
6: hogy valaki
5: volt,
6: az...
5: ilyen rutinpályás
6: volt,
5: vizsga külön.
6: Idős vagyok, igen.
4: Idős.
6: Igen, felnőttem hozzátok.
4: Az kemény. Nagyon ritkán nyomtam még meg a durát tanulóvezetőre. Én az oktatóra vagyok ideges ilyenkor, tehát nem a tanulóvezetőre, tehát nem ő a hibás, talán nem jó, mert megint fogok kapni az oktatóktól, de őket is szeretem csak, meg nagyon sok oktató barátom is van. Ez egyébként tényleg olyan, mert nekem is szokták mondani ismerősök, hogy jaj, ez a műsorvezető milyen idegesítő volt, vagy valami, vagy ez a zene milyen rossz, miért játszátok ezt a zenét, vagy miért nem játszatok ilyen zenét, tehát az én miunkánkra is van kritika.
6: Mindenre van.
4: Így van, így van. És mi ezt elfogadjuk. Úgyhogy kedves oktató, ti is tegyétek ezt.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Hi everyone, it's Tati Sweet.
1: Sunshine FM, csak jó zene.

0: programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: A Red Bull Pilvaker és a szeptember végén itt a péntek délutánunkban jönnek a programajánlók egyenesen Kiskatától. Szia!
3: Szia, Roli! Beugranál egy igazi török-magyar csapat viadalba? Vagy inkább csak megnéznéd, hogyan zsonglőrködnek a tűzzel a sárkánylányok? Június 20-án a nyíregyházi Kálai gyűjteményben rendezik meg a múzeumok éjszakáját, ahol páncélos párbajok, fegyversimogató és zenés harci show vár minden korosztályt, irány a Besenyei tér és éld át a páncélba zárt történelmet. Hallottad, hogy a nagyerdei víztorony nem csak magasabb lett, de a hangulat is az egekbe szökik a nyáron? Június 13-án este 19 órától Náksi pörgeti a legnagyobb lemezeket a retro torony bulián, június 19-én pedig a Fiesta hozzá el a forró, élő latér ritmusokat a 34 méteres kilátó tövébe. Készülj a hatalmas afterpartira, mert a kávézó és a fröccsbár mellett a legjobb hazai ritmusok várnak ránk a nagyerdőben. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Nagyon köszönjük, hatkor ma is kívánság műsor jön, most pedig Lou énekel, ez a Get Lucky.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programok.

Ez Ervis az Envaki, a Sunshine FM-en a péntek délutánunkban is. 6 órához érkeztünk, véget ért a műszakunk, viszont a következő 120 percben indul majd a 2 órás élő esti kíványságműsor. Én leszek ma is Norbi magyar hangja, így várom majd a zenei kéréseket, üzeneteket egymás után. 20-as 3-16-3000. Lehet akár a névnaposnak, születésnaposnak, barátnak, barátnőnek üzenni. Tényleg a következő 2 óra majd csak rólatok szól, így mostantól él a vonal. 20-as 3-16-3000. Az óránkat pedig Szücsi híre jelölt Ariana Grande-val zárjuk, itt a Zeddel közös Break Free.

0: műsorajánló. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3A Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Vendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás!
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Ez műsorajánló volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több hónap haladékot kaptak a napelemes pályázatok nyertesei. Milliárdokat költ a kormány a kórházi klímák felújítására. Elrajtolt a labdarúgó világbajnokság, sajnos Magyarország nélkül. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több mint három hónappal meghosszabbította a kormány a lakossági napelemes és energiatárolós pályázatok befejezési határidejét. Az érintett beruházásokat így 2026. szeptember 30-áig lehet megvalósítani. A döntés hátterében az áll, hogy számos projekt önhibán kívül elakadt, mert egyes kivitelezők nem kezdték el vagy félbehagyták a munkát. Több pályázónak emiatt új kivitelezőt kellett keresnie, amit a támogatási szabályok is nehezítettek. A szakmai szervezetek szerint a hosszabbítás fontos segítség. Ugyanakkor további intézkedésekre is szükség lehet a még nyitott beruházások lezárásához. Új szénhidrogén termék vezeték épülhet Magyarország és Szlovákia között. A tervek szerint a Százhalombattán működő dunai olajfinomítót kötnék össze a szlovákiai Ipolyságon keresztül a pozsonyi Slovnaft finomítóval. A beruházás célja az energiaellátás biztonságának erősítése, különösen az orosz-ukrán háború nyomán kialakult bizonytalan helyzetben. A fejlesztéshez szükséges törvényjavaslat már az országgyűlés elé került. Az indoklás szerint a konfliktus kockázatot jelent a térség kőolajtermék ellátására, ezért szükség van az alternatív szállítási útvonalak bővítésére. Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházak elavult hűtési rendszereit. Az első ütemben még idén több mint 3 milliárd forintot fordítanak a legsürgősebb javításokra, hogy a nyári hőségben biztosított legyen a betegellátás. Fejlesztések lesznek többek között a Szent László kórházban, a Jak-Ferenc délpesti kórházban, a Bajcsi Zsilinszki kórházban, valamint a miskolci győri kaposvári intézményekben is. Emellett november végéig előkészítik a 2027 és 29 közötti országos programot, amely a kórházi hűtőrendszerek teljes körű korszerűsítését célozza meg. Nem változtat a kormány a vendégmunkások foglalkoztatását szigorító intézkedéseken. Magyar Péter miniszterelnök szerint a magyar munkahelyek védelme és a tisztességes bérezés biztosítása az elsődleges cél. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy több vállalat bírálta a terveket, ennek ellenére nem készülnek visszalépni. Példaként a Mastergoodot említette, amely szerinte jelentős támogatások mellett sem fizet megfelelő béreket a magyar dolgozóknak. Magyar Péter azt is hangsúlyozta, hogy a vendégmunkások sok esetben méltatlan körülmények között élnek és dolgoznak, ezért a szabályozás szigorítása továbbra is napirenden marad. Csütörtökön kezdetét vette a labdarúgó világbajnokság, amelyet ezúttal három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen. A tornán először 48 válogatott szerepel, így a mérkőzések száma is rekordot dönthet. A szakértők az európai bajnok Spanyolországot és a legutóbbi VB ezüstérmes Franciaországot tartják a legnagyobb esélyesnek. A magyar válogatott ugyanakkor továbbra sem lesz ott a világbajnokságon. A nemzeti csapat egyébként 1986 óta egyszer sem tudta kiharcolni részvételét a futball legnagyobb tornáján. A világbajnokság döntőjét majd július 19-én rendezik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza középárfolyamai szerint a forint továbbra is stabil a vezető valutákkal szemben. Az euró árfolyama 355 forint körül alakul, az amerikai dollárért pedig mintegy 307 forintot kell adni. Az angol font árfolyama 411 forint közelében mozog, amíg a svájci frank 386 forint körül jár. A devizapiac alakulását továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a befektetői várakozások befolyásolják.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. Befejeződött a bajnokság a labdarúgó NB3 észak-keleti csoportjában. A bajnoki címet a Kisvárda második csapata szerezte meg. A Nyíregyháza Spartakusz 2 pedig jó tavaszi teljesítményének köszönhetően a 9. helyen végzett. 8 mérkőzésen is nyert Papákos együttese, és bár a kieső zónából indult, végül a középmezőnyben zárt. Mivel a Kisvárda 2 második csapatként nem juthatott fel, így az osztályozón a második helyezett Cigánd vehetett részt. Ellenfelük a Nagy Kanizsa volt. Az első mérkőzésen 2-2 lett a végeredmény, majd a Cigándi visszavágón a hosszabbításban szerzett 2 góllal 2-0-ra nyert a Nagy Kanizsa, és 24 év után feljutott az NB2-be. Befejeződött az U12-es korosztályországos leány THG bajnoksága, ahol a Nyíregyházi Aquasport Egyesület vízilabdázói is játszottak. A nyíregyházi fiatalokra 2 fővárosi klub várt, előbb a KSI, majd a Ferencváros csapataival mérhette összetudását az Urbin Tibor vezette nyíregyházi alakulat. A Fraditól 3-1-re kikaptak a nyírségiek, a KSI ellen viszont 3-2-re győztek. A Debrecen anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett a női kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A DVRC Skyline honlapjának beszámolója felidézi, hogy a csapat a 2023-24-es és a 25-26-os idényben is a BL-ben szerepelt, és mindkétszer tovább jutott a csoportkörből, majd a rájátszás első fordulójában búcsúzott. Mivel a határidőig semmilyen információt nem kaptunk arról, hogy a magyar bajnokságban résztvevő csapatok milyen és mekkora összegű központi támogatásra számíthatnak, a klub vezetősége szerint felelőtlenség lett volna pályázni a részvételre, írta a klub honlapja. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
2: Holnap térségünkben kellemesen nyári idő várható, változóan felhőséggel és több órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű, ha a nap nagy részében száraz marad az időjárás. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkülhet. Hajnalban 11 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig 26 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Szöcsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes péntek estét kívánok mindenkinek. 6 óra után járunk. Indul már is a 2 órás élő esti kívánság műsor velem, Kondor Rolanddal. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket. A következő 120 perc csak rulatok szól. Kezdünk Olivia Dinnal elsőként.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Fibba Psycho, Néva Max egykori nagy berobonó klasszikusa itt a péntek esti kívánság műsorban. Hello mindenkinek a stúdióban, a mai műsorvezető Kondor Roland, én helyettesítem Norbit, így várom a zenék kéréseket, üzeneteket egészen este 8 óráig 0623 16 3000. Valaki pedig már a vonalban várakozik. Hello Sunshine!
1: Szia, szeretnék egy számot kérni.
0: Erre minden lehetőség megvan, kinek küldjük a zenét?
1: Anyukámnak, akinek azt üzenem, hogy imádom, és hogy ő a legjobb anyuka a világon.
0: Wow, ez a legjobb végszó. Wonderful Life, Sunshine FM, 2 órás élő este kívánságműsor.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: A helyi híreket, illetve tényleg jó zenéket hallgatok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Szerintem a kezdetektől csak szóltok az autóban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ez a Gólvonal. Dolcsi a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és a következő percekben pedig VB-vel folytatjuk. Már is kapcsolom Kibédi Pétert, szervusz!
1: A labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Mexikó után a másik két társházigazda, Kanada és az Egyesült Államok is megkezdi szereplését a világbajnokságon. A Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik, és nagy valószínűséggel a továbbjutás szempontjából is kulcsfontosságú lesz. A kanadaiak két fontos játékos nélkül készülnek az összecsapásra. A csapatkapitány Alfonso Davis, valamint a védő Moise Bombito sérülés miatt nem lesz ott a pályán. A gólszerzés terhe ezúttal is Jonathan David vállát nyomja majd, aki 39 találatával a kanadai válogatott legeredményesebb futballistája. A bosnyákok a 40 éves Edin Dzeko-ban bíznak, aki a tapasztalatával segítheti csapatát egy olyan találkozón, amelynek a győztese óriási lépést tehet a továbbjutás felé. A mérkőzést a magyar válogatott támadója, a Red Bull Salzburg légiósa Regi Csidamir különös izgalommal várja, ami nem véletlen.
2: Nyilván fogom nézni a vasárgólt, hiszen apukám az onnan származik, és onnan van az egyik legjobb barátom Salzburgóval, úgyhogy neki is fog szurkolni, úgyhogy kíváncsi leszek rájuk a VB-n.
1: Hajnalban az Egyesült Államok Paraguay ellen mutatkozik majd be Los Angelesben, az amerikaiak a csoport első helyére pályáznak, és a papírforma alapján esélyesként lépnek pályára. A mérkőzés körül politikai téma is akadt, Donald Trump nem lesz ott az amerikaiak nyitó meccsén. A szervezőbizottság közlése szerint az elnök programja túl zsúfolt, ugyanakkor nem zárható ki, hogy a torna későbbi szakaszában nagyobb szerepet vállal a világbajnokság eseményeiben. A Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés magyar idő szerint este 9 órakor, az Egyesült Államok-Paraguay összecsapás magyar idő szerint hajnali 3 órakor kezdődik majd.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
3: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: Dua Lipa és a New Rules. 7 órához érkeztünk, így jönnek már is a legfontosabb hírek. Szücsi, jó voltából, szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Uniós forrásból fejlesztik a magyar áramhálózatot. Vaddisznók hurcolhatták be a sertéspestist Magyarországra. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Nagyon köszönjük, várunk mindjárt akkor a legfrissebbekkel is. Nem szabad elfelejteni, hogy jövő héten indul a Sunshine 25 játékunk. Minden részlet most érkezik, a következő óránkat pedig elsőként egy sirennel kezdjük majd.

0: műsorajánló. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Vendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen! Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei! A térség ritmusa! Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Uniós forrásból fejlesztik a magyar áramhálózatot. Vaddisznók hurcolhatták be a sertéspestist Magyarországra. Milliárdos illegális gyógyszerüzletet számolt fel a rendőrség. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Még júniusban megnyílhatnak azok az energetikai pályázatok, amelyek összesen mintegy 500 milliárd forintnyi uniós forrást biztosítanak a magyar villamos energiarendszer fejlesztésére. A bejelentést Kapitány István gazdasági és energiaminiszter tette. A támogatásokból az áramhálózat korszerűsítését és az okosmérők telepítését segítik. A pályázatokra elsősorban az áramhálózati elosztók és az átvételi rendszerirányítók jelentkezhetnek. A fejlesztések célja, hogy a hálózat több megújuló energiaforrás befogadására legyen képes, miközben növekszik az ellátás biztonság és javul az energiahatékonyság is. A beruházásokat egyébként legkésőbb 2030 végéig kell megvalósítani. Figyelmeztető sztrájkot tartottak a Hennon System Hungary székesfehérvári gyárában. A Vasas Szakszervezeti Szövetség szerint a mintegy 400 dolgozó 92%-a csatlakozott a kétórás munkabeszüntetéshez. A munkavállalók egységesen 10%-os béremelést követelnek, mert elfogadhatatlan tartják a korábban végrehajtott, illetve tervezett bérrendezést. A szakszervezet szerint egyébként eredménytelenek voltak az egyeztetések a cégvezetéssel, ezért a dolgozók egy hetet adtak a munkáltatónak a megegyezésre. Vaddisznók közvetítésével jelenhetett meg az afrikai sertéspest is a magyarországi házi sertésállományban. Erről Búza László államtitkár beszélt egy szakmai rendezvényen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében azonosított fertőzés miatt a hatóságok szigorú intézkedéseket vezettek be. A fertőzött telep 10 kilométeres körzetében teljes vaddisznó állomány csökkentést rendeltek el, és szükség esetén a honvédség bevonását sem zárják ki. A járvány gazdasági következményei is jelentősek lehetnek, mivel több fontos exportpiac kieshet a magyar sertéságazat számára. A szakemberek szerint a helyzetet enyhíthetné, ha a következő hetekben nőne a hazai sertéshúsfogyasztás. Megállt az albérletek drágulása Magyarországon. Az ingatlan.com és a KSH legfrissebb adatai szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak. A szakértők szerint ugyanakkor fordulat jöhet a piacon, mivel egyre erősebb a kereslet a kiadó lakások iránt. Az érdeklődést részben az magyarázza, hogy sokan továbbra sem rendelkeznek elegendő önerővel saját lakásvásárlásához. Az ingatlan.com szerint a kínálat bővülése egyenlőre fékezi az áremelkedést, a jövőben pedig a tervezett bérlakásépítési program is fontos szerepet játszhat az albérlet piac alakulásában. Felszámolt egy magyar-ukrán gyógyszerhamisító hálózatot a rendőrség. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája szerint a bűnszervezet évek óta illegális gyógyszereket és potencia növelőket értékesített Európa szerte. A feltételezett vezetőt és társait június 9-én fogták el, közülük hármat egy budapesti edzőteremben, egy másik gyanúsítottat pedig Szadán. A nyomozás adatai szerint az illegális üzlet évente akár 1 milliárd forintos hasznot is termelhetett. A rendőrök gyógyszereket, készpénzt, valamint jelentős vagyont, köztük luxusautókat, hajót és egy jetskit lefoglaltak. A bíróság 4 gyanúsított letartóztatását rendelt el.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap térségünkben kellemesen nyári idő várható, változóan felhőséggel és több órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű, ha a nap nagy részében száraz marad az időjárás. Az északi északnyugati szél időnként megélénkülhet. Hajnalban 11 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig 26 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 3, 2, 1, go! Szöcsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, hét múlt már 4 perccel, pörög tovább a 2 órás élő esti kívánság műsor, várom a zenei kéréseket, üzeneteket egymás után. Itt vagyok, és 8-ig teljesíteni is őket, 0620-316-3000. Kezdünk elsőként egy sírennel, szól a Szefer.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg visszélménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ez a Sunshine FM.
1: Mondd el miért, miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz, hisz feletted már? És esténként várod,

0: az Arena is Despárosra, ez volt a Mindegy a péntek esténkben, hamarosan majd érkezik Kiskata a programajánlókkal, viszont most egy kívánsággal folytatjuk, valaki pedig már a vonalban várakozik. Szia!
1: Szia, Cseréje vagyok, szeretném kérni a kolléganőmnek, volt születésnapi alkalmából egy számot.
0: Köszönöm szépen, hogy csörögtél, Harry Styles vadonatúj szerzeményével folytatjuk. American Girls, itt a Sunshine of a Man, nálunk csak jó zene szól.

0: YouTube. Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Geszti Péter, mindenki legyen rohadt gazdag a Sunshine FM-en. Nálunk csak jó zene szól. Kis Kata érkezik a programajánlókkal. Szia!
0: Szia, Roli! Készítsd ki a legkényelmesebb színházi ülőpárnádat, mert június 15-től nálunk robban be az országos színházi találkozó. Egy teljes héten át a Csokonai Teátrum és a Csokonai Fórum ad otthont az ország legnívósabb versenyprogramjának. A kárpátaljai revizortól a szegedi Marica grófnőig minden lesz, ami szemszájnak és léleknek ingere. Június 21-én pedig kiderül, kik viszik el a pálmát a gálán. Mit ér egy nagymama unokák nélkül? És mit ér a nyár a padlás nélkül? Június 20-án a nyíregyházi rózsakerti színpadon életre kell az ország legkedvesebb mesemüzikelje, ahol Presser Gábor és Stefanovics Dusán zseniális dallamai csendülnek fel. Vár rád rádiós, süni és a 400 éves szellemek egy olyan varázslatos estén, amit 9-től 99 éves korig mindenkinek látnia kell. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Jess Glynn, Hold My Hand, ezzel pörög tovább a péntek esténk.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: Metallica.
1: Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
2: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3A Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Vendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
1: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás!
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Kevin Harris és a Blessings, ezzel zártuk a két órás élő esti kívánságműsort. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Mi majd jövő hét hétfőn találkozunk, ugyanígy délután 2 órától, és egészen 6-ig majd a műszak végéig toljuk együtt, és hozom a legjobb zenéket, valamint a fontos információkat. 8 óra után pedig két lemezjátszóra váltunk, mindjárt indul a MixXL. Én nagyon kellemes és pihentető hétvégét kívánok. Kondor Roland lelép, ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Mi jut eszedbe, ha meglátsz magad előtt egy tanulóvezetőt? Türelem, türelem, félelem, vagy na ebből baj lesz?
3: Türelem. Na, türelem, vagy ebből baj lesz.
2: Igen. Az oktató mellette, ugye így az én oldalam fel, mert én jobbról voltam, látom, hogy önyökkel is nyomkodja a telefon.
3: Hát valahogy el kell ütni.
4: Az én időmben egyébként mindig újságot olvasott az oktató, meg el kellett vinni Túró Rudit venni.
3: Na, az enyém meg reggelizett, haza kellett menni, tehát mindig reggel vezettem, és mondta, hogy jó, akkor de beparkolunk, így gyakorold egy picit a parkolást, én meg felmegyek, addig meg reggelizek.
2: Nekem meg fel kellett venni a lányát, a fiát, aha, a feleségét, este mikor kit,
3: hát valakit mindig az első utam még a gyakorlatilag alig tanultam meg vezetni, tehát még csak rutin pályán mentünk, és akkor hívták CB rádió, hogy betörtek a nyaralójába, itt a közelben valami kis tanyán volt nyaraló, és azonnal menjen ki, mert a rendőrség már ott van.
2: Még a kék villogót is kiraktam.
3: És azt mondta, hogy jó, nem cserélünk helyet, mert nincs arra idő, gyorsan menjünk kifelé. Na hát én mi mazsola módon szépen 60-nal, ahogy azt illik országot, egyszer csak azt éreztem, hogy a gázpedál a talpamra is. És azt mondja, sose érünk oda, na gyerünk, de amúgy nagyon jó oktatón volt.
4: Én egyébként nem emlékszem arra, hogy én várakoztam volna a rutin pályán, tehát hogy én nekem az olyan gördülékeny volt, itt kellett parkolni. Azt látom,
3: neked
4: hogy valaki.
3: Volt
4: az...
3: ilyen rutin pályás
4: volt,
3: vizsga külön.
4: Idős vagyok, igen.
2: Idős.
4: Igen. Felnőttem hozzátok.
2: Az kemény.
4: Egyébként itt beszélünk arról, hogy mi a szitu a tanulókkal, és mi van velünk, autósokkal, hát akiket atrocitásért.
2: Na végre valaki az én nevemben is beszél.
4: De ne, megint félreértesz, nem hallgat végig. Nem a te neved. Hát például velem volt egy olyan szitu, hogy mentem Nyíregyházán az Orosi úton, és egyébként senki nem volt a közelemben, aztán ott lett egy baleset, úgyhogy át kellett kanyarodnom a másik sávban, a mindegy.
3: Senki nem volt, de lett egy baleset.
4: És, de azt nem én okoztam. De az a lényeg, hogy felbukkant egy tanulóvezető autó. Igen? És akkor jött a dudálás, meg minden, én kiraktam az elakadásjelző bocsánat, ugye az azt jelenti. Majd a piros lámpánál odajött az oktató, és elkezdett nekem ágaskodni oldalról, hogy hát tudja, mit csinált, mondom, elnézést. Jó, erre figyeljünk oda legközelebb, jó? Jó? És...
2: De mit csináltál?
3: Semmi, de hát ez már az oktatási része.
4: De hogy, ezt tanítani kell, hogy igen, így kell oda menni.
3: Hogy hogyan kell kiszállni, hogyan kell elmondani a másikat, intelligensen a másiknak.
2: Hogyan megyük ki az autóból? Persze.
4: Engem miért nem tanítottak meg erre? Nem hát is értem amúgy. És akkor tudod, ott áll a nagy darab pasas, ott magyaráz nekem, én ott ülök ártatlanul.
2: Na jó, de mi volt, szerintem mi volt a baj? Hát te csak kiraktál egy
4: gyereket. Átsoroltam, viszont ő nagyon közel volt, hát én meg beraktam oda az autót. Na. De egyébként meg úgy voltam, hogy összetöröm, akkor most majd kifizetjük, hát nem?
3: Ez is egy felfogás. Tehát ez a nem érdekel, beférek én oda. Nem fértem, na nem baj. Tehát igaz, hogy ő ebből él a tanuló autójában. Ezt aztán, amíg javítják hónapban.
2: Na, az ilyen nők miatt szállsz ki az autóból.
3: Az biztos.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Jövő januártól jöhet a vagyonadó. Több mint 170 ezer autós még nem fizette be a gépjárműadót. 130-hoz közelítő pótdíjat gyűjtött össze egy autós. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Vagyonadó bevezetéséről is tárgyalt a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint több lehetséges modellt vizsgálnak. A végleges tervezet azonban még nem készült el. A kormányfő úgy fogalmazott, az új adónem elsősorban a nagy vagyonnal rendelkezőket érintheti, és évente akár 300-600 milliárd forintos bevételt is hozhat a költségvetésnek. A tervek szerint a legnagyobb tételt a céges tulajdonrészek utáni adófizetés jelentheti majd önbevallásos rendszerben. Magyar Péter azt szeretné, ha az adó alapját a vállalkozások 2025 év végi értéke adná. A cél, hogy a törvényt október végéig elfogadják, és az új szabályozás 2027. január 1-én léphessen hatályba. Júniusban V4-es csúcs találkozót rendeznek a gödöllői Grassalkovics kastélyban. A tervek szerint Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel és Andrej Babic cseh kormányfő is részt vesz az egyeztetésen. Magyar Péter miniszterelnök közölte, céljuk, hogy ismét rendszeressé váljanak az Európai Tanács ülései előtti visegrádi egyeztetések. A kormányfő egyébként jövő héten Brüsszelben is fontos tárgyalásokon vesz részt. Június 18-án és 19-én ülésezik az Európai Tanács, ahol a versenyképesség, az uniós költségvetés, valamint az ukrajnai és iráni helyzet is napirendre kerül. Több mint 170 ezer autós még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közlése szerint június 30-áig még kérhető az akár 5 havi pótlékmentes részletfizetés, amelyet a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók egyszerűen a NAV mobil alkalmazásán keresztül igényelhetnek. A hatóság hangsúlyozta, aki nem fizeti be az adót és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia. A tartozás hosszabb távon akár a jármű forgalomból történő kivonásához is vezethet. Személyi változásról döntött a belügyminiszter a készenléti rendőrség vezetésében. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint június 11-i hatállyal felmentették vezetői beosztásából dr. Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot, a készenléti rendőrség parancsnokát. A tárcavezető egyúttal június 12-i hatállyal dr. Markó Attila István rendőrdandártábornokot nevezte ki a szervezet új parancsnokává. A közlemény a vezetőváltás indokairól nem tett említést. Összesen 123 autópálya pótdíjat halmozott fel egy magyar autós. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató szerint a sofőr végül egy kötek sárga csekkel jelent meg az ügyfélszolgálaton. Egyetlen alappótdíj egyébként jelenleg csak nem 28 ezer forint, amely 60 nap után már több mint 95 ezer forintra emelkedik. A szolgáltató most arra figyelmeztet, hogy aki nem rendezi időben a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pótdíjat, könnyen több millió forintos tartozást is felhalmozhat. Az egyébként nem derült ki, hogy az érintett autós hogyan gyűjtött be ennyi összegű bírságot.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Holnap térségünkben kellemesen nyári idő várható, változóan felhőséggel és több órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű, ha a nap nagy részében száraz marad az időjárás. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkülhet. Hajnalban 11 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig 26 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: is vagyunk, hello mindenkinek! Innentől kezdve átálltunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen ha péntek, akkor indul a térség valóban élő esti mix műsora, a MixXL, a lemezjátszóknál pedig nem más, mint DJ Vágó, hello Andris!
1: Hello, sziasztok, sziasztok, vidám rádiózás mindenkinek!
0: Andrisom, hogy telt a hét, mi újság?
1: Pörgősen, hála Istennek, tele melóval, idő semmi, úgyhogy már vártam nagyon a hétvégét.
0: Így van, nektek hogy telt a hét, egyébként ezt is megírhatjátok nekünk. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Egészen éjfélig kettő darab lemezjátszóról szólunk. Andrisom, mivel kezdünk?
1: Így van, egy igazi feldolgozás hoztam nektek, ami nem más, mint Disco Girls, és persze a When Love Hurts. Így meg fogjátok ismerni. Sean Paul hangja, az

0: Egy 2009-es nagy klasszikus, az előző percekben itt a Sunshine-on újra gondolva, ez volt Undyne és a Beautiful Things, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig a megújult Mixixelben DJ Vágó. Hello Andris!
1: Sziasztok, sziasztok! Azért hoztam ezt a zenét, mert nagyon-nagyon szeretem, és szerintem ez örök, mindig örök ez a dal.
0: Így a nyár közeletével egyébként pedig még jobban elő lehet ezeket venni. A régi klasszikusokat új köntösben nagyon-nagyon brutálisan szólnak.
1: Így van.
0: Érkeztek szép számmal üzenetek. A péntek esti mix nálam már hagyomány, nincs jobb módja a hét lezárásának, mint ezekkel a pörgős mixekkel feltölteni magunkat. Ez Krisztiántól érkezett, aztán amint elindult a mix, minden gondolatot elfelejtek. A hangulat az egekben, DJ Vágó pedig mindig meglep valamivel, ez pedig Nóritól érkezett.
1: Köszönjük szépen, Nóri!
0: Így van, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrison, mivel megyünk tovább?
1: Most is egy ismerős hoztam, aki nem más, mint annak idején Billy Moore. Nagyon szerettük a dalait, ez lesz az Up and Down, most pedig Isaac remixében hozom. Nagyon jó kis dal ez, a régi vágású fiatal emberek meg srácok, csajok biztos tudják majd ezt a dalt.
0: Hangerőt a maximumra egészen 10 óráig a megújult Mixixel.

0: 2004-ig utaztunk vissza az előző percben itt a megújult MixXL-ben, hiszen ez volt a Global DJs egykori nagy felvétele, a The Sound of San Francisco. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál DJ Vágó. Hello Andris!
1: Hello, üdv mindenkinek, sziasztok!
0: Akkor a bulizós élményeket keltenek bennem ezek a zenék, pedig 2004-ben éppen pont negyedik osztályos voltam.
1: Tehát, hogy az így, jó. Tehát, hogy akkor így, a suli diszkó.
0: Egyébként igen, tehát hogy már akkor is a zene az teljesen megfertőzött, és valamiért már a rádiót akkor sem tudtam kikapcsolni.
1: Helyes. Nagyon szeretem ezeket a dalokat elővenni újra, mert annak idején, tehát nagyon sok emléket elevenítenek bennem is az iskola diszkós korszakot, mikor még vittem a reflex hangfalakat, raktuk iskolapadra, ez az amaz, meg akasztottuk a lámpákat, úgyhogy nagyon jók ezek a dalok.
0: Bennetek mit keltenek ezek a zenék egyébként? Ezt is megírhatjátok nekünk. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Vannak szép számmal üzenetek, ezekből csemegézek most egy picit. Nem számít, hogy bulizni megyek, vagy csak otthon lazítok. A péntek esti mix kötelező elem. A profi a válogatás minden alkalommal. Ez Tamástól érkezett, aztán a péntek esti mix műsor az, amit várok minden hétvégén. Úgy érzem, mintha egy klubban lennék, még akkor is, ha csak a nappaliban táncolok. Ez Rékától érkezett.
1: Köszönjük szépen, Réka, mi is úgy érezzük, mert van nekünk, képzeld el, itt egy LED szallagunk, ami stroboszkópozni is tud, és hangra, fényre dudálni, világítani. Annyira strobizik, hogy majdnem epilepsziás rohamot kapunk itt óvatosan, úgyhogy mi is buli hangulatban vagyunk.
0: Meg azt mondja, dudálni is tud.
1: Dudál, világ.
0: Hölgyek, urak, kérhetnék továbbra is az üzeneteitek. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Andrison, mivel megyünk tovább?
1: LMFAO egykori fantasztikus felvételével, most Félix újra gondolásában. Ez nem más, mint a Party Rock Anthem.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál pedig

0: Kami Kalapra Dörz és a Do It Again az előző percekben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, Andrisunk még egy teljes órát fog zenélni nekünk a mai este folyamán, és senki ne felejtse el, hogy holnap este 8 órakor is indul majd a MixXL, akkor is az állandó péntek, illetve szombatesti rezidens DJ Vágyból fog a lemezjátszók mögött állni. 10 órától pedig majd folytatjuk, hiszen érkezik Robin. Tartunk egy másodperci szünetet, utána pedig várunk vissza mindenkit. Senki ne tekergesse sehova, jó helyen vagytok, a megújult MixXL, ami szól nálatok.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, folytatódik a megújult MixXL. Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen hogyha péntek, illetve most már szombat, akkor a térség valóban élő esti mix műsorát hallgathatjátok, ez pedig a megújult MixXL. A lemezjátszóknál pedig DJ Vágó, hello Andris.
1: Hello, bello, sziasztok, sziasztok.
0: Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Andrisom, indítsuk meg a második órát.
1: Hoztam jó sok fantasztikus nyári chilles dalt, most egy kicsit lájtosabbra veszik a második órát, ugyanis nem sokára Ultra 4 zenél nekünk, de itt lesz Duke Demond, de amivel indítunk, ez nem más, mint Linik és az ő Rise dala. Szerintem ez egy fantasztikus nyári chilles dal, úgyhogy hangerőd föl.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: A-Track és Frederick Down az előző percekben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, hozzuk a jobbnál jobb felvételeket. Egészen éjfélig kettő darab lemezjátszóról szól az adásunk, és intelligens, maximálisan finom zenéket kaptok a mai este folyamán, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó. Hello Andris!
1: Hello, igen, igyekeztem a jó kis house zenéket összegyűjteni a második órában egy chilles dalokkal együtt.
0: És ezzel kapcsolatosan egyébként jönnek is az üzenetek, ez a műsor tényleg feldobja a péntek estét, DJ Vágó mindig érzi, mire van szükségem, és hozza a legjobb ütemeket, ez Andristól érkezett, és még egy üzenet, egész héten ezt vártam, a péntek esti mix olyan, mint egy jutalom a hosszú munkanap után, elképesztő energia, köszi szépen srácok, ez pedig Zsófitól érkezett.
1: Köszönjük szépen, Zsófia!
0: Így van, és jöhetnek továbbra is az üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, Andris, amivel megyünk tovább?
1: Egy igazi, fantasztikus, chilles dalt hozok, Marsha Jefferson és Solarto közös felvételéd a Move Your Body-t. Nagyon jó kis dal, ez is úgy, hogy hangerült föl.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszó.

0: zenek is tud. Minden hétvégén Mix XL a Sunshine FM-en.
1: At the turntable, the best DJ.
0: Hol nevezjátok mögött? DJ Vágó.

0: Disco Parga és a Bogota az előző percekben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és igen, jól értettétek, Parga, nem Varga, Parga. A lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig DJ Vágó. Hello,
1: Joke, sziasztok, sziasztok.
0: A péntek esti mix nálunk családi program lett, a gyerekek is imádják, imádnak rá táncolni, mi pedig végre kicsit kikapcsolódunk, ez Mariantól érkezett.
1: Köszönjük szépen, Marian.
0: Mindig elvarázsol a hangulat, amit a műsor teremt, a mix nem csak zene, ez egy élmény. Minden pinteken és most már szombaton is itt vagyunk veletek, ez pedig Laci írta.
1: Köszi, Laci, töltsél valamit.
0: Így. Ez az?
1: Ez az.
0: Így van, köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk, és jöhetnek továbbra is az üzeneteitek. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Éjfélig kettő darab lemezjátszóról szól az adásunk. 10 óra után érkezik majd Robin, az új generáció DJ-je. 11 óra után pedig majd Chad fog a lemezjátszók mögött állni. Andrison, most húzzuk meg az utolsó 20 percet. Mivel megyünk tovább?
1: Húzzuk, fantasztikus latin hangulatot hozok nektek. Juanito és persze az NIC. Nagyon jó kis dal ez. Egyébként képzeld el, Marco Carolától láttam, csentem el ezt a dalt. Fantasztikus buli hangulatot teremtett, úgyhogy megpróbálom nektek is ezt.
0: Hangerőt a maximumra, fincsi zenékkel, jó kis

0: Sexomim és Rafael Karam az előző percekben itt a megújult MixXL-ben, és ez volt tőlük a Pedro. Kellemes estét kívánok mindenkinek a megújult MixXL, ami szól nálatok, és a péntek, illetve szombati állandó rezidensünk az elmúlt 2 órában, ő nem más, mint DJ Vágó. Hello Andris!
1: Csokolom, sziasztok, sziasztok!
0: Érkeztek üzenetek, na ezekkel zárunk. Számomra a péntek esti mix olyan, mint egy kiszabadulás a hétköznapokból. Köszi szépen ezt a 2 órát, Andris, ez Vivitől érkezett.
1: Köszönjük szépen, Vivi!
0: Kezdhetném máshogy a péntek estét, de minek? Ez a 2 órás mix egyszerűen fenomenális volt. Köszönjük szépen, ez pedig Petyától érkezett.
1: De jó fejek vagytok, holnap Tali!
0: Így van, Andrisom, köszi szépen az elmúlt 2 órát.
1: Én is köszönöm.
0: Holnap este 8 órakor találkozunk, 24 óra, kevesebb, mint 24.
1: igen. Marával előtte csacsogunk egy kicsit, várjuk majd az üziket, dalkéréseket, aztán utána folytatjuk tovább.
0: Így van, hölgyek, urak, most viszont senki ne tekergesse a rádiót, hiszen másodpercek kérdése, és a megújult MixXL folytatódik, az új generáció DJ-je érkezik a lemezjátszók mögé. Robin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen indul a megújult MixXL, amelyben az új generációs DJ-k zenélnek 2 órán keresztül. A lemezjátszóknál pedig ebben az órában Robin. Hello Robin!
4: Jó estét, sziasztok!
0: Na, hogy telt a hét? Már jó régen találkoztunk, mi újság veled az utóbbi időben?
4: Köszönöm szépen, jól vagyok, gyorsan eltelt a hét, hál' Istennek!
0: Hozzá tudtok egészen éjfélig szólni a műsorhoz továbbra is, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Robin, indítsuk meg az estét!
4: Az estét Dua Lipa Houdini számával indítjuk egy kicsit feldolgozásba.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: Abba és a Mamma Mia, egykori nagy sláger egy picit új köntösben, itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen 11 óráig a lemezjátszóknál pedig Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Hogy állsz ezzel a dubai csoki őrülettel, ami ugye jelen pillanatban is zajlik, nem csak országunkban, hanem a világban is?
1: Én személy szerint még nem ettem, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon szeretnék, mivel nem szeretem a pisztáciás dolgokat.
0: Mert hogy ugyanis kiderült, hogy Németországban úgy néz ki, hogy betiltják a dubai csokit, ugyanis a csokoládé számos országban nagy népszerűségnek örvend. Egy német bíróság azonban úgy döntött, hogy csak azok a termékek nevezhetők dubai csokoládénak, amelyek valóban Dubajból származnak. Tehát nem lehet most már csak úgy mindenre rátenni ezt a címkét, hogy akkor ez dubai csoki, hanem amit onnan behoznak.
1: Valamelyik igazuk is van, mert az a lényege, hogy dubai csoki legyen, ami Dubajból származik.
0: Így van. Köszönöm szépen ezt a megerősítést. Hölgyek, urak, ti hogy álltok egyébként a dubai csoki őrülettel, illetve lázzal? Ezt is megírhatjátok nekem. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Florida Rajtan számával folytatjuk tovább.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: a megújult Mixx-el, ami szól nálatok, és az előző percekben pedig Ellen Fowlt-nak a nagy klasszikusát hallhattuk. Ez volt a Sexy and I Know It, most viszont a lemezjátszóknál ebben az egy órában Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: A Wikipédiával hogy állsz? Szoktad használni néha, amikor valaminek utána kell nézni?
1: Régen használtam, de most már a Wikipédia szerintem felváltotta a ChatGPT.
0: Hát igen, sajnos egyébként ma már felváltotta a ChatGPT, úgyhogy hát egyre kevesebben használják. Ti egyébként használjátok még? Ezt is megírhatjátok nekem, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Sempo Temperature című számával folytatjuk tovább.
0: Még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál.

térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mix

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így 11 óra előtt itt a Sunshine FM-en. Hát még egy pici kávét bedobtunk, hogy így feltöltődjünk az estében, és ebben az egy órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint Robin. Robin, köszi szépen, hogy itt voltál!
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Hogy alakul a mai este? Merre leszel?
1: Mi mindig Nyíregyháza legjobb szórakozó helyén fogok zenélni.
0: Köszi szépen, Robin, hogy itt voltál velünk ebben az egy órában. Hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, hiszen érkezik a lemezjátszók mögé Edo de Nova. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.
4: A lemezjátszóknál.

Sziasztok, hello mindenkinek! Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, és már folytatódik is a megújult MixXL, melyben egy órán keresztül ismételten az Afro House világába kalózolunk el benneteket az elkövetkezendő egy órában.

a megújult Mixx-el, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Hozok pár darab érdekességet, illetve praktikát, hogy mire érdemes odafigyelnünk, hogyha éppen egy házi buliba készülünk, vagy már akár ott is vagyunk. Például tartsuk tisztán a környezetet, ugyanis figyeljünk arra, hogy a hulladékot mindig a megfelelő helyre dobjuk, és ha szükséges, biztosítsunk külön szemetes zsákot az újrahasznosított anyagok számára. Aztán a másik, hogy ne zavarjuk a szomszédokat. Ügyeljünk arra, hogy a hangoskodás ne legyen túl zavaró, és ha lehetséges, használjunk hangszigetelt helységet a bulizásra. Vannak még ilyen ötleteim és tanácsaim, ezeket hamarosan megosztom veletek, most viszont engedem útjára a jobbnál jobb Afro House felvételeket. Ebben az órában

Diamond lights, ruby lights, high in the sky.

megújult mixixel, ami szól nálatok, és természetesen éjfélig, a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Hozok még pár darab érdekességet, illetve jó tanácsot azzal kapcsolatosan, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyha esetleg házi buliban vagytok, vagy esetleg oda készültök. Ha például alkoholt fogyasztunk, fontos, hogy mindenki mértékkel igyon, és senkit ne hagyjunk egyedül, ha nem érzi jól magát. Aztán a következő, hogy biztosítsuk a megfelelő közlekedési lehetőséget. Ha valaki nem tud biztonságosan hazajutni, gondoskodjunk arról, hogy taxival vagy más módon hazaérjen. Aztán még egy tanács, hogy tartsuk szem előtt a vendégek biztonságát, figyeljünk oda, hogy mindenki jól érezze magát, és ha valakinek szüksége van segítségre, legyünk figyelmesek és támogassuk. És a legutolsó pedig az, hogy legyünk udvariasak és tisztelettudóak, ugyanis mindenki számára kellemes élményt biztosíthatunk, ha tiszteletteljesen bánunk egymással, és figyelünk a mások kényelmére és határaira is. Na, ezek lettek volna a jó tanácsaim, illetve azok a tanácsok, amikre mindenképpen figyeljetek oda, hogyha esetleg egy házi buliba készültök. A kedvenceket pedig tovább engedem, hiszen még bő 20 percen keresztül

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.